0: Hazai kedvencek a legjobb forrásból. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Van olyan tai chi mozdulat, amitől valaki összefogja magát, anélkül, hogy tudná miért.
2: Nem akarok hazudni. Van ilyen mozdulat. De még nem vagy rá.

0: nálam mindig csak a szuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltvét.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

0: tested és az elméd is koncentrál, akkor el tudod érni, hogy képességeid csúcsán teljesíts.
1: Igen, Sensei.
0: Nem kell
2: szemben. A szomszéd panaszkodni fog, de kit érdekel?
3: Kit érdekel?

0: hétköznapokból. Forrás Rádió. Színt hozunk az életedbe.
1: Aló, tesó. Most, hogy megverti mindenkit rapbe meg popba, akkor lehet rájönni a klubzenére is, jó?

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Új vezetőt nevezett ki a belügyminiszter az OKF és a BVOP élére, emelte a járőrök létszámát a rendőrség Kelenföldön és környékén, ideiglenes forgalmi rendváltozásra kell számítani az esztergomi Arany János utcában. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Új vezetőket nevezett ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság élére Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárca által az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írták, hogy a belügyminiszter kedden felmentette Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját, és Tóth Tamást, a BVOP vezetőjét. Egyúttal az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság élére kinevezte Varga Ferencet, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokság vezetésével pedig Smell Jánost bízta. A lakossági panaszokra reagálva előző héttől kezdve állandó, emelt létszámú rendőri jelenlétet biztosít a 11. kerületi rendőrkapitányság Kelenföldön és környékén, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon, miután Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány kedden egyeztetett László Imrével, Újbuda polgármesterével. A tájékoztatás szerint a járőrök önálló, valamint a közterület felügyelőkkel közös szolgálatot látnak el, emellett a BRFK közrendvédelmi főosztálya és a készenléti rendőrség is megerősítő erőket biztosít, így éjjel-nappal kint vannak rendőrök a környéken. A járőrök néhány nap alatt mintegy 400 alkalommal igazoltattak és 16 embert fogtak el. A főkapitány kijelentette, minden szabálysértés és bűncselekmény esetén intézkednek, ugyanakkor közölte azt is, hogy azokkal a hajléktalanokkal szemben, akik csak ülnek egy padon, nem léphetnek fel, mert ez önmagában nem jogsértés. Esztergomban az Arany János utca, Kossuth Lajos utca és Simor János utca közötti szakaszán járdafelújítási munkálatok kezdődtek. A kivitelezés ideje alatt, várhatóan 3 héten át, a jelzett útszakaszon teljes útzár lépett életbe, munkanapokon 8 és 17 óra között, melynek ideje alatt csak a gyalogos forgalom engedélyezett. Kérik a közlekedők türelmét és megértését, valamint azt, hogy a lezárás idején fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett területen. A Táti Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel vár minden fúvós zenét kedvelőt és táncolni szeretőt június 7-én 17 és 20 óra között a Táti Kultúrházba. A Polka Partin fellép a Táti Német Nemzetiségi Fúvós Zenekar, a belépés ingyenás.
0: Időjárás.
1: Ma a napos időben többször megjelenhetnek fátyol és gomoly felhők az égen. Bármegyénkben az előrejelzések szerint kisebb zápor csak a délutáni órákban fordulhat elő. 21 és 25 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rossz Morgan, Best of, Íj és Rolanddal és Riddle Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Vannak olyan tipikus mondatok, amiket szerintem mindannyian hallottunk gyerekként, például az étkezőasztalnál, és lehet, hogy ezeket tovább is adjuk ráadásul. Itt van velünk Andi is, hello, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
3: Szia!
1: Közben videón is megyünk, YouTube-on, meg hol, Twitch-en?
3: YouTube, nem? Twitch, most oda mentünk, mert a Facebookon képek vannak. Mi nagyon tudatosan csináljuk ezt.
1: Igen, na kérem szépen, van olyan, ami mondjuk Andi neked azonnal eszedbe jut, amit sokat hallottál?
2: Az
1: mondjuk...
2: étkezőasztalnál, nem az jutott eszembe hirtelen, amikor elkezdted ezt a mondatot mondani.
3: Másra gondoltál, egész a másra?
2: Igen, hogy ne legyél rossz, mert elvisz a pont.
1: Ja? És elvitt?
2: Nem.
1: Pedig igény lett volna rá. Még később? Nem, hát ez a, én mondtam az Ádinak, hogy ez a, amit kiszedtél, azt meg kell lenni. Tehát, hogy nálunk az tipikus volt.
3: Hát meg vannak ezek a paramondatok. Majd mindjárt én is mondom az étkezőasztalos gázt, csak neked is elmondom, ami edepapától mindig jött a nagypapámtól, hogy csak egy falatot eszem szájízesítőnek. Jól hangzik. Gondolj bele a szó értelmébe. Szájízesítő. Most milyen ízű a szád? Most,
1: hát ez, amit iszom, ez a cukormentes ilyen limonádés tudsz.
3: Nekem még van egy kis csoki utóhatás, meg ilyen kávés, Andi.
2: Nekem is még a reggeli utóhatás van.
3: Tehát meg a reggeli utóhatást nyomogjuk. Akkor volt igazán jó, amikor volt fogszabályzom, mert akkor még így az étkezések után két óráig tudtam falatozgatni. De...
1: Hát az tök jó, mert akkor amit ettél levédre, abból maradt vacsira is.
2: Igen. Nem kellett annyit tenni. Jaj, nem kellett annyi pénzt költeni rád.
3: Tegnap figyeltem meg, tökre bírom, hogy a bajszos embereknek a bajsza mozog, miközben rágnak. Figyeljetek majd!
1: Ezt nekem tegnap mondta!
3: Tiszta Verse Armageddon!
1: Tényleg, ezt figyeli. Nekem ezt így mondta tegnap, így real time-ba.
3: Na, igen, tehát ugye ez volt a tegnapi észrevételem. Akkor jön Mónitól a csukott szája legyél. Na?
2: Jaj, hát az igen, az igen.
3: Csukott szája? Hallottátok valaha a világ legnagyobb ortas hülyességét, hogy magyar ember evés közben nem beszél?
2: Nálunk ez nem. Mi mindig beszélgetünk.
3: Nálunk otthon nem, de suliban, menzán, igen, és a legnagyobb hülyeség a világon. Hát mikor beszélgetsz, ha nem evés közben? Meg amúgy milyen rossz hallani azokat a cuppogásokat. Főleg, ha valaki banánt teszik, hát inkább dumáljunk.
1: Igen, várj, azt írja Móni, csukott szája legyél. Náluk ez volt az a mondat, amit sokszor hallott.
3: Igen, mintha ezt mondtam volna.
2: Mintha ezt mondta volna előbb. Ja, de amúgy, de annyira jó, de valamikor az Ádi csinálja ezt, hogy amúgy tök máshol jár.
3: De hallod rólad,
1: legtok egyszerre olvasni, megnézni, hallani.
3: Meg amúgy a memóriát hozta is, de hogy nézd meg, mit írta Móni. Bejátszom előtte a best of, a reggel legjobb pillanatai. És akkor nem lesz fura, hogy még egyszer jön.
1: Jó van.
3: Móni, írd már meg újra, mert nem látjuk jól.
1: Mert én azt közben olvastam. Ti meg itt beszélgettek, nem tudok egyszerre.
3: Három szó, mennyi ideig olvastad?
2: Hát igen, férfi vagy, nem tudsz mindenre koncentrálni.
3: Nálunk az abszolút durvaság szintén edepapánál volt. Ő volt az, aki a kajára nagyon figyelt. Hát ő volt az, aki egyébként legendásan csinálta azt, hogy ilyen baracklekvárok meg lekvárok sorakoztak a Spice-ban, és rá volt írva, hogy mit tudom én, baracklekvár 1986, áthúzva, újra rottyantva, 1996.
2: És így volt ráírva, hogy újra rottyantva.
3: Ez ott nekem beégett. És nála volt az, hogy ilyen dózisok, adagok voltak, mert ő ugye megélte a világháborút, és utána hát többet ő nem akart éhezni, meg éhes lenni, és úgy osztotta be az ételeket, hogy mindig többet főzött, de abból mindig rakott el a mélyhűtőbe is, meg a hidegtárul a kajákat kiadagolta, és én mindig kaphattam plusz sajtot, hogyha szerettem volna, de akkor plusz retket is kellett tenni, plusz párizsit is, tehát hogy akkor mindenből kellett plusz, mert olyan nem volt, hogy csak kiválasztom a legjobbat vagy a kedvencemet, hanem akkor mindenből kellett egy kicsit.
2: Én már akkor mindenből ugyanannyi marad.
1: Na jó, de ez a kiegyensúlyozottság.
3: Na jó, de akart a fene még retket enni. Érted, sajtot akartál, és akkor kaptad még a retek tornyokat.
1: Hát mi
2: azt
1: valamit
2: bele kell tömködni a szalvétába.
3: És gondolkozom, hogy ez mit rontott el bennem. Azt talán inkább többet rontott el, amikor az öcsémmel verseny jelentkeztünk a jobb kajákért, tehát hogy igazából mi hárman voltunk, te sok csak a harmadik nem fért oda a hűtőhöz. Gyakorlatilag így alakult a család dinamikája. De hogy az okozhatott, meg tudod, mi okozott még? Én egy dolgot nem bírok elviselni. És ez nálunk a családban néha előfordul és jellemző. Hogyha mondjuk csak te eszel, és valaki más megjelenik, és megáll melletted, és néz.
1: Ez nálad a rendszeres volt, hogy valaki megállt mellett, és nézted, hogy hogy eszik,
3: vagy nem áll, hanem odaül, és ő nem eszik. Uh-huh. És csak néz. Az nekem olyan rossz, mert azt érzem, hogy figyelik, mi történik. Tehát figyelik, mit csinálok, meg a Ádám, ne vágjál már több sajtot, mert nem marad a többieknek. Tehát, hogy azért van egy-két ilyen fóbia, ami belém ivódott.
1: Mondjuk, nézd, nem tudom, én mindig halálos nyugalommal tudtam enni, bárki nézett közbe, sőt, nálunk anno az volt gimibe, megpróbálták az osztálytársaim elvenni néha az étvágyamat, és akkor direkt ilyen undorító dolgokról kezdtek beszélni.
3: Lehetetlen.
1: Mondtam, hogy gyerekek, tudom, arról beszéltek, amiről akartok, ha én enni akarok, akkor én enni is fogok. Azt egy idő után rájöttek, hogy ez tényleg így van.
2: Egyébként ez nálam is így van, hogy úgy nem tudja elrontani semmi az étvágyamat, tehát hogy beszélgethetünk felőlem bármiről. Meg közben a tévében is, hogyha mondjuk mit tudom én, ilyen boncolás megy közben, ha így nézek valami olyan sorozatot, mármint nem olyan boncolás, érted szóval.
1: Ez azért Andinak a filmezési szokásairól azért sokat elárul.
2: A bűnügyi sorozatokban sokszor előfordul. Na.
3: Egy jó vegán boncolás.
1: Egy jó boncolás mindenkinek.
3: Közben egyébként Moni ír egy jót, csukott szája legyél.
1: Tényleg erre nem is gondoltam, köszönni.
3: Ahogy van még, igen, ez, úgy látom, hogy másokat is sokkolt ez a dolog, hogy amit kiszedtél, azt meg is eszed. Ez amúgy rossz, nem? Meg hogy annyit szedjél, amit meg is eszel.
1: Így van.
3: Addig
1: igen.
3: Nem állsz fel az asztaltól, amíg meg nem etted.
2: Na, ez az addig nem állsz fel. Ez például okozhat benned egy olyat, hogyha felnőtt vagy, és mondjuk nem eszel meg minden ételt, akkor okozhat benned ez egy ilyen feszültség. Bennem szokott egyébként, hogy és sokszor hajlamos vagyok túl lenni magam, amiatt, hogy bennem van ez, hogy nem szeretnék otthagyni ételt a tányéron, és akkor inkább megeszem, és inkább utána meg rosszul vagyok. Mondjuk most már azért ezt jobban tudom kontrollálni.
3: Tényleg létezik az, hogy attól az egy falattól, attól laknál túl?
2: Nem gondolnám, szerintem már előtte túl ezért tolod.
1: Nem, szerintem sem. Engem az idegesít gyerekek, amikor látom azt, hogy például hotelekben, hát ott tudod, mindenki azt írja, habzsidőzsi van gyerekek, svédasztal.
2: Hát az all inclusive-nál, igen.
1: Nem, hát egyébként is reggelinél, vacsoránál,
2: ja,
1: tehát ha csak félpanzió van benne,
2: igen,
1: vagy csak reggeli.
2: Is,
1: ja. És hogy gyerekek, hát annyit szednek az emberek, amit nem szégyelnek, aha, tudod, már pedig hát nem szégyellik, mert hát kifizettük, érted, a kujjar.
2: Igen.
1: És hogy ne ott hagy fél kiló kaját a tányéron, tényleg. Tehát, hogy az mekkora bődületesen nagy pazarlás már.
3: Igen, igen, és én már akkor is rosszul érzem magam, hogyha csak egy nagyon kis rántottat, vagy egy fél virslit nem bírok megenni, és ilyenkor csinálom azt, hogy az all inclusive-ban elvett tányérokat így egymásba nyomom, és középpréselem a virslit, meg a tojásrántottat, legalább a pincér ne lássa, amikor viszi vissza, hogy mi maradt meg. És ilyenből amúgy vannak olyan éttermek, és ez tökre tetszik az ötlet, hogy amit meghagysz, azt ki kell fizetned. Tehát, hogy úgy működik az all inclusive, hogy all inclusive, kifizetted, megelszed, amit kihozol, de ha marad a tányérodon, azt ki kell fizetned, ami megmaradt.
1: Uh-huh. Egyébként hát ez nem hülyeség.
2: Nem hülyeség, igen, mert akkor legalább kontrollálná ezt a típusú embert.
3: Inkább fulladj bele, magyar nem fizet.
2: Nem, de meg miért nem, vissza lehet menni. Tehát én akkor inkább azt csinálom. Nem, hanem, hogy én azt szoktam csinálni, hogy szedek mindenből egy kicsit, és ha utána még ennék, akkor maximum visszamegyek.
1: Így van, igen, tehát ezt érdemes ilyenkor.
3: Apa írt, figyelj. Koldus korodban két szem krumplit is meg fogsz enni. Ha nem tetszik az ebéd. Ezt is a nagyapapám nyomta. Igen, koldus korodban.
1: Azért ez ilyen
3: jövőképet fest eléd rögtön, hogy merre tarts.
1: Igen, bízik azért az unokám jövőjében. Na, várjál, ezért szedjük össze azt is, amit a dietetikus elmondott, mert hogy egy szakértő járt ennek itt utána. Ehetsz édességet, ha megeszed a zöldséget.
3: Ezzel mi a baj?
1: Ezzel nincs baj szerintem.
2: Bajnak nincs baj.
1: Azt mondja, várjál, mondom egyébként azt is, mit mondott a dietetikus, hogy a desszert jutalomként való használata felértékeli az édességet, miközben a zöldséget kötelező rosszként tünteti fel. Hát a gyerek eleve hát így érzi, könyörgöm úgy általában.
2: De eleve büntetésnek érzik, igen, a zöldséget, de nem tudom miért. Hát amúgy furcsa. Még akkor is, hogyha nem evett előtte olyat.
3: Se a feleségem, se én nem szeretjük a tökfőzeléket. Tehát, hogyha valamit hát megvesem.
2: Ezzel, igen,
3: és kérdezzétek el, jó, az a hajnal az oviból, kérdeztük, hogy mi volt az ebéd, és mondja, tökfőzelék, pipihúsival és többiek megették. Nem, senki nem kérde, nekem íz lett.
1: Na, hát ez tök jó.
3: Hogy nem tudom, én lehet, hogy kifogtam az egyetlen olyan gyereket, aki szereti ezeket a dolgokat. Ez tök jó.
1: Én is hallottam már ezt emberektől.
2: És főzhetsz neki.
1: Valaki szereti a tökfőzeléket.
3: Van ez a nagyon sok apa, aki mindig csak ízes sült krumplit, meg pizzát tud adni a gyereknek. Nálunk nem így van.
1: Nem, én tudok bolonyait is. Igen. Bár érdekes, hogy állni például Dávidnak a rakott krumpli a nagy kedvence.
3: Ez igen, tényleg jó.
1: Egyél még egy kicsit anya kedvéért.
3: Jó, ez nagyon rossz.
2: Ja, hát.
1: Igen, mert hogy a gyerek azt tanulhatja rossz meg, hogy mások érzelmei miatt kell lennie, nem a saját éhsége miatt. Aztán egyél még 5 falat pipihúsit és 3 falat krumplit.
3: Jézusom, ezt ki csinálja?
1: Én ezt
2: van szoktam.
3: Hogy vízi visszaszámlálás.
1: Amikor már nem akar a gyerek enni, és igen, akkor legalább egy konkrét számmal rá tudod venni arra, hogy legalább annyit tegyen, igen.
3: Egyébként az a gáz ebben, ami engem inkább behúz ilyen evés kultúrában, az az az, hogy akkor marad egy kis köret, szedek hozzá még egy kis hús. De akkor marad egy kis hús, kéne hozzá még egy kis köret. És ez egy ilyen végeláthatatlan, tehát hogy ez így eltart, mert én meg nem szívesen adjam meg a kaját, szóval inkább nem számolom.
2: De mindig úgy kell beosztani akkor, hogy persze. Annyi húsit szedjél, annyi körettel.
1: Várjál, mert Móri, nem tudom, tehát hogy azért most így nézem az üzeneteit, most azt hittem, jön a vonacsi, hol az alagút. Ugye korábban már olyat
3: ez
1: írt,
3: melyik
1: hogy,
3: téma?
1: Hogy ha már bekaptad, nyerd le. Nézd, Móri.
2: De olyan, az tényleg az volt, ha már bekaptad, nyerd le.
1: Ha már bekaptad, nyerd le, jön a vonacsi, hol az alagút.
3: Ez ilyen első randis duma. Ilyen... első randis duma egy Michelin csillagos étteremben, nem?
1: Ezek ilyen bárhol bevethető mondatok.
3: Tudod, a Michelin csillagos pincér kijön, és annyit hall az asztal, hogy hú.
1: Dudál a vonat. Na kérem, aztán ez úgysem fog neked ízleni, de ezt értem, miért mondasz egy gyereknek tényleg? Ez nettó baromság.
3: Ja, hogy hát, ha majd megcáfol? Lehet, hogy arra appellál, hogy nyilván, tehát hogyha a kislányom nagyon nem akar szerepelni mondjuk egy képen, akkor azt mondjuk, hogy ezen nem lehet. És akkor csak azért is rájön. Jó, most már nem, mert rájött a trükkre, de hogy lehet, hogy erre appellál, hogy majd akkor rácáfol.
2: Uh-huh. Ja, ezt akkor szokták mondani, amikor ugye, igen, amikor mondjuk valami olyat teszel, amit a gyerek nem mehet. És akkor mondod azt, hogy ez neked úgyse ízlene.
1: Lehet egy ilyen tényleg negatív, ilyen fordított pszichológia. Igen, csak próbáld ki, csak egy falat az egész. Azt nem tudom, kivel lehet ejteni, hogy elintesz egy egész tányérnyi kaját. Nem tudom, ez nekem ilyen nagyon-nagyon furi. Ügyes vagy, hogy mindent megettél. Ez szerintem egy klassz dolog, de azt mondja a dietetikus, hogy a gyerek azt érezheti, hogy a szülő számára a kiürített tányér fontosabb, mint az, hogy valóban jól lakott-e. Hát nem tudom, szerintem ezt egy kicsit túlgondolta a szakember.
3: Szerintem is nálunk nem ez volt, nálunk az volt, hogy te vagy az angyal. Azt nem értem, hogy az angyalok miért zabálnak gyorsan.
1: Tehát aki
3: leggyorsabban megette,
1: az angyal.
3: Te vagy az angyal.
1: Ez nálunk is. És a mai napig mondogatják
3: miért
1: ezt a gyerekek.
3: Az angyal az ilyen, hogy...
1: Igen, yes. Éhes angyal. Igen, ez nálunk is van, ez a duma.
2: Hát mert az angyal jó, az ördög meg rossz.
1: Igen, az angyal jó, és aki ugye szépen ügyesen megeszi, az angyal.
3: Képzeld el, Kata kollégánk a mai napon osztály kirándul. Te voltál valaha osztály kirándulni gyerekkel?
1: Voltam, igen.
3: Ez ilyen kötelező dolog?
1: Hát, figyelj, nem azt mondom, hogy kötelező, de bár nálunk még azon gondolkozom, hogy amikor szerintem a Niussal voltam, vagy a Dávid, jó kérdés, hol is volt valamelyik,
3: és hol is
1: voltam osztály kirándulni, és lehet, nem szerintem Dáviddal.
3: De jó emlék?
1: Figyelj, nem mentünk messzire, azt tudom. Nem emlékszem, melyik gyerekkel voltam, de azt tudom, hogy nem mentünk messzire. Valamelyik gyerekkel voltam, még az Ovis osztály kirándulásom.
3: Ez egy jó sztori.
1: Nagyon, igen, ebből nem jöttem ki túl jól. Nem, szóval az van, hogy ott még ugye Ovinál ott még sok szülő megy, ott még általában azért szinte minden gyerekkel megy egy szülő. Aztán ugye iskolában ez már edukálódik, ott mondjuk egy-két kísérő szülő akad. Én nem nagyon vagyok ebben a kísérő szülői szerepben egyébként. Általában a lelkes anyukáknak ezt meghagyom.
3: Igen, meg azt mondtad, hogy azért egyet illik bevállalni. És ő ugye még nem volt a gyerekekkel, és ezért most ezt ő vállalta. Menek Budapestre. Úgy nagyjából képben vagyok, mert az anyósom tanítónő, és szokta hozni a gyerekeket kirándulni, tehát úgy tudom, hogy mik az ilyen jó programok, amiket mindenki élvez. Például van egy ilyen Eleven Park nevű ilyen ugrálós cucc, ahol lehet ugrálni, állítólag itt Győrben is van egy tök jó, akkor állatkert nyilván alapprogram, színház, dzsungelkönyve, ilyesmik benne vannak a pakliban, Balassagyarmatról talán még egy mozizás is izgi, hogyha kaja, akkor a Meki, az még mindig ilyen sláger dolog. De hogy ők hova mentek, Katáik? Tudod? Tippeltesselek, vagy tudod?
1: Te valami...
3: Minden gyerek kedvence.
1: De amit... nem valami állatos történet, nem?
3: Minden gyerek kedvence. Annyit mondok, kicsit előjáróban, hogy a tanárnő szeretett volna nagyon elmenni oda, és rábeszélte a gyerekeket.
1: Na, kíváncsi vagyok.
3: Madame Tussaud.
1: Jó, mert minden gyerek oda vágyik.
3: Minden, a hanyadikosok a gyerekek, panoptikumba.
1: De az igen.
3: Hallod, és most ennek oda a tanítónénivel, akit ez nagyon érdekel, gondolom én, lesz egy szabaduló szoba is gyerekeknek, az azért jó program.
1: Az jó. Szerintem imádják.
3: De panoptikumba, de max akkor, hogyha vihetek be öngyújtót. Tehát, hogy az egyetlen dolog, ami feldobná.
1: Nem, figyelj, az is vicces
3: lehet. Most tudják, kik vannak ott.
1: Hát azért szerintem jó néhány hírességet felismernek. Most
3: néha felismerné mondjuk Donald Trumpot?
1: Szerintem igen.
3: Tényleg?
1: Beckhamet biztos.
3: Jó, Beckhamet, oké. Okay. Jó, nyilván. De akkor minden gyerek ott lesz
1: Trumpot Beckhamet. Trumpot is felismerné.
3: Trumpot is felismerné?
1: Igen.
3: Na mindegy, oda mennek ma, és Kata tegnap tanácsokat kért, mert hát ugye budapesti közlekedés, hát olyanban nem járatos, és ott ültünk a grafikus Tomi, meg én, meg a Kata. És akkor jó, hogy névtelenül mesélem a sztorit, nem?
1: Teljesen igen. Alig lehet ráismerni bárkinek.
3: És akkor mondta, így aggódva, hogy hát írta a tanítónéni, hogy kell vennünk három felnőttnek szóló budapesti metrójegyet. Hogy lehet-e olyat itt venni Tatabányán?
1: De hát alkalmazásban simán.
3: De mondom, alkalmazásban. Nem ő készpénzért akarja. Mondom, Kata, tényleg készpénzért Tatabányán budapesti metrójegyet akar? Hozzak neked? Nem jó, ő nem akar bejönni. De akkor vedd meg ott Pesten, ha nem, neki az most kell. Oké, ezen úgy túlendültünk. Vonatjegy. Ott a vonatnál vannak ilyen automaták. Igen, vannak. Azoknál meg lehet mondani, hogy én hova akarok menni? Ja nem, csak veszel random egy jegyet.
1: És van a mészavára látsz.
3: De annyira aranyos volt, hogy ma ki tanulja ezt a dolgot.
1: Igen, tanuljuk közlekedni. Jó, hát ez vicces. Figyelj, alkalmazásokban már mindent is lehet. Szóval ez
3: én annyira szeretem, sőt képzeld el, mondok neked egy durvát, szerintem ezt Tomit is meglepte tegnap. Budapesten van olyan buszjegy, nekem most ez a kedvencem, ami fél órás. Tudtad? Alkalmazásban lehet megvenni, és 500 forint a sima jegy, a fél órás 600, és ez olyan, hogy fél órán belül, amire felszállsz, az beleszámít.
1: Na ott gáz, ha késik.
3: Tehát, hogyha a 29 percnél te még felszállsz a harmadik buszodra, mehetsz azzal még 20 percet, az még oké.
1: A lényeg, hogy akkor kezd meg, tök fél órán cucc. Belül kezd meg.
3: Tök jó cucc. Tehát, hogy tényleg ilyenek vannak már, ilyen modern a világ.
1: Hát, kegyetlen gyerekek, mik vannak?
3: Na, hogyha
1: tényleg?
3: Látjátok Katát valahol vonatom, hogy öleljétek meg szegénynek, ez ilyen izgalmas nap.
1: Nyugtassátok meg, hogy minden rendben
3: nincs baj,
1: lesz.
3: Jó, eljársz.
1: Igen, nem fogsz eltévedni.
3: És addig, tegnap este meg átküldte, hogy a délig vette, de hogy Kelenföldre megy, hogy az jó-e.
1: Hát ez jó. Fölösleges volt a délig venni, de nem baj, ha esetleg Nyíregyháza környékén találkoztok vele, de akkor azért szóljatok, hogy ez már kicsit sok.
3: Nem mondtam neki, hogy ez az 50-es plusz, hogyha odaadja nekem, én azt még leutazgatom ma. Tehát, hogy a Kelenföld déli között el leszek, vagy szerezzen egy repalackot, és akkor visszaszerezte a plusz 50 forintot. Jaj, annyira aranyos volt, tényleg. Hát vannak azok az emberek, akik így nagyon a saját élet környezetükben így élnek, és abból nem nagyon lépnek ki. Vannak azok is, akik Pesten nem mernek vezetni, vannak azok is, akik új vonatosok. Hát
1: igen.
3: Ádi, le vagy maradva? Mi vagyok lemaradva, Péter? Na, írjad már meg, aztán nézem, hogy nem, bármelyik buszra átszállhatsz egy órán belül. Oké, közben írja Péter, rengetegszer találkoztam úgy nyugdíjas hölgyekkel, hogy felszálltak főként távolsági buszra, végigmentek az egész vonalon, a végállomáson ott kellett könyörögni a buszsofőrnek, hogy próbálom összerakni közben, legyenek szívesek legalább ott leszállni, mert kitakarítaná a buszt. Persze én megvettem a jegyet, és végigálltam, mert nem volt ülőhelyem. Jó, hogy ez ilyen szociális program, hogy buszozzunk?
1: Jó, hát most miért ne? Hát figyelj, világot látnak közben. Jó, hát csak mit tudom én, azért Tatabánya Pécs távolság, oda-vissza, az már elviszi a napot.
3: Hát meg egyébként vannak egyforma nénik, tehát hogy lehet az, hogy ő leszállt, csak felszállt egy pont ugyanolyan.
1: Te hülye vagy.
3: Matrajóska. Nénik.
0: A következő percekben mindannyian ingyen leszünk így együtt Andi pszichológusai.
2: De jó.
3: Jaj,
1: közben jaj. Ádi borogat.
3: Keresem Andit.
2: Ádi szétesik.
3: Ne, az van, hogy ezt az állvány, mert nem tudom kézzel. Ha valakinek nagyon erős marka van, akkor jöjjön már be. Magyar hallgatóink közül. Egy markos legény szeretnénk.
2: Markos legény, jó.
1: Inkább egy markos lány, nem?
2: Még ha én mondtam volna, de hát ugye így. Ha
1: valaki erősen rá tud markolni, akkor markoljon rá, ezt kéri.
3: Utána tényleg azt csináltok, Andi, amit akartok, csak itt a mikrofon elmányt húzza már meg jobban. Én majd rögzítem. Építettem egy ilyen Jenga tornyot, szemüveg tokkal tartom a mikrofont.
1: Egyébként nagyon pöpecnek tűnik valóban.
3: Mutatós, nem?
1: Jó,
3: nem, az a baj, hogy
2: csak itt... nem túl tartós, mint ahogy igen. Ez az elmúlt egy percben.
3: Nem, mert hogyha beleütök, eldől nyilván. Tehát ez olyan, hogy a sűn makacsmadár csak akkor repül a megrugott. Tehát, hogyha ez igen, ha hozzáérsz, akkor tényleg rossz. Nem, vagy meg kéne jobban húzni, vagy venni kéne újat.
1: Hát ez a két opció, húzd meg jobban.
3: Igen, főnök, értem. Na, itt vagyunk, témánk is van, Andi.
1: Ádina, kezdve ki a csőrét, a mikrofonálvány, neked.
2: Nekem a legyek. Gyerekek.
3: Na, lehet nem, választani.
2: Nem, ez ma reggel, tehát hogy van bent az irodában egy légy, ami fest vagy a fejemre száll, vagy a szemembe akar szállni, nem tudom miért.
3: Akkor ezért kiabászod benne néha?
2: Igen, mert olyan idegesítő, amikor olvasol, mi és közben hittem, érted, attól félsz, hogy belerepül az átba közben.
3: Én azt hittem, csak telefonál az öcsével, de nem, akkor ez a lényeg. Belerepül a szádba. Volt már hát, olyan, hogy a légy az...
2: Nekem jó. Volt már olyan, hogy igen. Véletlenül izé...
3: Bekaptad a legyet.
1: Hát előfordul néha, mi is hallottunk már ilyet.
3: Vallomások.
1: De ezt egy adás van azért, nem nagyon mondták még el itt nekünk legalábbis. De örülünk. Örüljünk.
3: De csak a...
2: Hát nem tudom, te örülnél, hogy bejelentenél.
1: Hát, ja.
3: Hát, nehéz lenne itt felnevelni a hírszerkesztőségben, de persze megoldanád.
2: Végül is lehet, de ilyen szoktató sarkot is, mert ezért nem tudom. Ez egy nagyon gól volt.
1: Azt a kollégák támogatták szerintem, igen.
3: 3 perce járunk a szoktatás előtt. Bocsát, pelenkázok, majd utána hozom a komáromi híreket.
1: Én úgy érzem, hogy nem nagyon akarnának a kollégák, a férfi kollégák Szabira menni.
2: Na, hát szóval igen. De szóval egyébként most amúgy minden ilyen repülő lény, amelyik nem tud tőlem messze létezni. Tehát, hogy ezek
1: jó,
2: a...
1: Sas! De nem Batman!
3: De a légy, értem, a légy idegesítő, mert zümmög meg zavar, tehát nyilván este a szobában az bosszant. De alapjáraton nem egy ostobá repülő létező. Tehát,
1: hogy...
3: De
1: akkor miért
2: száll rám? Ne szálljon
1: jó,
2: már rám.
1: Neki.
3: Jó, nem annyira intelligens, de ha belegondolsz, tehát a poloskák, azok hát olyanok, az... hogy mint egy ilyen kamikaze izé. Tehát ez megy mindennek neked.
2: Mert az állítólag nem lát, nem hal. Vagy hát csak jó. Úgy lát, hogy ilyen homályosan. Vagy tényleg... Mint ahogy te most szemüljük.
3: Az egy...
1: És nincs útra hangja, mint a denevérnek.
3: Mit mondasz te kicsike foltit balra? Szóval, hogy az milyen státusz, hogy nem látsz, nem hallasz, de tudsz repülni. Ez ja. Olyan, mint bizonyos nyugdíjasok, akik vezettek.
2: Hát egyébként... Ó, Istenem. Na,
1: jó. Én elhatárolódom a kollégától szigorúan.
2: Meg akarjátok verni, akkor csak nyugodtan.
3: Erős Markú legények.
1: Jönnek, jó, megverhetik az Erős Markú nyugdíjasok.
3: De nem? Tehát, hogy ez a légyennél azért legalább egyel okosabb.
2: Egy fokkal jobb, de azt nem mondanám, hogy hasznosabb, mint mondjuk a poloska. De hogy a poloska tényleg egy haszontalan állat.
1: Jó, amúgy a légy is, tényleg. Meg a másik, ami egyébként most például jön, ha már itt tartunk, hogy miből ki a csőrünket, és már ilyen mindenféle állatokat emlegetünk, akkor a szárnyas hangya. Tehát gyerekek, tehát én családi házas részeken jönnek a nálunk is mostanában ilyen gyakran látott vendégek a szárnyas hangyák, pedig nem hívjuk őket, hívjuk őket a rosszabb.
3: Megtelepedett a műfűvön, vagy hogy?
1: Nem, hát azok bejönnek, tehát ilyen tavasz vége, nyár elején mindig van egy pár hetes időszak, mikor ott ők megtalálnak mindenféle ilyen kis apró réseket, és akkor jönnek be, aztán ott mászkálnak a konyhába egészen addig, amíg mindig nem csapom így a papucsa.
3: Nem kell, matok szólsz?
1: Nem, én papucsal, van ilyen keményebb papucsom, én azzal, az én fegyverem, megyek, rommát gyilkolom az összeset.
2: És a konyha asztalt a papucsal vered? A kocsos papucsot?
1: Nem, a földön.
2: Földön.
1: Nem. Ha asztalra szállnak, vagy valahova, akkor én így lehessegetem őket kézzel,
2: és utána jön a papucs.
1: És paf, rámegyek.
3: Engem.
2: Vagy de ez a kisebb jó játék, ez miért idegesít? Ez teljesen jó játék.
1: Ja, te ezt élveznéd, mert kiadnád a feszkót. Hát persze, értem.
3: Ne adj el tanácsokat, mert mindjárt behozza a baltáját.
2: De fú, én... egyszer egyébként, bocsánat.
3: Na, mondja.
1: És én egyet fogja baltával kergetni?
3: Igen, csak én, mint a rádió technikai vezetője, egy kicsit tartok attól, hogy Andi egyszer csak így bevadul.
2: Nem, de egyszer volt olyan éjszaka. Hajnal 2-kor neki csapódott a fejemnek. Alvás közben az a rohadék, rohadék poloska várjál, és figyelj, és így fölkeltem, de így idegből képzeld, csak így fölvágtam a villanyt, és így azon gondolkoztam másnap, hogy a szomszédaim vajon fölébredtek-e, és mit hallottak ott, ahogy mondom, hogy a rohadt, tudod, és így mondtam szépen ezeket a jó kis ízes káromkodásokat.
3: Andinak udvarlója van.
2: Közben kerestem.
1: Valami izgalmas dolog történhetett éjszaka Andikával.
3: Csak most megvan amúgy a tökéletes terv, tehát ugye mit teszik a légy? Tehát ugye minden szarra rászáll, tehát akkor fogsz egy darab fogsz egy darab csalit.
2: Figyelj, most ugye nem akarod, hogy megüssem.
3: Ne érts félre! Én most csapdát építek, bocsánat, Andi. Tehát nem úgy értettem.
1: Erősen úgy volt,
2: hát egyébként igen.
1: Andit minősítettem
3: volna. Egyébként egy utólag halva. Értem a problémádat. De nem így értettem, hanem hogy csapdát állítunk. Tehát fogsz egy csalit, egy dózist kiraksz.
1: Egy dózist?
3: Valahova. Lerakod elé a sokkolót, ezt beberegteted, és amikor átrepül az ételért, akkor belesokkolódik.
1: De hogy ezt akkor folyamatosan beregtetni kell.
2: Na tényleg.
1: Andi, nem a sokkolót szokta folyamatosan beregtetni.
3: Jaj, de nem.
1: Ez fárasztó.
3: Na, én egy ilyen gemist tudással rendelkezem. Azt tudom Marilyn Monroe-ról, hogy szatyrokon van.
2: Igen. Szokott, igen. Meg kávésbögréken is.
3: Meg, hogy New York, meg, hogy keresztbetett láb, meg, hogy Sexy Birthday. Ezek vannak meg.
1: New York. Hát
3: meg
1: no, ha szerintem híres, ő Los Angelesben született, meg ott is halt meg amúgy, azt hiszem.
3: Lehet, simán lehet. Én nem tudom, ennyi tudást raktam össze, meg hogy tudom, hogy vannak híres filmjei, még talán címet is tudnék mondani, de egyiket sem láttam.
2: Na, hát ha van, aki forron szeretít, se láttad, ebből, az a leghíresebb.
1: Ebből indulunk. Hát az a leghíresebb, igen. Én azt láttam. Tehát én ennyivel beljebb vagyok.
3: Egyébként szerintetek, most, hogyha itt tartunk, azt tudom, hogy hatalmas nagy ikon, de hogy nektek, mint színész, megvan az ő teljesítménye? Tehát ő egy jó színész volt?
2: Szerintem nem, szerintem inkább szép volt, és ezért foglalkoztatták. Meg hát most ikon vagy nem ikon, ezért volt ikon igazából, ahogy kinézett. Az, hogy nem volt ez a szokványos hollywoodi színésznő, ugye? Tehát, hogy azért egy kicsit teltebb formákkal rendelkezett, mint mondjuk például a, most nem is tudom, kit mondjak így hirtelen, Elizabeth Taylor volt, mondjuk.
3: Nem ez volt a divat?
1: Hát ugye ő ilyen pin-up girl volt, és inkább modellként volt értelmezhető szerintem.
2: Hát én a kéneket nem mondja, hogy pin-up girl, már sem tudja mi van.
3: Mondhatsz ilyet úgy, hogy gyerekek is hallgatnak?
1: Ez egy angol kifejezés volt, igen.
3: Na jó, értem én.
0: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, tópart, koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, óriás kerék, műrepülősó. Vízzene Virág Fesztivál 2026. Négy nap, végtelen élmény. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu.
2: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
3: Mit nézel, Anna?
4: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
3: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, New Carrara burkolat.
4: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
5: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: telefonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 5 perc után járunk fél héttel, reggeli show cukros bácsikkal.
3: Na, az nem ez, kérem szépen itt az Ádi meg a Roli.
4: Már gondoltam, elhatárolódom. Hello, jó reggelt, megnyitottam a tegnapi adásmenetet, megcsináljuk még egyszer jobban?
3: Jó, próbáljuk meg.
4: Na, hát, kedv van. Nem, szerda van, és ma állítólag nem a mongúz, a monszun, meg lecsapránk a, igen.
3: Lecsapránk a mongúz, vagy nem mindegy, ez a monszun ne jöjjön, de mongúz se, meg mongol se, azok már mentek sok évvel ezelőtt.
4: Nem, láttad, hogy ma nagyon durva idő lesz?
3: Hát azért figyelj, a durva, a zivatart, azt mióta nevezzük durva időnek?
4: Jó, hát nem tudom, azt mondták, hogy ez a nap, a szerda az nagyon durva nap lesz.
3: Ez olyan, mintha, jó, mert mondjuk, na, értem, tehát, hogy guminő után váltasz igazira, körülbelül hasonló váltás.
4: Én nem tudom ezt a vonalat.
3: Vagy fordítva.
4: Én ezt a vonalat nem tudom, lehet, hogy a fordítvát majd megtapasztalom, de mindegy. 18,
3: még egy pár év.
4: 18 fok van, és állítólag ma esni fog elég nagy valószínűséggel, és én azért dobtam be ezt, meg azért kezdtem ezzel, mert mindenhol látom itt az eső, meg nagy vihar jelzéseket, és én ebben nem hiszek. Tehát a tegnapi esés az milyen volt nálam?
3: De én sem hiszek, tehát zivatar. Én egyébként is ezt láttam. Tehát oké, hogy eső, de hogy zivatar. Tehát, hogy nem monszun, meg...
4: mongúz.
3: Meg nem mongúz.
4: Esni fognak a mongúzok az égből.
3: Az, meg mi van még, amit használjam? Tájfun, tudod? Nem, semmi ilyesmi. Zivatar lesz, kérem szépen. Azzal nincs gond.
4: Figyelj, egyébként nagyon durva. Elnézve a velencei tavat, tényleg ez a szárasság. Tehát ott le lehetne forgatni lassan a Mad Max-et, és azt nézegettem, hogy jó, tegnap volt valamennyi eső, de az ugye nyilván nem a tetején megáll, és akkor tavat képez, hanem ilyenkor beszippantja a föld. Tehát, hogy ennél azért jóval több kell. Kérdeztem is tőled reggel, de írjanak már tatai hallgatóink, hogy a tatai tó jól van?
3: Szerintem ott van elég víz.
4: Van elég vízünk?
3: A velencei tóban meg évekkel ezelőtt se volt. Tehát ugye elmentünk egyszer oda nyaralni Velencére, és így mutattam a gyerekeknek, hogy itt egyszer volt tó.
4: És nem lehetne az, hogy aki oda megy nyaralni, az vigyen? Tehát, hogy mindenki visz egy 2 literes vizet, és ezt beleönti.
3: Egyébként azt lehet, hogy segítened, de nem 2 liter, 10 litert vigyetek.
4: Mindenki 10 litert fejenként. Gyerekeknek lehet 5 liter.
3: Ja, igen. És akkor lehet, hogy lenne hatásra egy idő után.
4: De olyan cukik a gyerekek, kell, ahogy gurítják a hordót.
3: Hogy viszik a vizet, a kannát, tudod.
4: Egyébként a Dunából valahogyan át lehetne vinni. Most tárgyalnak, hogy lehet, hogy van valami, csak nagyon költséges.
3: Mm-hmm. Akkor inkább a kanna szerintem.
4: Szerintem a kanna
3: legyünk
4: mindig.
3: Legyünk rafkosak, mi magyarok, tudod, mindig megtaláljuk a kis kaput, így van.
4: Igen, vagy akinek ott van telk, az nyissa meg a csapot, és így vezesse ki odáig.
3: Igen, egyszer én nagyon meg is lepődtem, mentem a fiaméknak valamelyik foci tornájára, és nem is tudom, hogy melyik helyszínen, de várjál, elfogom, Monoron le lehetett parkolni, ott uszoda van a sporttelep mellett, aha, és akkor uszoda parkolójába, és akkor onnan gondoltuk, hogy egyszerűen átsétálni, és akkor mondta ott egy másik szülő, aki már előre jöjjön, nem lehet itt, nem, nincs itt van a kiskapu. Hát mondom, ne viccelj, Magyarországon vagyunk, itt mindig van kiskapu, jó? Nyitott kiskapu. De tényleg nem volt.
4: És ezúton üdvözöljük a monoriakat is. Halló, halló, velünk Gyula, egyes úton, Tata Herceghalom vonalon lassú a haladás, kamionok mindenhol is. Jó ez a borongos idő, csak a fejekben ne lenne köd, sajnos ma ez látszik az utakon, balesetmentesed. Errefele jó volt jönni egyébként, és amit ír itt a mi Gyulánk, az teljesen jogos, bár mondjuk tegnap ez a borongos idő, én mentem tegnap évzáró rendezvényre, 2 vagy 3 hónap után újra hosszú nadrágban, meg inkben, olyan melegen volt. Tehát, hogy így értem én azt, hogy lehűlt a levegő, de olyan páratartalom van. Szerintem most van igazán ilyen szauna idő.
3: Egyébként igen, ilyenkor. Viszont visszacsatolva arra, amit mondtál, ennek egyébként egy baromi egyszerű oka van, felém mindig jó jönni.
4: Ó, Roland felé mindig jó jönni, elmenni innen, Gyula, elmenni, na az a balgasság.
3: Mindenki
4: hagyd ezt a munka dolgot.
3: Gyere be, aki velem vált egy pár szót.
4: Gyere be Roland gravitációs mezejébe.
3: Az aurámnak a vonzereje.
4: Ugye? Így van. Tegnap kézzel el hosszú idő után fölültem buszra, pont ebben a szép ruhában, és beült mellém egy olyan szinten büdös, izzad bácsi, és engem ez nem szokott zavarni, hogy ilyen szinten nem, hát te is tudod, vannak olyan ismerőseim, akik nem annyira fürdenek, és nem szokott. De ez most nagyon-nagyon zavart, és én bennültem az ablak mellett, és azon gondolkoztam, hogy ilyenkor mit lehet csinálni. Tehát odébb ülni nem fogsz, Én közben hallgattam pont egy interjút egy volt helyszínelővel, aki a hullaszagról beszélt. És
3: megkaptad az illusztrációt.
4: Egyébként tanultam tőle egy jót, egyszer majd ide is meghívhatnánk, nagyon szeretem őt. És tanultam tőle egy jót, ő azt mondta, hogy 85 másodperc alatt fárad el az orr. Tehát, hogy ez tök nagy hülyeség, hogyha valahol büdös van, meg rossz szag, akkor ilyen mindenféle mentol, meg mentát, meg ilyeneket raksz az orrod alá, mert akkor tornázik az orrod, és tovább küzd, és tovább dolgozik. Állítólag 85 másodperc alatt elfáradsz, és onnantól már tűrhetőbb a büdös.
3: Tehát akkor másfél percet kell kibírni. Nézd, szerintem ezért vannak olyan urak a hallgatók között, akik ezzel tudnak azonosulni, hogy 85 másodperc után elfáradnak. Tehát gyanítom, hogy most meg, hogy vannak hölgyek is, akik most nyilván bólogattak urakra gondolva. Igen, és nem biztos, hogy csak az orruk kapcsán.
4: Na jó, hogy van, ha valakinek, ezt is várom ma, ha valakinek van tippje arra, hogy mit lehet kezdeni azzal, hogyha valaki nagyon büdös a közeledben, de nem tudsz odébb menni. Nyilván ezzel, hogyha beszólsz, hogy passzív-agresszív vagy, azzal nem oldasz meg semmit. Hogy van-e itt is valami olyan, mit tudom én, nem tudom.
3: Nekem van egy ötletem, hordjon magánál mindenki parfümöt, de hogy nem csak... Tehát, hogy
4: de ha nem lesz jó,
3: az
4: olyan, mint a tornaöltözőbe befújod az Axot. Tehát, hogy ez a izzadságszagú dezodorszag.
3: Oké, de az is egy ideig, óráig elnyomja. Tehát, hogy legyen kettő, egy a tied, amit magadra fújsz, meg legyen egy, amit nem sajnálsz. Ja. És akkor utóbbit ilyenkor előkapod, és mondjuk így fél percenként körbe permetezed az illetőt.
4: Ja, de akkor már ízét viszek inkább, az drága. Akkor már ilyen WC légfrissítő, tudod, az óceános szarszak.
3: Az a tényleg olyan. De az nem jó, mert tehát azt így fölfújod a levegőbe, és akkor így lehullik rád, és így nyomot hagy, meg így rátszál, meg ilyenek. Nem,
4: és hol érdekel engem, hogy rászáll?
3: Vagy dezodor, az még olcsóbb, csak abból tényleg mocsok sokat kell fújni.
4: Amúgy, bocs, de most elkalandoztam, de hogy aki azt készítette, az szagolt már valaha óceánt. Az miért óceán? Az óceánban döglött halszag van.
3: Hát nem, semmi köze nincs hozzá. Ez egy idealizált óceán illat.
4: Ja, értem. A magyarokkal elhitették.
3: Van a citrusos, tudod?
4: Aha.
3: Meg van a tropik.
4: Az a torokkaparos a citrusos. A tropik az mit tud?
3: A tropik, hát ilyen egzotikus szarszag lesz utána.
4: De azt néztem, hogy most már egyébként ilyen illúziókban nem is nagyon ringatnak, mert az anyósoméknak kellett vennem ez már fenköltebb, ez a parfümbe állított pálcikák verzió, nem tudom annak mi a neve.
3: De az ilyen, igen, az a luxi kiadása, vagy nem is tudom, nálunk is olyan van otthon, asszony szereti.
4: És ott már nem törték magukat illatokkal, meg ilyesmi, van tavasz, tél, nyár, meg ősz.
3: Hát mert letisztult, tudod? Letisztult modern stílusú lakásokba, letisztult modern stílusú légfrissítő.
4: És ez megkiment a divatból, ami régen volt? Hogy bedugtál a konnektorba, és mindig megijesztett, hogy psz.
3: Ja, az ki, hát már nem láttam régóta.
4: Ez mi volt? Ez volt a Breeze?
3: Igen, meg az autóillatosítóknál van egyébként mindenféle, 6000-féle verzió.
4: Tehát, neked van? Én annyira van, nem szeretem.
3: Van, mi olyat szoktunk venni, ilyen állatfigura van illatosítva, és akkor az lógott a tükrön. Körülbelül másfél napig érzed a hatását.
4: Igen, én a Wunderbaumnál kiszálltam egy időre, aztán visszajöttem, mert volt ilyen parfümszerű, amit oda raksz, és akkor így átfújja rajta a levegőt, csak aztán ugyanezt, tehát hogy amíg úgy volt, addig jó volt, de aztán úgy viszonylag hamar elillant.
3: Hát ez nagyon.
4: Tehát mit szeretek, az új autóillatot? Kéne egy új autó.
3: Az egy picit drágább, mint más kategória. Autós megfrissítő, igen.
4: Jó, Anna. Jó, minden esetre nem nagyon dőlnek a megoldások, a szájon keresztül lélegzés, ez nekem nem megoldás.
3: Az nem, az egy alternatíva. Vagy esetleg, hogy veszel egy nagy levegőt, és utána meg nem veszel.
4: Vagy közelebb bújok, hogy hamarabb teljen a 85 másodperc.
3: Meg is nyalod esetleg.
4: Esetleg.
3: Így.
4: Ha úgy alakul.
3: Ja, de és akkor belül volt, nem volt esélyed.
4: Nem, és már ablakot se lehet ezeken nyitni, mert ezek ilyen klímás buszok.
3: Ja, csak a klíma nem megy rajtuk.
4: Nem, ezeken megy, hát ez Budaörsen.
3: Ja, Budaörsen, bocsánat.
4: Nem, hogy nem megy. Akkor is megy a klíma, hogyha a buszon kívül is hűt. Leszállsz, ne legyen egyből meleg.
3: Én kérek elnézést, tényleg. Az egyfőre jutó legmagasabb GDP ott van az országban.
4: Ezt azt mondod, az egyfőre jutó legmagasabb klímaszám. De egyébként lehet. Azt tudod, miből van ott a legtöbb Budaörsen? Ezt konkrétan tudom. A világon a legtöbb körforgalmunk van.
3: Na, az tényleg van ott egy pár, igen.
4: 30 közelit számoltam a múltkor, de nem tudom, lehet, hogy több is van már.
3: De ott azok ilyen kisebb körforgalmak, ugye?
4: Van kicsi és nagy is, többsávos is van, az Oceannál a legdurvább, ott van többsávos, ott rájöttem arra, hogy a magyarok köztük én sem tudom használni a többsávost. Elvileg az volna ott, utána néztem, hogy aki belsőből jön ki, ezt mindig ki kell engedni. Rohadtul nem.
3: Figyelj, érdekesek ezek a körforgalmak, ugye Győrben is van nagyon nagy körforgalom, az mondjuk relatíve logikus. Tehát, hogy azt még úgy lehet használni, bár azt én is úgy használom, amikor arra járok, hogy hát ahogy esik, úgy puffan, a lényeg, hogy éljem túl, meg ne ütközzek senkivel. De várjál, mert van egy olyan, az is egyébként a Győr környékén van, és az majd inkább, hogy mész ki Gyirmót felé, lefele, mindegy. És
4: a patkás?
3: Tessék?
4: A patkás lesz,
3: a patkás, ahol föl tud menni az M1-es lehajtóra.
4: Azokat úgy utálom, mert tök nehéz átmenni ezen a patkán, nem értem, miért rakják oda.
3: Az még hagyján is, de hogy egyébként ott például olyan, hogy a ha jössz, a pápa felől szoktam jönni, mert a gyerek ott focizik, vagy járnak oda focizni, ugye, tehát akkor szoktam arra járni, és ahogy jössz, a harmadik lehetőségnél kell kihajtani, hogyha le akarsz menni a pályára, na de, ott a belsőn kell menni, nyilván, tehát a belsősebbe, és a második és a harmadik kihajtó között a körforgalmon belül sávot kell váltanod, hogy utána ki tudjál menni. Ne. Hát gyerekek, ez kitalálta ki, hogy ez így működjön?
4: Van még egy javaslatom a praktikusság szellemében és jegyében, akkor már csináljuk meg azt, hogy teljes helykihasználás, ez a közepe úgyis fölösleges tér, hogy ott legyen egy parkoló. És akkor még egyet megegyszerűsítjük a dolgot, és legyen egy zebra, amin ugye ki lehet jönni a parkolóból.
3: Ja, hát az mindenképp. Imádom egyébként. Tehát azt, amikor a körforgalom, ráadásul mondjuk tényleg forgalmas körforgalom mellett rögtön van egy gyalogátkelőhely, na hát az aztán parádé tényleg.
4: Így.
3: Igen, na Budaörsön még a buszmegállókban is légkondi van. Azt nem tudom. Dubajban tudom, hogy ilyen van. De most Budaörs a magyar Dubaj?
4: Egyébként igen, és most nem értem az üzenete, a Zsolt üzenete mögött a mosolygó smiley-t, mert ez tényleg így van, sőt, ha budaörsi vagy, akkor kapsz egy embert, aki jön mögötted legyezővel. Kapsz egy embert, aki nem budaörsi, csak mondom, és jön mögötted legyezővel.
3: Értem, tehát, hogy a budaörsiek, a nem budaörsieket csicskáztatják.
4: Nem munkát adunk.
3: Ja, értem. Ki minek titulálja, ugye? Ez munka. Na, egyébként Zsolt meg ír az utakról is, jó hír az autósoknak, Biatorvágynál megnyitották a felhajtót, itt talán nem lesz torlódás a Pátyi felhajtónál az M1-en, M1-Pestől Tatabányáig jó tempóban autózható, most még hatóság és balesetmentes, Pest felé a Bicskei tavaktól torlódik a kamionos szélső sáv, hát csak a szoki, ugye, ahogy szoktuk mondani.
4: Igen. Nagyon jó témáink vannak mára. Az egyik egy, hát nekem szemetütő valami, ami egyébként már akkor is téma lehetett volna, meg kicsit talán érintettük is, amikor ugye az iskolákban elvették a gyerekektől a mobiltelefonokat, de most felröppent a hír, hogy szeretnék kezdeményezni, hogy a parlamentben ne lehessen mobilozni, mobiltelefont használni az ülések alatt. És érdekes ez a téma, el kell azon gondolkodnunk szerintem majd mindenképpen, hogy ez jó kezdeményezés, vagy rossz kezdeményezés, illetve nyilván átvetítjük majd a munkahelyekre, mert szerintem egy csomó munkahely van, ahol nem szabad mobiltelefont használni, miközben dolgozol, és egyébként nem is annyira felháborító, sőt kifejezetten jó dolog.
3: Vagy nem szabadna, ugye, de mégis használnak. Ez lesz az egyik témánk.
4: Jó, hát igen, majd az asztal alatt nyomkodás nyilván, de jó, ezt kidumáljunk meg, majd írjátok meg ti is, hogy nálatok a munkahelyeteken szabad-e használni, hogy szabad, illetve jó-e, hogy így van, vagy rossz.
3: És utána pedig 8 és 9 óra között
4: szerelmeskedünk
3: Andival.
4: ti meg zenét hallgattok?
3: De aztán 2,5 perc után jövünk vissza.
4: Lesz egy tartalmas óránk, melyik az 1:17-es dalunk?
3: 1:30-as.
4: Ja, bocs.
3: Na, ez elég. Kettőnknek is. Na, szóval nem. A Z generáció ugye nagyon sok mindenbe különbözik. Úgyhogy drága boomer társainkat megpróbáljuk meg magunkat is képbe helyezni, mert hogy a modern randiknak most már ilyen nagyon furcsa, számunkra furcsa kifejezései vannak. Van olyan köztük, amit egyébként azért még értek, mint például ez a situationship. Na, jó, de hasonlók, mondjuk ebből lesz egy csomó, és akkor ezzel fogunk megismerkedni. Pontosabban Andi fogja tesztelni a mi tudásunkat. Hát mondjuk úgy, hogy a tegnapi Marilyn Monroe az ehhez képest parádézás volt.
4: Hát például meglátod a gyerekednek a telefonjában, hogy így írja egy csajnak, hogy orbitingollak. Akkor mire gondolsz?
3: Hát, hogy vesz neki rágót.
4: Na, ugye? és most megtudjuk majd, hogy mi az az orbitingolás. Többek között.
3: Mondom, nekem az a rágó.
4: Jó, hát
3: na, szóval, hogy a Z generációnak a mindenféle párkapcsolati, mindenfélére való, mindenféle kifejezéseit fogjuk körbejárni.
4: Közben nagyon jó. Tatai tó vízszintje, ó, annyira köszönöm, Józsi, hogy megírtad. Jelenleg 161 cm üzemi vízszint, az 192. Üdv Tatáról, köszönjük szépen. 161 centi, a Velencei tó ilyen 60 körül van. Tehát akkor 1 méterrel több vízünk van.
3: Ez brutális, tehát
4: ez tényleg. Ez se sok, vagy így nem hangzik annyira soknak ez.
3: Velencei pocsolya jelen pillanatban, ami van. Na, szóval ezekkel a témákkal jövünk ma, érdemes lesz velünk tartani, ha van útinfótok, jöhet 0620 978 978.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: fesztivála pedig nem csak te, hanem számos rászoruló is boldogan élvezheti ki a nyarat. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
1: Hello, szia, Komárom! Június 5-én pénteken Open Air Retro. Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt az Észak-Komáromi Meatheads Gardenben. A legjobb zenékkel DJ Bóli és BRK a Forrás Rádió lemezlovasai várnak mindenkit szuper hangulattal. Ajándék óriás világító habrudak, hiszen ahogy szoktuk, csináljuk a fesztivált is. A belépő 23 óráig csak 5 euró, és a Vodka Energy Shot mindössze 1 euró 23 óráig. Start 22 órakor. Tehát június 5-én pénteken megnyitja kapuit Észak-Komárom kedvenc szabadtéri helye, a Meatheads Garden. Open Air Retro, Meatheads Pub, ottali.
2: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Roma civil platform létrehozását kezdeményezte az oktatási és gyermekügyi miniszter, a vízmegtartáson és vízpótláson a hangsúly, ismét egészségügyi szűrőnapot szerveznek a Tatabányai Kórházban. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részleták. Roma civil platform létrehozására kérte roma szervezetek képviselőit az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban tartott egyeztetésen Lannert Judit tárcavezető, annak érdekében, hogy a roma közösségek oktatási és gyermekügyi javaslatai közvetlenül megjelenhessenek a döntéshozatalban. Az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter keddi közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt írta, Rézműves Melindával a Románoker, Daróci Annával a Roma Versitas, valamint Horváth Aladárral a Roma civil rajt képviselőjével folytatott meg. Beszélést. Áttekintették a roma gyermekek oktatási helyzetét érintő legfontosabb kihívásokat, a rendszer gyenge pontjait, valamint azokat a lehetőségeket, amelyek hozzájárulhatnak az esélyegyenlőség javításához és a minőségi oktatáshoz való hozzáférés erősítéséhez. A vízügy országszerte mintegy 8 millió köbméter vizet juttatott ki helyi vízpótlások keretében holtágakba, természetvédelmi területekre elsősorban ökológiai céllal, tudatta a május közepén alakult országos vízügyi koordinációs központ közleményben az MTI-vel. A koordinációs központ folyamatosan engedélyezi azokat a vízpótlásokat, amelyeket nemzeti parkokkal, önkormányzatokkal, civilekkel közösen valósítanak meg a vízügyi igazgatóságok. Az ország területén már 27 helyszínen zajlik holtágak ökológiai vízpótlása, természetvédelmi területek vízellátása, nem állami kezelésben lévő csatornák feltöltése. A további lehetőségekről folyamatos az egyeztetés, a visszatartott víz mennyisége jelenleg a duzzasztott folyó medrekben, csatornákban és tározókban 632 millió köbméter. Ismét egészségügyi szűrőnapot szervez a Komárom-Esztergom vármegyei Szent Borbála Kórház Tatabányán. Június 10-én általános állapotfelméréssel, testösszetételmérés és elemzéssel, táplálkozási tanácsadással, lelki egészségszűréssel, mozgásszervi tanácsadással és kézhigiénes gyakorlattal várják a lakosságot a kórházban. A program ingyenes és regisztrációmentes. Június 7-én Komáromban tartják a Vivace Zenei Egyesület ünnepi koncertjét, mellyel megalakulásuk 30. évfordulóját köszöntik. A hangverseny a Győri Filharmonikus Zenekar tolmácsolásával csendül fel. A program 19 órakor kezdődik a Petőfi Sándor Művelődési Házban.
0: Időjárás.
1: Ma a napos időben többször megjelenhetnek fátyol és gomoly felhők az égen. Vármegyénkben az előrejelzések szerint kisebb zápor csak a délutáni órákban fordulhat elő. 21 és 25 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: Johnnal I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Vidám reggelt mindenkinek, szevasztok! 7 óra után járunk immáron, 7 perccel, és szokás szerint útinfókkal kezdjük. Na. Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon ugye megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát, ezt egyébként megkaptuk Zsoltól is, aztán áll minden az M1-esen, legalábbis a külső sávon, a Tóbarok magasságában, ezt Norbi jelezte, köszönjük. És hát a szokásos egyébként a helyzet, hogy nagyjából Bicske után leginkább ott Herceg-Kalomtól már a külső sáv az azért tényleg erőteljesen be van állva, és ott korábban például pont Óbaroknál van szintén fennakadás, környén is jelentős a forgalom, a többi helyszín most még itt a térségben egészen nyugisnak tűnik, Esztergom, Komárom és Tatabánya is.
3: 19 fok van, 23 lesz, mindezt nedvesen.
2: Mindezt a nedves.
3: És közben nézem a cikkeket, milyen aktualitások vannak, mit kell most figyelni a világból. Elém ugrott, megéri-e kerti bútort vásárolni 2 millió forintért?
2: Hát nem. Köszönjük.
3: Te hogy mondtad volna?
2: A hülyének is.
3: Persze. Kerti bútor, hallod, a múltkor bementem a kedvenc kerti bútoros boltomba, mert nekem van olyanom.
2: Kerti bútor volt.
3: Van egy ilyen kedvencem, ahol ki lehet fogni jó dolgokat, meg vannak ilyen nagyobb akciók, svédek.
2: Értem, hát mindegyik ilyen svéd szinten.
3: Igen, mondjuk ez is igaz, de nem az a svéd, ez egy másik svéd. Jó, nem az, amire gondolsz, egy másik.
2: Beáll a kapuba, Svédia. Na, klasszikus idézve, igen. De szóval bementél, néztél kerti
3: és
2: bútort, vagy
3: a születésnapi ajándékomat ilyet kaptam, egy ilyen csöppfotelt, ami ilyen láncológ és csöpp, és annyira jó. A minden estémet abban töltöm, mint az öregek, kiülök a teraszra, nincs kert, tehát kiülök a teraszra, és nézem ott a fiatalokat. Clint Eastwood amúgy. Na, de az a lényeg, hogy a kerti bútorok, és akkor van nekünk egy ilyen régi műrattanunk. Nem igazi rattan, mert az nagyon drága, hanem ilyen műrattan. De nem volt annyira olcsó. Tehát, hogy azt hiszem, hogy 2 fotel van, és ilyen 100 000 forint körül volt. Tehát, hogy hátra is dönthető, meg párnás, meg mit tudom én, 3 éve van meg. Viszont a rattan, a műrattan elkezdett így pattogni rajta, tehát így szétjönni.
2: Tehát nem rattan, hanem pattan.
3: Pattan. Ez egy pattanbútor. Hogy nem gondoltam erre? Várjál, valamit át kell értelmeznem a teljes életemben. És megkérdeztem tőlük, hogy tudom, már nem garanciális, de látom, még mindig forgalmazzák, hogy nincs esetleg valami kontaktjuk, hogy aki ezt így megtudja, egy rattanthatatlan emberük, aki esetleg ezt helyre tudná nekem hozni. Há, olyan nincs. Na, jó, hát de akkor hogy van ez, hogy a rattan-pattan? És mondták azt, hogy hát ezek a bútorok mind olyanok, hogy ilyen egy év után, hogyha napéri, akkor így elromlik. Mondom, kerti bútor, napéri, egy év után mi van? Nekem 3 éve megvan. Hát akkor maga jó járt. Na, meg a nénikéteket. Tehát, hogy és akkor mondták, hogy ez így van. Elkezdtem nézni az interneten, hogy akkor mit lehet csinálni, és képzeld el, adnak ilyen tanácsokat, lehet kapni csíkba műrattant, és akkor ezzel újra lehetne fonni. Látsz engem, ahogyan teraszorattan azok?
2: Látom, de hogy baromi vicces, az biztos.
3: És várjál, azt kerestem, mert hogy nekem a fejemben megvolt, hogy kell, hogy legyen ilyen találmány, végül ilyen temu szintű helyen, vagy sín, vagy ilyesmint találtam. Kell, hogy legyen olyan, hogy mint a duct tape, mint a szikszallag, de az egyik fele rattan, a másik fele ragad.
2: És van.
3: És szereztem, egy kicsit vastagabb csíkba meg van szőve, egy ilyen körülbelül 20 centi szélességű, és olyan, mint egy ilyen szikszalag csík, és azt akarom most valahogyan összeragasztgatni, hogy az úgy maradjon egyben.
2: Tehát ez egy ilyen műrattannak látszó ragasztó?
3: Igen, és azon gondolkozom, hogyha bejön, akkor lehet, hogy bevonom vele körbe a kocsit, mert akkor nem lesznek karcolások, én leszek a rattanos autós. Ratta Honda.
2: Csak utána ezt magyaráz meg a rendőrnek, mikor megállít, hogy ez egyébként teljesen legális.
3: Igen, szóval még nem bontottam ki, de szerintem a hétvégén fogom csinálni, majd készítek fotót, küldöm, hogy visszaragasztgatom a rattant.
2: Jó, ha marad, akkor lehet elkérni, nem.
3: Kérem neked rattan ragasztó?
2: De figyelj, náluk is egyébként rattan.
3: De szürke?
2: Bútor van, nem.
3: De nekem nem.
2: Vagy hát ilyen... Hát ennek nehéz meghatározni a színét.
3: De igazi rattan, vagy te is műrattanosok
2: vagy? Nem tudom, hát
3: az igazi rattan az fából van, vagy nem fa, tehát az ilyen, azon érzed, hogy anyag, ez meg műanyag.
2: Hát szerintem műrattan lesz.
3: Műrattan? Igen?
2: De mi jó áron vettük, minket nem húztak le ennyire, hogy 2 fotel 100 000.
3: És látok, és pattan.
2: Hát nem pattan.
3: De akkor még kell a maga matricám?
2: Hát még nem kell, majd ha esetleg x év múlva. kelleni fog, akkor majd gondolok rád. Most még nem kell nálunk, köszöni szépen, jól van a műrattan.
3: De egyébként még ezt is megkerestem, hogy vannak-e rattanosok, vagy akik ilyeneket javítanak. Egyébként nem nagyon találtam.
2: Vagy ilyen fórum, nem? Tehát, hogy ilyen rattanbút, műrattanbútor.
3: De mert az a baj, hogyha egy részén van ilyen sérülés, azt még úgy lenyelem, tehát hogy azt úgy még el lehet fogadni. Csak ugye ennek az a problémája, hogy ez így körbe van végig tekerve. Tehát, hogyha egy ponton elpattan, akkor úgy szépen foszlik szét az egész széked.
2: Azért komoly problémái vannak a Rédládinak, nem?
3: Na jó, van, na, bocsánat, elkalandoztunk.
2: De örülök, hogy elmesélted, örülök, hogy kimentél, látod, majd kiszámlázom, jó?
3: Okay.
2: Mint pszichológiai szolgáltatás. Na, ebben az órában mivel foglalkozunk? Hát egyrészt hozzuk majd ugye a csillagok üzeneteit, szokás szerint, aztán pedig telefonozni fogunk, vagy pont, hogy nem, mert hogy ugye korábban az iskolában már betiltották, most a parlamentben is eljutottak eddig, úgyhogy szépen lassan úgy tűnik, hogy a parlamentben is tilos lesz a telefonozás, azt nyilván meghagyjuk az ottani képviselőknek, hogy ehhez hogyan állnak. Mi ebből kiindulva arról fogunk egy kicsit beszélgetni, hogy vajon milyen típusú munkahelyeken kellene, vagy lehetne még betiltani a telefonozást.
3: Igen, és engem az is nagyon érdekel egyébként, hogy mit jelent az, hogy betiltjuk. Tehát nyilván az drasztikus lenne egy munkahelyen, hogy begyűjtik a telefonokat. Szerintem az is drasztikus lenne, hogy mondjuk ne lehessen néha így rápillantani. Hogy az legyen a betiltás, hogy mit tudom én, nem szabad olvasgatni róla, nem szabad zenét hallgatni, meg videót nézni, mert szerintem tök természetes, hogy ez a tilos, de hogy hol húzzuk meg a határt? Tehát ránézni sem szabad, vagy azért ilyeneket, hogy mit tudom én, az órád azon van, így lenézek rá most is, látom 7:13, tehát hogy ilyeneket szabad lesz.
2: Vagy esetleg, hogy teljes tiltás, vagy részleges, tehát hogy Facebookozni nem szabad, de azért, hogyha mondjuk tinderezni egy ilyen napi 5 percet, igen. Szóval, hogy vannak itt azért ötletek.
3: Én majd egyébként azt is elmondom, én hogy játszanám ki, mert egyébként vannak terveim, tehát hogyha mondjuk itt betiltanátok, akkor szerintem nekem van ötletem, hogy ezt ki lehessen játszani. Nem annyira lehetetlen, de az mondjuk tényleg érthető, hogyha bemegy az ember dolgozni, akkor ott dolgozzon, akárhol is van, és tök jó lenne, hogyha megírnátok, hogy nálatok van-e ilyen tilalom, nincs ilyen tilalom, egyébként ha volna, akkor jó volna, vagy képzeld el mondjuk a fagyjárus, hogy nyomogatja a kis csett falát, miközben kiadja neked a citromot, tehát ő se csinálja.
2: Hát azért...
3: De?
2: Figyelj, nem tudom. Mondjuk szerintem a dohánybolti eladó lányok jelentős részét sírba tennéd ezzel, hogy nem lehet telefonozni.
3: Jó, szerintem legyen az, hogy akkor a műkörömmel szabad. És akkor lesz egy ilyen, és akkor beülnek a képviselők, 15 centis
2: műkörömmel, ja.
3: Pink körömmel, géllakkal.
2: Szigorúan. Na, szóval, ezt fogjuk körbejárni ebben az órában. Mi a helyzet a munkahelyi telefonozással? Írjátok meg nálatok, szabad, nem szabad, ha esetleg nem szabad, de ti ügyesen ki tudjátok játszani a rendszert. Jó, név nélkül fogjuk beolvasni, ígérjük, jó? Azt is megírhatjátok, SMS és Viber számunk 0620 978 9785.

0: Buenos Morgen! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: Na hát egy picit megcsúsztunk vele, hogy 6 perce járunk már 7:30 előtt. Egyébként a Klotildoknak kívánunk boldog névnapot, még mielőtt elkezdjük a horoszkópot.
2: Beszélzek, Klotyó.
1: Mert elfelejtettük őket felköszönteni, meg egyébként a Heliodorok, meg még a Sejlák, a Kevinek is ünnepelnek, ma a Cecíliák, úgyhogy sokaknak kívánunk nagyon boldog névnapot. Na, jöjjenek a csillagok üzenetei.
2: Kedves, annyi mondandóm van, de most tényleg belépfolytom. Jó, csináld.
1: De miért, mit szeretnél mondani?
2: Hát egy csomó mindenek utána néztem érdekes dolgoknak. Na jó, akkor csak egyet mondok. 183 centi lenne ideális a Tatai tóban. Tehát 162-3 van most, akkor nálunk 20 centi hiány van, és már a Kis Balatonnál is pukkadnak a halak. Tehát, hogy nálunk azért nagyobb rend van, mint kintebb.
1: Köszönjük szépen. Kedves Kos, ma úgy indulsz neki a napnak, mintha valaki véletlenül rádadta volna a turbó fokozatot, csak arra figyelj, hogy nem minden ajtót fejjel nyis ki. Még most süsebben azt, hogy mit tudom én, 20 centi hiány, az mit tudom én, sok esetben van.
2: Az gázos. Is. És megjelenik a halszag. Bika, valaki ma próbál, mi van veled? Kizökkenteni, mi félreértettél megint? Szóval Bika, valaki ma próbál kizökkenteni, de te olyan stabil vagy, mint egy jól bebetonozott kerti törpe.
1: Ezt nekem szántad, ugye? Rohadj meg!
2: A nap végére mégis te leszel az, aki a káoszból kényelmes kuckót csinál.
1: Menj a francba! Ez jó volt. Ma egyszerre 3 ötleted lesz, kedves ikrek jegyű, és mindegyik hangosabban beszél a másik. Az a baj, hogy az egyik hülyébb, mint a másik. Mármint az ötlet, ha te vagy a rémláda.
2: Nyilván.
1: A zsikrek jegyű vagy, az vagy. Válaszd azt, amelyiktől nem csak izgalmasabb, hanem könnyebb is lesz az életed.
2: Oké. Okay. Rák, ma érzékenyebb antennákkal működsz, mint egy régi rádió a vihar előtt. Ne vegyél mindent magadra, néha mások csak saját magukkal vitatkoznak rajtad keresztül.
1: Ma belépsz valahová, kedves oroszlán, és a tér automatikusan kicsit színház teremmé változik. Használd jól ezt a fényt, de ne feledd, a legnagyobb tapsot most egy kedves gesztus hozhatja.
2: Szűz, ma rendet akarsz tenni valamiben, ami eddig úgy nézett ki, mint egy fiókba zárt tornádó. Meglepően jól fog esni, amikor végre nem csak kívül, hanem belül is helyére kerül valami.
1: Ma döntenie kell a mérlegjegyűnek, és sajnos nem lehet örökké elegánsan lebegni két opció között. A szíved most halkabb, de pontosabb tanácsadó, mint a 100. pro-kontralista.
2: Skorpió, ma átlátsz valakin, mint egy frissen mosott ablakon. Csak ne kezdj el azonnal detektívet játszani. Van, amit elég tudni, nem kell rögtön leleplezni.
1: Kedves nyilas jegyű, ma benned van az indulhatnék, még akkor is, ha csak a konyháig jutsz kalandvágyból. Egy váratlan beszélgetés viszont pont úgy nyit ajtót, mintha repülőjegyet találtál volna a kabát zsebedben.
2: Bak, ma kicsit úgy érzed, mindenki tőled várja megoldást, mintha te lennél az ember alakú használati útmutató. Nem baj, ha segítesz, de ne vállald el mások teljes házi feladatát.
1: Ma furcsa ötlete támad a vízöntőnek, és pont ez benne a jó. Lehet, hogy mások először pislognak, de később még kérni fogják a receptet.
2: Halak, ma könnyen elúsznál az álmok felé, de a valóság finoman visszahúz a bokádnál. Ne haragudj rá, most pont egy apró földi lépés visz közelebb ahhoz, amit elképzeltél.
1: Na, hogy mit képzeltünk el? Hát például ugye a parlamentben elképzelték, hogy ne lehessen telefonozni, ebből kiindulva mi arról fogunk beszélgetni, hogy vajon úgy általánosságban be lehet-e ezt vezetni a munkahelyeken, és ha nálatok van ilyen szabályozás, akkor arról nyugodtan mesélhettek nekünk, akár arról, hogy betartjátok-e, akár arról, hogy mondjuk kijátszátok. Nagyon ügyesen, valahogy rafkósan ezeket név nélkül olvassuk be.
2: Andit pedig Isten éltesse, ma van a születésnapja, nem a mi Andink, hanem az egyik hallgató Andink, bár utána azt írta, hogy ja nem, de valószínűleg ez nem erre vonatkozik, szóval csak nem tévesztett el a születésnapját.
1: Bocs, elfelejtettem, hogy nem ma van a
2: születésnapom. Ja,
1: na, szóval telefonozással kapcsolatban, munkahelyi telefonozással kapcsolatos sztorikat egészen bátran megírhattok nekünk 0620 978 978.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Idén először Rocksziget a Vízzenevirág Fesztiválon. Bikini, AVS, Ród, Ossian, Leander Kills, Mobilmánia és még sokan mások. Találkozunk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
4: A Bükkfürdői Karamell Premium Resort a felejthetetlen családi nyaralás helyszíne. Kalandpark, beltéri és kültéri medencék, cukrászda, saját termálvíz. Foglald le nyaralásodat. www.karamell.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 7 perccel járunk, 7:30 után. Itt van velünk Andi. Hello, jó reggelt!
1: Hello!
2: Jó reggelt, sziasztok!
0: Aki közben telefonozik, természetesen, miközben arról beszélgetünk, hogy vajon a munkahelyeken ne lehessen telefonozni, mert hogy ugye a parlamentben vetődött ez fel, hogy ott sem nagyon lehessen telefonozni, mert azért lehet látni, hogy időről időre ott ülnek képviselők, ja. És hát nem tudom, hogy éppen tintereznek, facebookoznak.
1: Amúgy engem tökre érdekelni, és régen, még nagyon régen, amikor voltak ilyen parlamenti közvetítések, és tudom, a nagypapám nézte, akkor mindig lehetett látni ilyen különleges dolgokat. Volt, aki nemzeti sportot olvasgatott ott a padok között, akkor még nem a mobiltelefon volt, talán tetriszeztek, nem tudom, de hogy vagy tamagucsiztak, mit tudom.
0: Gameboyoztak.
1: De hogy valahogy ezzel a munkakörrel így mindig összeállt ez, és egyébként most pont azt akartam mondani, hogy érdekelné is, hogy ki miket csinál ott a mobilján, vagy mit néz, közvetít-e, live-ozik, vagy Facebookot görget, vagy Tinder, TikTok, tényleg tökre érdekelne. Lehet, hogy a közvetítésekben látszik is, hogy így rázumolunk.
0: Hát,
2: ha rázumolnának, de nem nagyon szoktak szerintem.
0: Nem, szerintem sem, meg azért szerintem rafkósak, tehát hogy úgy tartják általában a képviselők a telefont, hogy ne lehessen látni.
1: Jó, de
0: hát
2: van már ez a fajta, ugye ilyen, mi a franc ez, amit ráteszel az elejére, ez a fólia,
1: ami ne látszódjon,
2: igen, mert hogy ugye ilyen.
1: De remélem, hogy a szemből látsz egy politikus, most fönn vagyunk videóban is, és ennyit látsz, hogy
2: jó, hát az igen.
1: Balra húz, jobbra húz. Azért sejtheted.
2: Trükkösen kell csinálni, mert a TikTokon is az van, ugye, hogy fölfelé húzigálod, és akkor lehet, hogy valahogy úgy kell mozgatni az ujjadat, hogy ne tűnjön fel, hogy össze-vissza mozgatod.
1: Hát átutoltam, hogy a gyerek húzzon a pénzét, nem semmi.
0: Hát, hogy lenne egy-két olyan politikus, akiből kinézné, hogy jobbra, akik lehet jobbra. Na, igen. Na, de nem, erről fogunk nyilván
1: maga
0: beszélgetni.
1: Maga felvetés érdekes amúgy.
0: Az, igen, hanem, hogy úgy általánosságban vajon mit gondolunk a munkahelyi telefonozásról. Nyilván szerintem baromira függ a munkakörtől, tehát hogy vannak olyan munkakörök, ahol egyébként nem is tudod megtenni, meg egyébként ne is nagyon tudom, hogy egy buszsofőrnek tinderezni, miközben vezeti a buszt.
1: Igen, ezen egyébként nagyon rögtem, mert majd itt dobálunk be közben SMS-eket, többen írtátok, és írjátok is meg, hogy mit dolgoztok, ott szabad-e telefonozni, meg okése. De például Móni írta, hogy Buenos Morgan, apám kapott külön powerbanket, hogy ne merüljön le a telója, amíg játszik a melóban. És visszaértem neki, hogy remélem buszsofőr írta, hogy nem targoncás kamionokat szed le. Az se rossz. Nem, ha nincs kamion, nincs munka. Tehát van egy csomó ilyen passzív idő a melójában. De hogy itt sok munkahely, sok körülmény, sok helyzet van. Például én mondtam, hogy a fagy is miközben adja a citromfagyidat, a közben ne nyomkodja a telefon, de Roland mondta a nemzeti dohányboltosokat, hogy ott meg azért meg lennének lőve, hogyha nem SMS-ezgethetnének közben.
0: Meg live-oznak. Nagyon sokszor.
1: A dohányboltból mit?
0: Dohányboltos lányok live-oznak.
1: Elvittek egy multit?
2: Most az a kérdés, hogy neked miért dobál fel ilyeneket a TikTok?
0: Én ezt csak hallottam.
2: Igen. De miért? Úgy mesélték.
1: Most Frankon, aki mesélte, mit mesélted? Mi a tartalom?
0: Nem, várjál, tehát azért nekem vannak olyan haverjaim, ismerőseim, akik azért rendszeresen látogatnak dohányboltokat. Én nem, mert tényleg nem, mert minek?
1: Én nagyon rendszeresen látogatom, mert ott van mindig hűtött üdítő.
2: A hűtött üdítő miatt én is van, hogy bemegyek, igen.
0: És hogy ők nagyon sokszor, de egyébként volt, hogy én is bementem, tényleg pont egyébként üdítő miatt, és hogy én is láttam, hogy nyomja a leányzó a live-ot, és ezt hallottam máskor, és nem ugyanabban a boltban ment be, tehát nem az van, hogy egy dohányboltos lány live-ozik az egész országban, és hozzájár be mindenki.
1: De mi? Máshol,
0: nem tudom, hát azért nyilván...
1: Jött egy vevő?
2: Megteheti ezt egyébként? Már csak így kérdezem.
0: Hát én nem tudom, lehet, hogy egyébként ezek a csinosabb dohányboltos lányok, mert szerintem sok ilyen live-ot csak azért néznek, mert hogy csinos a lány, aki szerepel benne, és akkor őt bombázzák a rózsákkal, meg a mit tudom én. Hát azért figyelj, jó csaj szerintem a TikTok live-okból, ki tudnám szedni lóvét?
1: Azt értem, csak a tartalma érdekel.
0: Nincs tartalma, nem kell tartalom a TikTokra. TikTok live-ba se kell feltétlenül tartani.
1: És amikor jön a vevő, akkor abba hagy bármit, amit csinál közben, vagy csak látod ugyanúgy a szép lányt, ahogy dolgozgat.
0: Igen, ez pontosan az utóbbi.
1: Oh. Na jó, oké, bocsánat,
2: nem, ez
1: teljesen sokkal.
2: Nem, mert ugye a vevőt nem mutathatja, mert
1: de
2: ugye az ugye személyiségi jogokat sér. Hát én ezért kérdeztem, de merre amúgy fordul? Nincs rajta már márka.
0: Hát úgy teszi szerintem, hogy ő látszódjon.
1: Tehát akkor látsz egy csinos lányt egy csomó ilyen rákos kép között, meg mik vannak a cigis impotenciát okoz, meg ott van bebe.
2: Igen.
0: És ott van bebe. Igen.
1: Ez nagyon kevés.
0: És bebe kapja a rózsát, meg amik, mit lehetett még küldeni, mindenfélét lehet küldeni.
1: Lehet cigit küldeni. Már hogy van olyan emoji, emotikon,
2: vagy cigaretta? Nem, biztos.
0: Mindjárt nyomok én is egy TikTok live-ot. Nyomjak TikTok live-ot, elindítsam itt közben.
1: Csináld, amit akarsz.
0: Hát, én nem vagyok be.
2: Gyerek egy cigis.
0: Én nem vagyok be, vele küldjétek a most.
1: Na de, hogy alapvetően...
0: Gyerekek, elindítok egy TikTok
1: live-ot. Szerintem nem. De ez jó, mert fönn vagyunk YouTube-on, Twitch-en, Facebookon, most a Roland indít még egy TikTokot. Küldjetek neki rózsát. Szóval...
0: A sajátomban, most nem a rádió, a sajátomra
1: akkor
0: megyek.
1: Akkor is küldjed, akkor még inkább kell neki.
0: Csak várjál, van itt.
1: Új cipőre gyűjt.
2: Új órára.
1: Hát annyit nem tudtok küldeni.
0: Ó, próbáljuk már meg.
2: Hogy felélénk.
0: Azt, hogy ez a legboldogabb.
1: Bocsánat, ezt muszáj elmondanom, zárójeles információ. Gondolkozunk a nyári játékokban, és kikerestünk egy eszközt, ami körülbelül 1700 forintba kerül.
0: 1600-ot mutatok meg.
1: Ja, bocsánat.
2: És Roland, lehet, hogy majd mire Roland megrendelem, addigra már följön megy, tudod?
1: Roland is felkiált.
2: Én is gyűjtök új cipőre.
1: Roland is felkiált, mint egy úr. Én ezt ebből kifizetem. Halljátok? Ez egy úr.
2: Így, fizó előtt még.
0: Azért gyerekek.
1: Hónap végén.
2: Hónap végén már ilyeneket mondani.
0: De várjál, 1600 vagy 1600 plusz áfa, nem mindegy.
1: Én 1007-re emlékszem, csak mondom, és nem mondta, hogy forint.
0: Ja? Na. Remélem valami.
2: Majd a fele rendelést kifizettetem vele, tudod.
0: Tájföldi vagy vietnámi pénzben, mert akkor úgy még egész
1: Roland, voltak itt, az élőt. Voltak itt mellékköltségek. Mi ez a hajcsat, meg mi ez az izé, még ami hozzájött, ez a baltatartó.
2: Balt? Tényleg, mindjárt rákeresek, van-e ilyen?
0: Azért az van, hogy Andreánk azért erőteljesen szeret rendelgetni, amúgy ugye mindenféle ilyen oldalakról.
1: Nem lehetne a nyári játékunkat megtartani a Andi Spájzából? Tehát lenne ilyen baltadobás táblába, ilyen kicsit
2: egy kosárlabdát fel tudom amúgy ajánlani. Tényleg.
1: Van egy biléd, akkor lehetne célba vizelés.
2: Valamit lehetne a kosárlabdába is kitalálni. Rendelünk ilyen kis bójákat, és a között kell is.
0: Célba vizelés, az amúgy nagyon jó.
1: Egyébként ezt frankó meg kéne csinálni műsorba, hogy a Spájzotból játékokat összerakni. Szerintem tök jókat lehetne.
2: Szerintem is.
0: De egy kosárlabdával mit lehet csinálni?
2: Hát nem tudom, majd kitaláljuk, de most eszembe jutott egy új játék, amúgy majd lehet, a labdáról jutott.
1: Lehet
2: eszembe.
1: Egy olyan kvíz, ahol a rossz választatsz megsokkol.
0: Az a baj, Andi, ezt élvezni.
2: Tényleg, az milyen jó játék.
0: De nem te döntheted el, hogy jó-e a válasz, vagy sem. Mert te mindenre szerint, rossz válasz, kapod a sokkolást.
1: Na, de visszatérve az alaptémánkhoz egy kicsit, mert egyébként maga a kérdés szerintem tök fontos. Mobilokat elveszik az iskolában. Szerintem ez egy munkahelyen drasztikus. De abban lehet valami, hogy kicsit eldurvultunk, és a munkahelyeken a mobil használat egy kicsit így elromlott, vagy túlzásba esett, meg úgy általában a mobil használat. Szerintetek jó ötlet szankcionálni?
0: Amúgy vannak olyan munkakörök, ahol szerintem igen.
2: Igen.
0: Tehát, hogy van az, ahol tényleg ne vigyem el a figyelmedet az, hogy telefonozol. Mondjuk tényleg nem örülnék, ha mit tudom én, operálnának, aztán közben a begyógyász orvos vagy a sebész azt gondolja, na, ó, milyen csinos lány, ne? Elhúzom jobbra.
2: Tényleg tart egy kis szünetet.
0: Beleszaladt itt a bélbe. Na, ennek nem annyira örülnék.
2: Hát annak én sem, igen.
1: Jó, értem. Vagy mondjuk egy ilyen kihívást teljesítő vicces sebész, nem? Aki így a nyugtatóból magának szúr be egy kicsit, hogy vidámabb legyen a live.
2: Vagy aki azt hiszi, ebben a játékban van, tudjátok, ebben az operálós játékban.
0: Ja, van ilyen operációs.
2: Olyan, ezt ki tudjuk-e venni úgy, hogy nem vágom el ezt.
0: Gyerekek, én ezt egyszer láttam a Tesco polcén, hogy tényleg van ilyen operációs szimulátor játék. Beszarás, szóval, hogy döbbenet. De ti játszottatok vele? Én csak láttam.
2: Nem, én csak mindig ki akartam láttam. Próbálni, de sose próbáltam.
1: Filmekben láttam. De hogy, oké, ezt is értem, de akkor hogyan lenne normális a korlátozás? Mert ez tényleg nem működik, mint a sulikban, hogy akkor Roland kiáll reggel és begyűjt itt a stáb telefonjait, de hogy akkor mit lehessen? Legyen-e időlimit, vagy legyenek a közösségi platformok letiltva? Ha le van tiltva, akkor biztos nem tudjuk-e kijátszani, vagy mi legyen?
0: Igen, mert az hogy ellenőrzött, hogy ő most konkrétan mondjuk nem egy SMS-t ír, hanem a Facebookot pörgeti.
2: Hát sehogy se tudod ellenőrizni igazából, meg most az jutott eszembe, hogyha nincs wifi, de ugye nagyon sokaknak már korlátlan ugye a net használat is, szóval, hogy igazából azzal sem nagyon tudod korlátozni.
1: Van ilyen zavaró cucc?
0: Semmit, hát ez zavaró cucc.
1: Amivel az jó lenne, mert a rádiósugarakat biztos tényleg. Nem ártana itt nekünk
0: hát
1: a sugárzásban.
0: Hát akkora nagy mobil keretek hát vannak, hát napi szinten pornót is nézhet, érted? Mobilnetről.
2: Ezt is csak mesélték.
1: Miért neki jutott eszébe?
2: Nem tudom.
0: Én direkt extrém példákat próbálok felhozni.
1: Ja, értem. Igen.
0: Ez egy rádióműsor, tudod?
1: Ja, világos.
0: Legyünk sérsőségesek.
1: De például az tök érdekes volt, amikor előfizettünk rádiós szinten az e-mail csomagunkra, és ez ugye annál a cégnél van, akik a YouTube-ot is kezelik. És magában a csomagban itt néztük, hogy nem tudtunk megnyitni YouTube-ot, mert ők gyárilag, hogyha céges előfizetés van, akkor úgy kezelik, hogy mivel ez egy munkahely, itt a főnök biztos akarja majd, hogy tiltva legyen a YouTube. Tehát ez nálunk a gyári beállítás. Uh-huh. És mi elmagyaráztuk, hogy bocsánat, de mi egy rádió vagyunk, nekünk azért kell a munkánkhoz ez a felület, meg használjuk, és akkor külön engedélyeztetni kellett velük, hogy mi a céges csomagban és azokkal a gépekkel, amiken ez az e-mail fiók működik, nézhessünk YouTube-ot. Tehát elvileg ez így letiltható, csak uh-huh. hát akkor nyilván utána áttevődünk más felületekre, nem? Hát, tehát beindult a videó.
2: Hát meg most nagy részt szerintem az emberek inkább a TikTokot pörgetik.
0: Azt akartam én is mondani, igen.
2: Vagy a shortokat, ugye? Tehát, hogy igazából az a baj, hogy ezeket meg most időtöltésnek használják ki. Most, hogyha van egy 5-10 perced, ami mondjuk, mit tudom én, így felszabadul, akkor ugye nyilván a telefonodhoz nyúlsz egyből, és próbálod kitölteni azt az időt. De egyébként nem rossz, hogyha van olyan, hogy mondjuk tudsz egy 10 perces szünetet tartani szerintem egy munka között, két munka között, mert azért szerintem egy kicsit valahogy így felfrissíti az agyat, vagy hogy mondjam. Tehát azt is szokták mondani, hogy ugye nem jó, hogyha állandóan a képernyő, jó, nyom egy másik képernyővel kell bámulni, csak hogy ugye azt szokták mondani, hogy nem jó, ha folyamatosan bámulod a képernyőt, hogy néha így föl kell ugye nézni, vagy mást kell csinálni.
1: És hogyha elindíthat mindenki egy ilyen kis togót vagy ketyegőt, hogy mit tudom én 15 perc per munka, vagy a munkaidő végén be kell mutatni, mennyi képernyőidőd volt, és akkor főnök így csekkolja, és akkor ez alapján.
0: Vagy most nem tudom, gödőben egy építkezésen azt mondja Béla, hogy akkor na, főnök, én most fölhúztam ezt a falat, egy méter 20 centig, akkor most 10 perc TikTokozás.
2: Hát jó van.
1: De figyelj,
2: nem,
1: én
2: mondjuk az úgy oké, nem, de hogy mondjuk ilyen irodai munkánál gondoltam
0: ott
2: most. Kivitelezhető,
1: igen. Én annyit, ha máshol... TikTokozzak már, amennyit más dohányzik. Tehát ez szerintem teljesen
2: jogos. Hát az meg, igen. Akkor nem? Legyen az, tényleg, hogyha kimehetnek dohányozni, akkor én addig hadd telefonozzak.
0: Ez egy külön téma lehetne amúgy szerintem, mert hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok munkahelyen fölcseszi a nem dohányzó kollégák idegeit az, hogy egyesek mondjuk óránként kijárnak 10 percet cigizni.
1: Jó, és igen. Akkor arról ne beszéljünk, aki olyan kolléga volt, hogy nagyon gyanúsan naponta egyszer eltűnt 42 percre vécézni, amennyi egy epizód a Netflixen a kedvenc sorozatából. Ő vécén volt, és hát jó. Ezt nyilván nem szabályozhatod.
0: Hát oda nem mész be elvenni tőle. Vagy ha így, akkor azért már nagyon kevés.
1: Egyébként tök sok SMS jön, tehát használhatjátok a telefon munka közben. Én most csak egyet hadd hozzak be, mert ez érdekes. Név nélkül kérte, úgy is használjuk. Boltban dolgozom, nálunk nem lehet, viszont én nálam engedéllyel van, mert csinálom a millió lépést, ami az egyik lányom suliának gyűjt mindenféle dolgokat. Másikat is mond, igazából az van, hogy 120 percet kell háromszor teljesíteni egy nap, tehát gyakorlatilag a mobil jelenlét fontos ahhoz, hogy gyűjtsön bónuszokat a sulinak, és azt írja, hogy nálam ennyi, jók vagytok. Köszönjük szépen. Tehát, hogy ott a főnökével bár nem szabad telefont használni, direkt megbeszélte, és a főnök jó fej volt, rugalmas volt, megértette, nem zavarja őt a munkában, és használhatja.
0: Várjál, sziasztok! Ezt is név nélkül fogom beolvasni. Sziasztok, nálunk nem tiltott, de egy temusi jakuza mászkál körbe-körbe, és azt figyeli, mikor mit csinálsz, meg hogy telefonozzon-e.
1: És ez milyen, mikor jönnek így gyorsan, igen, eldugod a telefonodat?
0: Igen, de azért azt írt már meg, hogy a temusi akuza az vajon tele van-e tetoválva, vagy van-e nála mondjuk szamurájkart?
2: Igen.
1: De egyébként szerintem amúgy ezt tök könnyen ki lehet játszani. Tehát, hogyha most itt erre gondolok, akkor ugye ma már meg lehet azt csinálni, hogy a telefonodnak a dolgai azok a számítógépeden, vagy a táblagépeden jelenjenek meg.
2: Hát attól függ, hogyha össze tudod kötni a telefonoddal.
0: Na jó, de
2: most te magából indul ki, mert ugye igen, azokat össze lehet kötni. Ez valóban így van, ez igaza van.
1: Én bármit összekötök bármivel. Csak mondom.
0: És tudjuk, hogy ez tényleg így van.
2: Hát az a baj,
1: ja, bocsánat,
2: szerintem,
1: kiszólok, hogy... a kocsimnak, autó menj el tankolni, kösz. Igen?
2: De jó lenne, ha ilyet lehetne amúgy csinálni.
1: Meg fogsz lepődni. Jó, de tényleg rengeteg üzenet jön. Itt van Péter is. Egy 10 perces kávészünet az felfrissíti az agyad, főleg, hogyha ki lehet venni, vagy ki lehet menni a szabad levegőre, de hogy...
0: TikTokozás meg Facebookozás TikTok, is ugyanezt az eredményt érné el, abban én nem hiszek. Én megtanultam olvasni a kollégával ellentétben.
2: Nem, az tényleg nem.
1: Ezért küldök emojit, ha bárki.
2: Az tényleg nem csinálja ezt, de sokan így gondolják, és azért tartanak ugye szüneteket, és akkor nyomják a TikTokot közbe. De egyébként valóban hasznos, hogyha ki tudsz menni.
0: Jó. Igen, és a szabadban TikTokozol.
2: Nem, de tényleg, tehát, hogy nagyon a kezünkhöz nőtt a telefon, szerintem, és nagyon sok esetben látom azt, hogy leül mondjuk két pár, nem biztos, hogy randiznak, de lehet, hogy mondjuk, mit tudom én, elmentek így együtt időt tölteni, és ülnek egymással szemben, és mind a kettőnek telefon van a kezében.
0: És egymással
2: beszélgetnek. És ülnek csöndben, Hát, ja, persze, gondoltad, hogy egymással beszél. Hát, az biztos.
1: Jó, nem tudom, minden esetre azért, akkor valószínűleg nem a munkahelyeknek kéne ezt a felelősséget átvenni, hanem az embereknek, de ők meg amúgy sem fognak oda eljutni, mert nem erre felé tart a világ.
2: Nem.
1: De most, hogyha munkaterületeket nézzünk, akkor azért elég sok hely van, ahol evidensnek vesszük, hogy nem használunk telefont, sebészek, stb., sofőrök, rendőrök, mit tudom én, más területeken meg olyan természetes. Hát meglátjuk, mit hoz majd ez a szankció.
0: Ja, legyen ez a vége, jó, mert Andinak mindjárt hoznia kell a legfrissebb híreket. Ha van még sztoritok munkahelyi telefonozással kapcsolatban, egészen bátran jöhet. SMS és Viber számunk 0620 978 9785.
3: Buenos Morgen! Ahol a poénok néha korábban ébrednek, mint a hallgatók. Ez a Forrás Rádió reggeli műsora I.S. Rolanddal és Rédül Ádámmal.

0: pálcák és köztelek. Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tata újra felébred. Vízzene Virág Fesztivál 2026. Június 25-től 28-áig. Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu. Még nap, végtelen élmény.
2: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
3: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
4: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garten Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
3: Az Ördöge van Piknik teraszon.
4: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
3: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
4: Tali ott!
5: Lassú a laptopod? Lefagy a számítógéped a legfontosabb pillanatban? Ne stresszelj tovább! A RAM Tatabányánál most nagy választékkal és szakértő segítséggel várunk. Új PC-k, erős alkatrészek és azon

0: A minisztériumok átszervezése ingyenes online kiberbiztonsági rendezvénysorozatot indított az MKIK a KKV-k számára. Görög táncház lesz Tatabányán. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hitt Taller Andreától hallják. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, közölte a kabinet a kormány.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a közigazgatás megújítása érdekében a minisztériumokban megindultak az intézményi átszervezések, minden esetben az érvényes munkaügyi jogszabályok, az arányosság elve és a tisztességes eljárás követelményeinek teljes körű betartásával. Az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágítási eljárásokkal, amelyek célja az elmúlt évek bűneinek és működési anomáliáinak feltárása, írták. Ingyenes online kiberbiztonsági rendezvénysorozatot indított a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a KKV-k számára, hogy az uniós előírás szerint kötelező kiberbiztonsági auditra segítsen felkészülésükben, tájékoztatta az Iparkamara az MTI-t. A közleményben kiemelik, a kiberbiztonsági törvény szerint a törvény hatálya alá eső cégeknek június 30-áig kell átesniük az auditon. Felidézték, hogy a tavalyi programban több mint 300 vállalkozás vett részt, amelyek összesen mintegy 1 milliárd forint megtakarítást értek el. A program folytatásával a cégek nem csak a jogszabályi követelményeknek felelhetnek meg, hanem biztonságosabb működést is kialakíthatnak a digitális környezetben. Az online eseményeket novemberig két hetente rendezik meg, ezekre a nis2.mkik.hu oldalon lehet jelentkezni, áll a közleményben. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartanak ünnepséget Táton június 4-én 17 órakor a Hősök terén. Az eseményen beszédet mond Brantner Ákos egyetemi hallgató, közreműködik a Táti férfi kórus, Müller László és a zeneiskola tanárai növendékei. Görög ételkóstolóval egybekötött görög táncház lesz Tatabányán. Június 5-én pénteken 19 órai kezdettel az Erkel Ferenc zeneiskolában rendezik meg a programot. A táncokat Miklós Zoltán, az Ilios Tánc Együttes táncosa tanítja be. A program ingyenes.
1: Időjárás.
0: Ma a napsütés mellett többször jelennek meg majd fátyol és gomoly felhők, csapadék előre láthatólag csak a délutáni órákban várható, záporok, zivatarok alakulhatnak ki. 21 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
1: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár.

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. Buenos morgen!
1: Jön a taps! 8 óra után mindjárt 4 perce. Vidámság van nálunk, mert egyébként hát arról beszélgettünk, hogy kinek lenne szüksége szexológusra. Mindegy, ez egy hosszú út, ameddig eljutottunk.
2: Egy 3 perces séta.
1: És hát végül arra jutottunk, hogy lenne olyan, akinek nem is egyre, hanem egy komplett szakember gárdára lenne
2: erre
1: szüksége.
2: Erre ugye bevágtam, hogy akciócsoport most?
1: Igen, én mondtam, hogy hát akkor ugye is mondtad, hogy...
2: Vagy lehetne ez a tempójuk halálos, körzetük az alsó pálya.
1: Így van, Kobra 11.
2: Na itt pattant el minden a Kobra 11-nél.
1: Így van, a 11.
2: Nagyobbaknál a Medicopter 117.
1: Kobra 11 az itt a méretre utal.
2: Én nagyon magányosaknál a szomszédok. Perverzeknél a Família Kft.
1: Népszerűeknél a barátok közt. Akik hisznek a situationshipben. Ez egy kifejezés, amit ismerek. Erről fogunk beszélgetni egyébként ebben az órában. Z-generációs, ilyen párkapcsolathoz kapcsolódó kifejezések. Andi fog minket tesztelni, egyébként ő is papírból fogja nézni, mert szerintem ő se érti ezeket.
2: Hát az jó az egészben, hogy tényleg jönnek azok a szavak, amiket láthatunk fiaink, lányaink a mobiltelefonján, de nem értjük őket, vagy nem tudtuk, hogy mire utalnak, és most mi el fogjuk mondani, hogy mire utalnak.
1: De hallod, egészen új színt tudnánk vinni így a sorozatokba, visszatérve ehhez.
2: Egyébként szerintem tényleg.
1: Jaj, jóban, rosszban, az a kitartó. Nem.
2: Igen, a Dallasban egészen mást fúrnának.
1: A gyanú árnyékában. Van ez, tudod, ezek az amatőr szereplős. Hallod, Néha imádja.
2: Tényleg.
1: Én nem tudom, én a kedvenc
2: Az, amikor be kell, tippelni, hogy igaz vagy nem a sztori? Vagy
1: nem,
2: ez nem az?
1: Mert nem, van az, az is másik.
2: Azt
1: rejtélyes igazságok, azt is szeretik a gyerekek nagyon. Nem ez a gyanú árnyékában, hogy ilyen amatőr szereplők játszanak el, és mindig balhé van benne.
2: Jaj, azokat én nagyon nem bírom. Az a baj, hogy mondjuk nagyon sok magyar színész és az amatőr színészek közötti különbség amúgy fel sem fedezhető.
1: És ez azért valahol szomorú.
2: De ez szerintem nagyban annak köszönhető, hogy nem annyira alakult ki Magyarországon a filmszínész szakma, vagy annyira kicsi a szakma, hogy a színházi színészek játszanak filmekben, és tisztelet a kivételnek, de nem feltétlenül az működik a filmben, ami a színházban.
1: Meg az van egyébként szerintem, hogy rengeteg sorozatban azért... Mondjuk úgy, hogy nem feltétlenül a legjobb színészek játszanak.
2: De ezt most muszáj, hogyha már korát kalandoztunk, muszáj elmondanom. Doki haverom, tegnap ülünk egy közös vacsorán, és így beszélgetünk. És így meséli azt, hogy én a feleségemmel színházba sem megyek, van rá egy tök jó kifogásom. Mondom, hogy mi az, amit így be tudsz dobni színház ellen a feleségednek? Mindig mondom neki, hogy mikor is színházba hív, hogy hát tudod, nem tudok menni, mert van nekem ez a pénisz.
1: Ez a kifogás?
2: Tökéletes kifogás. Igen. A színez nőies, bocs.
1: Fú, te. Én nem tudom. Jó, hát mondjuk, ugye elmentünk a Hogyan tudnék élni nélküledre, és teszem hozzá, nekem pasiként is tetszett.
2: És a másik férfinak, aki bent ült még?
1: Nem, hát a színpadon láttam
2: még színpadon férfinak. Még kettő. Nem.
1: És ott volt az hogy volt, amikor megénekeltették a közönséget, akkor a Fejér Tibinek volt egy ilyen kiszólása, hogy és akkor most csak azok az urak, akik a feleségük miatt jöttek el.
2: És voltatok.
1: És hát azért, igen, voltak
2: egy páron. Mondom ezt úgy egyébként, hogy én szeretem. Tehát én azon férfiak közé tartozom, aki női tusfürdőt használ és szeret színházba járni.
1: De a nőket szereti. Tehát ezt azért úgy fontos kiemelni.
2: Nem vagyunk sokan.
1: Hát ezzel a női tusfürdővel azért kicsit leszűkítetted a körfalomat.
2: Amúgy neked még a pinyakoládás megy, tehát még azzal fürdesz, mert akkor egyébként beléptél a klubba.
1: Az nem női, ne is haragudj.
2: De pinyakoláda? Mondj neked egy James Bond részt, amikor pinyakoládát rendel.
1: Na jó, de ő nem azt hisz, nem, de az ananászos kókuszos, csak én hasonlítottam a pinyakoládához.
2: De ilyet se rendel férfi, én is szeretem, de azt nem rendeled ki egy bárban. Tehát, hogyha elmész egy randira és te egy ilyet rendelsz, körbe röhögnek.
1: Miért? Én egyébként...
2: Tényleg?
1: Nem, hát én szeretem a koktélokat. A kedvencem a Tommyval tisztel.
2: Jó. Azért lássuk be, hogy nem mi vagyunk a kizárólag ez a férfi dolgokat szerető emberek. Tehát, hogy nem vagyunk az arhetípusa az alfának.
1: Na jó, de figyelj, én attól nem használok női tusfürdőt. Az ananászos kókuszos az nem női tusfürdő.
2: Jó, de ha megiszod, jól magadra kened
1: meg, akár
2: rossz.
1: TikTokon, akár hallgatók, bárki.
2: De mi, ha megiszod, akkor oké, de hogyha magadra kened, akkor rossz.
1: Nem rossz. Én szeretem az ananászos kókuszos tusfürdőt, de az nem női.
2: Azt mondod, hogy a szemhéj tus meg a púder is sok, akkor én hazamegyek.
1: Nem. Az teljesen természetes. Ádi, nyugodtan, reggel este, használd bátran. Tényleg.
2: De honnan jutottunk el ideig, Banyek?
1: Halvány fogalmam nincs, de egyébként, na, figyelj, nézzünk körbe az utakon, okay. Igen. De az ananászos kókuszos tusfűrő akkor sem női. Jó, erről nem fogtok tudni meggyőzni. Na, M1-esen a situationship a következő, hogy te egész nyugisnak tűnik.
2: Tényleg?
1: Hát Tatabányánál azért van torlódás, viszont ott Herceghalomtól annyira nem vészes, mint szokott lenni, most legalábbis aktuálisan. Tatabányánál viszont tényleg torlódik erőteljesen, a külső sáv környén is erőteljes a forgalom, Tatán is, nézem Esztergomot, Esztergom belvárosában is, de balesetről például nem kaptunk bejelentést sehonnan, úgyhogy ennek azért örülhetünk.
2: Jó, mondom, 20 fok van, 23 lesz, ma ilyen esős időnk van, és nem sokára jövünk a Mit Dob a Zenegép rovattal. Roland. Roland majd elmondja. Hogy hívnak? Ki vagy te? Roland majd elmondja, hogy mi lesz benne a témánk. Én csak annyit akartam még mondani, hogy amint vége ennek a blokknak, én esküszöm, most már elmegyek mosdóba, mert 7:30 óta akarok, csak dolgozok, és nem jutok ki. Rakjál be legalább egy 3 perces dalt, légy.
1: Igen, lesz több is egyébként itt. Azt írja Norbi Averó egyrészt, hogy jó az M1, küldi fotót is, királyság, meg azt írja, hogy nem zuhanyzik velem többet. Hidd el, Norbi, jó. Az ananászos, kókuszos tusfürdő, már pedig jó. Na, nem sokára jövünk akkor, tényleg megiratjuk az AI-ja. Elmondjuk, hogy miről iratunk dalt?
2: Ezt nem mondja, de ha.
1: Jó, ugye itt az előző órában a munkahelyi telefonozásról beszélgettünk, úgyhogy iratunk klassz dalokat, ráadásul 2 is a munkahelyi telefonozás témájában a mesterséges intelligenciával. Ezzel jövünk vissza nem sokára.

0: ijesztgetit.
1: Matra Zsím és a Reszte, én nem tudom, nem nagyon értek belőle semmit, Resztelt máj, én azt szeretem. Tehát én erről azt
0: Dijon is volt benne, tehát mustárral.
1: Mustárral, az jó. Az biztos jó lehet, a Resztelt mustáros máj.
0: Egy kicsit nekem lehetett volna gyorsabb, azt éreztem.
1: Hát biztos van belőle remix. Na, remélhetőleg gyors dalt írt az AI.
0: Jó, mert jó nyári slágert.
1: Itt van a Mit dob a zenegép rovatunk, és arra gondoltunk, hogy ha már arról beszélgettünk, hogy itt a munkahelyi telefonozás, mert ugye ezzel kapcsolatban volt nekünk üzenetünk.
0: Nem kevés.
1: Nem is kevés, és de várj, az egyik, arra gondolok, hogy itt sziasztok, nálunk nem tiltott, de egy temus jakuza mászkál körbe-körbe, és azt figyeli, mikor mit csinálsz, meg hogy telefonozol-e, és így kérdeztem, hogy van-e vajon itt tetoválás, meg szamuráj kard. Azt írja, hogy Tetkó és szamurájkar nincsen, csak egy kislányos fejtetőre felkötött cof.
0: Az jó!
1: Ez a
0: szökőkút.
1: Nem, én ezt tudom, minek nevezem? De szerintem ez a szemetes zsák frizura. Egyébként no, elég népszerű. Mert a szemetes zsákot szoktam úgy bekötni, ahogy ott.
0: Szerintem ez cuki amúgy. Én azt szeretem, amikor a kopasz idős rockereknek hátul még valahogy van copfjuk.
1: Hát a Pataki Attila is nézették ki egy időben.
0: Azok gyönyörűek. Az szerintem nagyon szép. Igen, és arra gondoltunk, hogy megíratjuk a mesterséges intelligenciával a dalt, és egy picit elvittem abba az irányba a költeményünket, az első költeményünket, meg aztán a másodikat is csak más stílusban, hogy mik azok a munkahelyek, melyikek azok a munkahelyek, ahol a legneccesebb helyzetek lehetnének munkahelyi mobilozásból, illetve hogyha betiltanák a mobilozást, akkor hogyan lehetne ezt kijátszani?
1: Jó, na kíváncsi vagyok. Az első kategória, vagy első stílus, amit megadtunk az AI-nak, az a nyári sláger rap betéttel, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mennyire hozza a klasszikus Orsi feat. Gangsta Zoli, ha lemegy a nap életérzést, ami szerintem egyébként az egyik legjobb ilyen kategóriájú hazai popsláger.
0: Én egyébként valahogy így a 90-es évek Balatonját szeretném magam elé képzelni, miközben ez szól.
1: De a 4F Club?
0: Igen, én nekem az a nyári sláger, inkább én ilyen 4F Clubosan képzelem, de nem tudom, mert közben a munkahelyen leszünk, mert mobilozás. Na jó, ez egy ilyen furcsa egyveleg lesz.
1: Az lesz. Na, figyelj, akkor hadd szóljon.
0: Nóta, indul.
1: Húzd rá!

0: Mindig első vagyunk, jó, húzza.
1: Nem, húzzuk le, húzzuk le.
0: Ezt most megbuktatom.
1: Nem, ez kicsit...
0: Ezt én most megbuktatom.
1: Figyelj, ez kicsit olyan, minthogyha tényleg a BRFK megbízásából a 90-es években a Biző Boys hozta volna össze, körülbelül.
0: Egy céges üdülőben való nyaralásért cserébe, nem? Hát, hogy pénz biztos nem, ezért pénz biztos nem, de a fiúk el lehetnek ott a lángososnál.
1: Igen, lemehettek Balaton akaratjára.
0: Ezután én félve vágnék bele a gangsterrebbe.
1: Hát, figyelj, nem tettük magasra a lécet, szóval innentől kezdve lehet, hogy azt meg tudja ugrani. Nem tudom, kíváncsi vagyok, mert hogy old school gangster rap, ezt az ukázt adtuk neki, nem tudom ezt mennyire tudja értelmezni az AI.
0: Félek most, félek, nagyon félek. Zeneileg megint oké lesz.
1: Ez jobb.

0: gyerekek!
1: Na ez jó!
0: Hát ez jó volt!
1: Hát nagyon jó! És működik, működik. De nekem az volt a kedvencem, mi volt az elején, hogy egy rossz metsz és a sebésznél és a végbél már száll?
0: Valami ilyesmit értettem én is, igen. Hát jó, de amúgy jó. Tehát, hogy ez olyan dal volt, amit egyébként még játszhatnánk is.
1: Szerintem is egy kicsit ilyen mellődéma volt a végén már ez a melódéma, meg a telodéma. Vagy nem tudom, vagy bejelentőjükkel. De ez jó, ez működik. Itt írják a hallgatók, és ez jobban tetszett nektek is. Ez sokkal jobb. Na, hát úgy látszik, gangstul a gép.
0: Hát úgy látszik, a gangster rap stílust valahogy jobban tudja hozni, mint a nyári slágert.
1: De ezt tudod, mit árul el? Azt árulja el, hogy Orsinak, Lalának, meg nem tudom mi, ezeknek az embereknek lesz munkájuk. A gangstáik, a dopmenék, meg a nem tudom, a gangsta vagy gangster vonal, az meg mehet nyugdíjba.
0: Á, nem, hát azért kell az eredetiség, meg a kreativitás. Jó, de hallod, ez tehát zeneileg is szerintem egy kifejezetten jó dolog volt, tök jó volt a flója, a ritmika, a tartalma, és igen, úgyhogy...
1: Érezted, nem, hogy vezetés közben dobnál egy SMS-t a rádióba, hogy ez jó dal?
0: Amúgy, figyelj, bólogattam végig, ja, úgyhogy...
1: Tényleg. Ez jó lehetett a TikTok live-odon, ahol ugye nem hallották
0: nem hallják,
1: a dalt.
0: Igen, úgyhogy bocs, ezúttal is...
1: egy három perces bólogatás volt és Rolandtól.
0: Igen, tetszettem? Azért remélhetőleg volt aki. Na, mert ugye egyébként közben az én TikTokomon megyünk élőbe, lehet csatlakozni, jó? Meg küldjetek rózsát, meg mit kell küldeni, ami van?
1: Hát igen, az a lényeg, ne fertőzzünk.
0: Új órára gyűjtök.
1: Hol tartasz? Vagy hát, már a rózsaszín
0: rózsaszín gyerekóránál se vagyok még.
1: Ott már nem, vagy? Nem?
0: Nem, sehol nem vagyok
1: meg
0: még.
1: Meg lesz a Kázió, nem?
0: Nem, pedig tényleg legalább egy új, nem is rózsaszín, ilyen babakék, tudod.
1: Nem, csak elképzeltelek vele, szerintem tök jól állna. És akkor a fiadó lesznek a menőórák, rajtad meg ezek a gyerekórák.
0: Szerintem ő most erőteljesen bólogatna, ezt jó. Hallva.
1: Igen. Melonéma.
0: Meg a telónéma, igen. Na, mivel jövünk ebben az órában még? Hát, Z-generációs szerelmi kifejezések. Nem tudom, hogy mennyit fogunk belőle érteni. Andi fog minket semmit tesztelni. Szerintem semmit, de nem baj, vicces lesz, hogy befürdünk. Forrás Rádió.

0: Na hát Born to Love-ja, de hogy hogyan szeressünk? Hát arra már rengeteg féle kifejezés van, 8 perccel járunk 8:30 után. Pláne a Z-generációnak, ezek ugye zömében ilyen angol nyelvből átvett kifejezések, mert ezek kapcsán fog minket Andi tesztelni, miközben megyünk videón mindenhol is.
1: Szia, Andi!
2: Sziasztok!
0: Végre. Facebook, Twitch, YouTube, ott is megyünk, az én TikTokomon is dolgok, csak engem látni vizuálisan. Hát,
1: végre kisebb élmény. Végre megtudjuk, hogy a gyermekeink hogyan randiznak, mik az ő kifejezéseik. Jó, hát az enyém még nem, hál' Isten.
0: Hát, még reményeid szerint
1: tiéd hamarosan.
0: De hát, tényleg, ja, de közelebb vannak az enyémek hozzá.
1: Már Rolanddal itt beszélgettünk, hogy mit szólna, hogyha a fiának a telefonján meglátná felvillanva, hogy mondjuk egy lánynak azt írja, hogy én most téged orbitingoltalak, és Roland azt mondja, hogy igazából...
2: Orbitingoltalak? Ilyen nincs, legalábbis ebben a cégben biztos,
1: ott vannak, még írtam neked pluszokat, hogy legyen még több, ja. Csak a építsünk, és jó. Most meg fogjuk tudni, hogy mi az az orbitingolás. Szerinted így mi is volt?
0: Én azt mondtam, hogy ad neki rágót.
1: Ja, vagy
0: orbiting. Hát most mentolos rágót.
2: Hát mondjuk most ebből, ezt biztos, hogy amúgy ki lehet mondani?
0: Hát azt, ha olyan, akkor azt nem mondjátok.
2: Orbitolás.
0: A csúnya. Csúnyát nem mondunk.
1: Szerintem igen, de nem tudom, te mire gondolsz. Írd körül.
2: Nem tudom, mert én nekem most egyelőre cikk van meg itt van, és nem mertem még rákeresni.
1: Jó, kimondhatod. Orbiting. Hát mire asszociálhatod, Andi? Ja,
0: Rá, én bele sem merek gondolni.
1: De nem az orbitális.
2: De amúgy nekem ezt nem küldted el, csak így mondom. Tehát, hogy akkor orbitolást majd ezt nem mondom.
1: Eléd rakom, van. Nekem még van pár plusz.
0: Na, jó, figyelj, előttem meg semmi nincsen, tehát, hogy akkor jöjjön.
1: Én ezeket úgy gyűjtöttem ki, az a durva az egészben, hogy direkt nem olvastam el, hogy melyik mit jelent, hogy tudjunk együtt találgatni. Tehát most ez egy olyan jegyzet készítés, hát hogy kerestem ezeket a kifejezéseket, de a magyarázatot nem olvastam el egyiknél sem. Tehát lehet, hogy még az Orbitról is kiderül, hogy betiltják miatt a rádiót. Lehet, hogy ez az utolsó megszólalásunk. Köszönjük, hogy velünk vagytok.
0: Na, én a situationship, azt vágom, hogy
2: azt
0: az micsoda.
2: Azt vágod, na az mi akkor, mondjad.
0: Hát ez a igazából ez a senki nem tudja, hogy mi az, hogy most az barátság vagy szerelem, de hogy tehát több mint barátság, de hogy nem rendesen fölvállalt párkapcsolat. Ez a situationship.
2: Igen, meg ugye itt a cikkben van a ghosting is, azt is ugye szerintem, azt már mi is használjuk.
0: Ghostingol, ghostoli, amikor így eltűnsz. Nyom nélkül eltűnik,
1: de igen. Egyébként most bocsánat, ez a situationship, ez...
2: Ki se tudjuk mondani egyébként.
0: Azt mondja,
2: de nem, tehát, hogy ez a...
1: A szituációs bárány, hogyha le akarom fordítani magyarra.
0: Hogyha nagyon magyarosan igen. Csinálod, akkor situationship.
1: Hogy ez mi? Tehát ilyen a világon nincs. Maga a jelenség nem létezik szerintem.
0: Hát dehogy nem. Hát 1000 éve létezik, ne hülyeskedjél már.
1: Jó, nem, na.
2: Hát létezik, ez a szó. De mit használtál rá amúgy? De tényleg. Tehát most ők kitalálták rá ezt a situationship-et. Tényleg nem tudjuk ki
1: van.
0: Hát ez a, mit tudom, testileg ki jó barátok.
1: Ez a barátság extrák?
0: Barátság extrákkal, igen.
1: Na jó, de ott...
2: De nem feltétlenül.
1: Mert igen, pont, ja nem, pontosan, tehát igen. Az előbb körbeírtad a dolgot.
0: Nem is biztos, hogy barátság.
1: Az a jelenség, hogy senki nem tudja, mi van, az nem létezik. Tehát, hogy ott tudják valamelyiknek... De nem, de tudják...
0: Az, hogy te nem voltál soha ilyenben, az egy
1: nem,
0: dolog, de létezik.
1: Nem értesz, próbálj megérteni. Tehát maga nem lesz könnyű. Esküszöm, nem lesz könnyű.
0: Hát azt tudom, ezzel próbálkozom heti 20 órába csesz meg, és próbáld meg.
1: Tehát igen, van ilyen helyzet. De olyan nem létezik a fejekben, hogy senki nem tudja, mi van. Tudják, csak nem mondják bele a másik arcába.
0: De nem, mert
1: akarom tőled mert valamit, amikor... de igazából nem tetszesz, de annyira nem akarom, de mégis akarom. Tehát,
2: na
1: hogy
2: de ez
1: valami
2: az,
1: van
2: amikor
1: benned.
2: Döntésképtelen vagy.
1: Tehát igazából ez a teszetoszaság.
0: Hát a tosza rész az megvan, igen, tehát az biztos.
2: Meg a tesze is.
1: Tehát, hogy használhatod ezt a kifejezést, de ilyen nincs. Értem, hogy előfordul a helyzet, de valaki úgy is tudja, mi van.
2: De ne idegeskedjem már ennyire ezen. Ez még csak a második kifejezés, és már
0: úgy érzem, kipillentettük Rédládem erkölcsi irányt.
1: Orbitingolni foglak.
0: Most nem tudok mit tudani, még nem értem, mi az.
1: Most elmondom, mit jelent, jó? A szakítás vagy ghosting után valaki nem ír, de továbbra is nézi a sztorijait, lájkolgatja a posztjait a másiknak. Tehát, hogy nem szólok hozzá, de azért nézem, mit csinálsz.
0: Ja,
2: de ez miért orbiting?
0: Ez
2: mi az, hogy orbit? Tehát, hogy gyerekek, tehát találjunk már ki valami olyat, aminek van is értelme.
1: Virglézellek.
2: Mi?
1: Meghubabubázlak.
2: Na, ez tetszik.
0: Ez tetszik? Egy jó meghubabubázás már jó lesz, nem?
1: Annál a csúvigum?
2: Csúvigum.
0: Na, jó, figyelj.
2: Na látod, ennek is lehet kitalálni angol megfelelőjét.
1: Megcsúvizlak.
2: Jaj, van ez a Brit crumbing.
1: Mi várja, nem mondd el még. Még egyszer mondd ki.
2: Vagy bread crumbing. Bread crumbing.
1: Tedd mondatba.
2: Várjál, nem jön, először meg kell először nézzem nekem meg, is, hogy mit jelent.
1: Értsd meg, és mondd el Rolandnak. Mondj egy mondatot ezzel. Az égenerációs sok agyával próbálunk
2: de, ezt nem, de ezt nem lehet. Ezt nem lehet.
0: Sosem
2: egy kifejezésben ezt nem lehet meg.
1: Jó, akkor próbáljuk meg először megfejteni. Mi ez a breadcrumbing? Hát bread ugye kenyér.
2: Breadcrumb az a morzsa, nem?
1: Igen. Tehát a kenyér morzsa.
2: Tehát amikor csak csepegtetsz. Amikor csak kicsit.
0: Jaj, várjál, ez valami olyasmi, hogy üzét, hogy azért lájkolgatom a posztjait, meg hasonlók, de hogy egyébként nem írok rá, meg nem kezdeményezek, ja. De hogy folyamatosan adok ilyen kis jelzéseket.
1: Ez, amit régen az MSN-en kiírtunk, hogy ó, bárcsak veled lehetnék, és ő sejtheti, hogy neki gondoltad ezt az üzenetet, de nem biztos, mert nincsen odaírva.
0: Igen, de lesz, hogy egyébként egyszerre 10 lánynak írtad ezt, hogy bárcsak.
1: Megmorzsolnálak.
0: Haverjai mesélték.
1: Ezt is rólad.
0: Ekkor MSN-en így ment.
1: Mennyi barátod van neked, akik mesélnek?
0: nagyon sok nagy dumás haverom van.
1: Ez?
2: Igen, ez a pont annyit ad, hogy a másik fél fenntartsa az érdeklődést, de nem annyit, hogy valódi kapcsolat alakuljon ki.
0: Na, erre gondoltunk mi is, nem tudtuk ilyen szépen megfogalmazni, mert rádiósok vagyunk.
1: De ebben egyébként van valami, ezt használjuk, ez jöhet.
0: Jó, nem fogom használni a kifejezést, de a jelenség azt tudom, hogy létező.
2: Igen.
1: Miért morzsázod azt a csajt? Lehetnél vele korrektebb. Ja, nem morzsázd meg.
2: Miért morzsázod? Hát igen. Na, benching.
1: Benching?
2: Ez a következő. Roland, ez egy sportos metafora állítólag.
0: Ja, a bench. A bench az kispadot jelent egyébként, igen, a sportban. Ezt vágom.
2: Ezt tudom. Tessék, de hogy felélénkült, mert már kimondtam a sport.
0: Megértettem, hogy arra a benchre utal.
1: Ez igen. Megvan, ez lesz a tartalékcsaj. Vagy az ilyen tartalékpasi. Tehát amikor valakit leültetsz a kispadra, de nem zárod ki, meg nem szakítasz vele, vagy tartod a levegőben, hogyha nagyon nincs senki, akkor még be lehessen állítani a meccsre.
2: Ez jó.
0: Hogy be lehessen állítani. Jó, így van, az fontos, hogy be lehessen állítani.
1: Nem,
2: hát ennél szebben
1: ez a tartalékpasi, tartalékcsaj.
0: De egyébként tényleg ez
2: tényleg
0: jelenti?
2: Ez, amit Ádi mond, igen.
0: Ez de szép volt, öcsém.
1: Na jó.
0: Értette ezt?
1: A sportnyelvet. Én az életem a sport.
0: De hogy mert hogy én hirtelen megértettem, hogy az a bench, igen.
1: Na jó, megjöttünk, igen.
2: Na jó, hát csak ennyit kell mondani nektek a sport, és már mindjárt felélénkültek.
0: Hát valami, amihez tudjuk kötni, tudod, és jó. Akkor egyből tudunk gondolkodni.
2: Soft lunch.
1: Hát ez ilyen kis laza, kis lounge-os.
0: Lunch.
1: Ja, lunch.
0: Soft lunch.
2: Hát nem tudom.
1: Ezt be tudod rakni mondatba? Vagy tudsz a Rolandnak?
2: Ez mindig a mondatokat akar alkottatni.
1: Hogy igen, hogy legyen környezetben, tehát tudod soft lunch-olni a Rolandot?
0: Most először elolvassa, hogy ez mit jelent.
2: Nem tudom, várjál.
1: Ezek az égenerációsok.
0: Jó, mondd el, esélyünk nem lesz.
1: Nem leszek.
2: Nem, ez azt jelenti,
0: soft,
2: hogy
0: puha.
2: Amikor valaki finoman beharangozza a kapcsolatát a közösségi médiában.
0: Jaj, ez a kézfogós kép, amikor kiteszünk. Igen.
2: Egy félbevágott közös kép.
0: Igen, ez amikor nem mutatjuk meg, hogy van valaki, de úgy utalgatunk rá.
2: Egyszerre privát és nyilvános, de cuki.
0: Andi arcán közben a hány ingert tudod.
2: Hát mert édes Istenem, tehát, hogy...
0: Vagy fölvállalod, vagy nem vállalod.
1: Most Andi
2: de
1: is felhúzta magát.
2: Ja, én most ezen húztam fel magam.
1: Gyerekek!
0: Ez amikor tehát ki ez akarod már... tenni, hogy valaki kezelged, de azért azt, hogy nem akarod fölvállalni, ki az.
2: Hát ha bejelölöd, akkor igen, de ha nem, akkor...
1: Hallod, itt hát nem, nagyon jó üzenet, ezt muszáj elmondani úgy, ahogy van. A Zsuzsi írja, gyerekek és a randizás. Fiam 15 éves, arra nevelem, hogy első randin legyen férfias, valami aprósággal kedveskedjen a lánynak, virág vagy csoki. Elment egy randira, és a kis csaj megkérdezte tőle, minek hoztad a virágot, az nem menő. De ha macsó pasi vagy, aki megcsal, az mindent visz. Mi van? Írja Zsú.
2: Úristen, gyerekek, nagyon el vagyunk deformálódva, már el vannak már deformálódva a fiataloknak a...
1: Ezt egyből orbitingolni kell.
2: A kapcsolati...
0: ezt üzenjük akkor.
2: Ezt az egyet megjegyezte.
0: Egyébként Zsú, maximális respekt, hogy így neveled a fiadat. Szerintem ez egy klassz dolog.
1: Rolandnak van egy lánya.
2: Nem, van, mondd meg akartam. Neki, hogy van, ne higgyen az ilyen lányoknak.
0: Van, de ő még kicsi. Nem, de hogy én is egyébként ezeket próbálom így azért átadni a fiamnak, hogy azért a nőkkel úriemberként bánunk, nagyvonalúan, tényleg, tehát, hogy adunk ajándékot, stb. Szerintem ez fontos. Én még hiszek abban, hogy lehet virágot vinni.
1: Pénzt lehet ilyenkor adni?
2: Nem lehet, kell.
1: Már mindenki örül.
0: Szép kárt.
2: Már minden pénzvirágot.
0: Nem lehet,
2: a
0: kell.
2: A virágra mondtam, nem a
1: És csak páratlan összeget szabad?
2: A virágra mondtam.
0: Virágot, nem, de az árát el lehet. Egyébként ez valahol tényleg szomorú.
2: Tudod, mi lenne, ha a kezembe adná pénzt, hogy tessék, hogy én magadnak egy szárózsát.
1: Hát vagy nem, hogyha nem akarsz ennyire bunkó lenni, akkor egy kupont. Ósamban 20%.
0: Nem, de most jó, gyerekek.
2: Neked adom a spáros kuponomat.
0: Tessék, hogy csak kell kupon, bármire jó.
1: Ha veszel 10 párnát, kapsz az a kerti bútor.
0: Na jó, de nem, de gyerekek, valahol azért tényleg rohadt szomorú ez, amit a Zsú ír, hogy most 15, gondolom, hogy akkor az ifjú hölgy is valahogy 14-15 éves lehetett, és hogy azt mondja, hogy gyerek, ne adjál virágot, mert nem menő. Hát ott azért a kis csaj fejében volt gáz szerintem.
2: Hát szerintem is, igen.
0: Tehát én azért arra kérném a szülőket, hogy azért próbáljuk meg a lányokat úgy nevelni, hogy értékeljék már azt, hogyha egy srác udvarias velük.
1: Közben egyébként írták, hogy van a hard lounge is, az pedig az ellentét, ott a nyíltan durván felvállalják a kapcsolatot, tehát ilyen nagyon arcbatolósan nyomják a kapcsolatot, ez is létezik, és én még egyet szeretnék, a zombiing. Mit jelent? Van ilyen, hogy zombiing.
2: Azt nem tudom.
1: Valaki megzombiz téged.
0: Magyarországon több millió ember élete.
2: De...
1: Szabad megzombizni valakit?
2: A harabdál?
1: De Andi!
0: Ha, hogy fölcsillant a szeme? Halljátok, itt ülünk reggel 6-tól, ez az egyetlen, amitől így fölcsillant az Andi szeme, hogy meg harabdál! Ha, jöhet!
1: Orbitingol a zombi.
2: Nem, és de hirtelen a zombiba indul.
1: És csak nekünk a zombidal, akkor már Andinak legyen egy jó 4 perce.
0: Szerintem 2 percén is olyan, már, nem hogy 4 ér.
1: Na, Roland, egy tip. Egyébként
0: zombi.
1: Messze jársz.
2: De nem. A harabdálásra
0: beszélt. Valami morzsát kincsél el.
2: Tessék.
1: Jó. Köze van a ghostinghoz. A ghosting utáljon.
0: A ghosting után jön a zombiing?
2: Uh-huh. Mi, azután még lehet valaminek jönnie, hát hogy valaki eltűnik? Ja, és utána zaklat, vagy mi?
1: Nem is zaklat. Igen, ez
2: zaklat.
1: Történik. Az, hogy ghostingolt, váratlanul eltűnt, és utána hónapokkal ismét megjelenik, felbukkan, és úgy folytatja, mintha mi se történt
2: aha,
1: volna.
2: Igen, jó.
1: Ez
2: igen.
1: Amúgy szerintem tök jó, mert ilyen van.
2: Van,
0: persze,
2: igen, van.
0: Persze. És magára a jelenségre mondod, hogy tök jó?
1: Nem, én arra mondom, hogy maga a kifejezés. Tehát, hogy erre lehet szükség.
0: Ja, hogy igen, egyébként a ghostolás is ilyen, a zombiing is ilyen.
1: A mikorunkban mi volt ez, amit példaként használtunk, hogyha valami eltűnt, aztán sok idő után visszatér... Herpes.
2: Te kis herpes, visszajöttél.
0: Erre a jelenségre is kéne valamit, amit a Zsú írt nekünk, hogy a kis csaj nem értékeli az udvariasságot. Erre is kellene valami.
2: Hát.
0: A neveletlen hercegnő, tudom, most ez a kifejezés jut eszembe, de...
2: Az nem menő.
0: Az más, az nem menő.
1: Hát jöhetnek a kifejezések.
2: Te se vagy menő.
1: Már értjük a gyerekeket.
0: Kifejezések, befejezések. Na, jó van, köszönöm, hogy behoztad ezeket nekünk.

0: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A nap lemente az öreg tó fölött, a kedvenc dalod élőben és a barátaid melletted. 2026-ban újra Vízzenevirág Fesztivál Tatán. Tatán. Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Pornó Graszt, Dani Elfi, By Alex, Demjén, Bikini, Ród, Osztián és még sokan mások. Találkozunk 2026. június 25-e és 28-a között Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Majd ha, vagy

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! A magyarok kevesebb, mint fele tervez többnapos nyaralást idén. Nagyszabású napelem projektet indít a Vatikán a városállam teljes áramellátására. Tervezett áramszünet lesz június 8-án Oroszlányban. Hittaler Andrát hallják a mikrofon mögött, jönnek a részletek. A magyarok 46%-a tervez többnapos nyaralást idén, 52%-uk 200 ezer forintnál kevesebbet szán erre, állapította meg a Cofidis és az NRC közös reprezentatív kutatása. A felmérésről az MTI-hez kedden eljuttatott közlemény szerint a magyarok jelentős többsége legfeljebb egyhetes útban gondolkodik, akik már eldöntötték, hogy hol üdülnek az idén, kétharmad részben belföldi utat választottak. A felmérés szerint a Balatont a válaszadók 15%-a választaná nyári úti célként. A megkérdezettek 28%-a fejenként 200 ezer forintnál kevesebbet szán az idei vakációra, míg 24% 100 ezer forint alatti költségvetéssel számol, és hasonló arányban voltak azok, akik fejenként 300 ezer forintot szánnak erre. A nyaralást tervezők 59%-ának a nyaraláshoz a megtakarításához is hozzá kell nyúlnia. 10-ből 4-en kifejezetten erre a célra takarékoskodtak, derül ki a felmérésből. 14. Leó pápa felkívánja gyorsítani a Vatikán energiafüggetlenségét szolgáló megújuló energiafejlesztéseket, ezért létrehozta a Fratello Sole alapítványt, amely a Vatikán teljes villamosenergia ellátását biztosítani hivatott, agrivoltaikus beruházás megvalósításáért és működtetéséért felel majd, közölte a Szentszék kedden az APA osztrák hírügynökség és a Cath Press katolikus hírügynökség beszámolója szerint. A projekt még Ferenc pápa kezdeményezésére indult 2024-ben. Az agrivoltaikus rendszer a Rómától északnyugatra fekvő Santa Maria di Galleria térségében, vatikáni tulajdonú területen épül meg. Az agrivoltaika kifejezés a mezőgazdasági hasznosítást és a napenergia termelést egyesíti ugyanazon a területen. A június 1-én alapított Fratello Sole alapítvány feladata lesz az erőmű építése és üzemeltetése, valamint a Vatikán villamos energia termelésének, elosztásának, értékesítésének és ellátásának felügyelete. Június 8-án hétfőn több címen szünetelhet Oroszlányban az áramszolgáltatás 8 és 15 óra között. A megadott időpont tájékoztató jellegű, a befejezés a helyszíni ütemtől függhet. A szolgáltató tájékoztatása szerint transzformátorállomás karbantartás miatt kell a tervezett áramszünetre számítani. A szolgáltató kéri a lakosság türelmét, részleteket az oroszlány.hu oldalon találnak. Várnak mindenkit Ráb Zoltán múlt és jelen című kiállításának megnyitójára június 4-én, csütörtökön 17 órára a Féja Géza közösségi házba Esztergomba. A kiállítást megnyitja Tóth Tamás Béla, a Tűzkerék XT tagja.
0: Időjárás.
1: Ma a napsütés mellett többször jelennek meg majd fátyol és gomoly felhők, csapadék előre láthatólag csak a délutáni órákban várható, záporok, zivatarok alakulhatnak ki. 21 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: telefonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 9 óra, 6 perc, hello, vidám reggelt kívánunk mindenkinek, indul a műsor utolsó órája.
3: A madarak cseperegnek.
2: Hát körülbelül, nem tudom, de nem esik még itt szerintem.
3: Nem esik?
2: Nem, a munka nem esít, az eső meg nem esik, igen, de fog elvileg.
3: 21 a fok, 22 lesz, most már visszavettek egyet, szerintem szerényebbek lettek.
2: De nem lesz egyébként nagyon rossz idő.
3: Lesz.
2: Párás, igen, meg kicsit esős, úgyhogy ilyen esernyőt, esőkabátot, ilyesmit azért vigyetek magatokkal. Nézzük az utakat. Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorvágyi csomópont felhajtó ágát. Ez mindenféleképpen jó hír. Az már kevésbé, hogy torlódás van a Tatabánya térségében is, sőt, igazából már Tatától egy ilyen lájtosabb, aztán Bicskénél is van egy kisebb torlódás, és utána Herceghallontól pedig a szokásos mondhatni, ugye itt a külső sáv szokott általában a kamionok miatt beállni. Azt nézem, hogy Esztergom, Komárom, Tatabánya egészen nyugisnak tűnik.
3: Közben pedig így az előző óránk témájához, ami ugye az volt, hogy a fiatalok, az Z-generációsok milyen kifejezéseket használnak randizásra, meg merre megy a fiatalság randizási szokásainak rendszere. Arra reagált Bence, a hallgatónk, aki egy 22 éves boomer, mert ő maga is úgy gondolja, hogy ez az udvariasság téma, ez egy picit elmozdult rossz irányba, és ezt 22 évesen mondja, ami egyébként szerintem izgalmas, és arra is felhívja a figyelmet, hogy ezért ezekre a szavakra vannak magyar kifejezések.
2: Igen, csak kicsit olyan bonyolultabb, szerintem azért igen. Használják a fiatalok, meg egyébként ugye náluk nagyon elterjedt, én ugye a fiamnál tapasztalom ezt, bár ugye még nem a szerelem kapcsán, mert hát 11 éves, tehát hogy nyilván nem szerelem kapcsán dobálózik, aztán ki tudja, 2-3 év és már igen, de hogy az ilyen gamerkedésből átvett kifejezések, tehát egy játékok kapcsán például olyanokat, hát múltkor úgy beszéltek az egyik barátjával, mert közben együtt így játszottak, hogy így, hát mondom, a névelőket értem. Mm-hmm. És így körülbelül ennyi.
3: De azért aranyos vagy, hogy így nyugtatod magad, hogy szerelem még 1-2 év. Ennyi? Azt gondolod, ennyi időd van, ilyen sok?
2: 2-3, én azt mondtam.
3: Megvesel 3-4, vagy lehet, hogy 6-8? De nyugtatod magad.
2: Figyelj, 2 azt szerintem, hát 11 kettő éves. Hát most írjatok, nem tudom, mit volt például Zsú, aki azt írta, hogy neki 15 éves a fia, ugye ő már randizik, az már egyébként tök logikus. Van még 2 évem? Drága szülők, akiknek kamasz gyermeke van, nyugtassatok meg.
3: Hány évesen kezd randizni a gyerek?
2: Igen, manapság. Tehát, hogy ezt úgy írjátok már, hogy lelkileg azért hogy készüljünk. Meg asszonynál is elő kell készítenem a terepet, hogy ő is készüljön lelkileg.
3: Ha neked oviban nem volt barátnőd?
2: Volt ovis szerelme.
3: Hát, jó, de ez igen, az ovis szerelme. És aztán jön egy nagy szünet, nem? Tehát az oviban ez még megy, és onnantól a kisiskolánál ott már ciki.
2: Igen, ott egy ideig ciki, aztán utána hát nyilván a felső tagozatnál már ott ugye elkezd alakulni ez a történet. De
3: és
2: vajon...
3: amikor nekem az első barátnőm egyetemista koromban...
2: Igen, a könyvtáros néni, mint rossznak a jó barátokban.
3: Nem jártam könyvtárba.
2: Pedig lehet, hogy...
3: Nem, voltam néha, de az a szag, amit mások szeretnek, az nekem olyan ó...
2: De akkor nem ismerkedtél, pedig könyvtárban szerintem lehet csajozni.
3: Nem.
2: Na, de mindig szóval várom ezt, jó? Drága szülőtársak, akiknek kamasz gyermeke van. Hány éves korban kezdik manapság a kiskamaszok
3: a randizást? És azt is írhatjátok, hogy fiúk, lányok, vagy ott még ugyanaz?
2: De szerintem van különbség. Szerintem van különbség, hogy a lányok hamarabb érnek, tehát én arra tippelek, hogy azért a lányok hamarabb kezdik a randizást, de annó is ez volt egyébként még a mi korunkban, hogy azért a 13-14 éves csajok azok már randizgattak általában 16-17 éves srácokkal.
3: Ez amúgy ebbe borzalmas belegondolni apaként. Egészen más lesz a humorfaktor. Eltűnik belőle a humor.
2: Ugye?
3: Ijjaj.
2: Jó, neked még van sok időd. Tehát azért neked még van egy kb. 10 éved.
3: Hál' Isten. Jaj, legyen így. Többet kérek. Majd amikor a nyugdíjas éveiben megtalálja azt a szerelmét, és én pedig ott leszek már egy ilyen Apple ikonos valami gépre rárakva egy fej, és az még így majd ott hörög.
2: Igen, vagy majd már csak gondolatban leszel. Nem, egyébként az is különbség szerintem szülőként, hogy fiad van vagy lányod van. Mert egyébként, ha fiad van, akkor azt azért tudod egy kicsit lazábban
3: kezelni. Ez bátor vagy, hogy ezt a mai PC kultúrában még így kimered jelenteni.
2: De nem, szerintem a szülők, különösen apukaként én azt gondolom, hogy a fiúkat úgy lazábban lehet kezelni, vagy lazábban kezeli a legtöbb apuka. Anyuka nem biztos, de hogy apuka szerintem igen. Viszont, ha kislányáról van szó, hát a kislányára rá se nézze. Tehát, hogy a fiú az menjen csajozzon, tudod, de a kislányára rá se nézzen senki.
3: Jó, de egyébként itt ilyen szempontból tök ideális, hogy nálatok báty van, mert szerintem ő is fogja védeni.
2: Biztos, persze, persze. De nekem is szerintem az lesz nehezebb majd megszoktom, amikor majd a Miának lesz udvarlója.
3: Az tuti. De ez is egy jó kérdés, hogy mi a jobb, hogyha a fiú az idősebb. Szerintem talán egy kicsit az jobb, mert akkor ott tudja védeni a lány meg így oltalmazni, de az se rossz, ha meg a lány az idősebb, mert akkor ő meg hozza hozzá a csajokat.
2: Na jó, de igen, ott a, az party. Meg ugye benne van, hogyha a fiú az idősebb, akkor az ő haverjai meg udvarolhatnak ugye a hugának.
3: Hmm.
2: Ugye? Tehát van ebben veszély faktor.
3: Szerinted, most tudom, még vegyük úgy, most fiktív játék, 5 évvel odébb vagyunk. Te örülnél, hogyha a fiat haverjai udvarolnának a lányodnak? Tehát az jobb, mint hogyha egy idegen?
2: Hát nézd, azért normális srácokkal haverkodik a gyerek, szóval igen.
3: De meg aztán ott rendet rak, nem? Tehát, hogy azért mégis más, hogyha így a baráti körben. Mert az én baráti körömben ebből a témából volt egy nagyon csúfos kudarc, de a többség az eseteknek azért ilyenkor jobb, mert ott van rálátás a másikra.
2: Ha, figyelj, nagyon jó tírzsóka. Buenos Morgan, gondolja arra, hogy a fiat csaja is valakinek a lánya. És igen. Ezért kell, ezért nevelem úgy a fiamat, hogy bánjon a lányokkal majd korrekten. Meg nagyvonalúan. Szerintem az egy... Én apukaként ennyit tudok tenni, hogy úgy bánjon például a lányjal, ahogy szeretné, hogy mondjuk más srácok az ő hugával bánjanak. Ez így korrekt, nem? Ez...
3: Igen, csak a...
2: Megerősítsetek már meg.
3: De teljesen igazad van, én megerősítelek, és ez teljesen tényleg tök jó. Csak azon gondolkozom közben, hogy itt pont a Zsunak a sztoriából az jön le, hogy nem ez az irány. De össze legyen sok a kivétel, az üdítő kivétel, aki hasonlóan gondolkozik, mint te.
2: Figyelj, azt írja Zsú, hogy mikor a legtöbb már 11-12 évesen, főleg ne, a lányok. Ne. A fiúk szerintem később érnek meg rá.
3: 11-12 évesen?
2: Akkor mondjuk 12. Hát várjál, hát néha mindjárt 9. Akkor van még 3 nyugis évem, azt mondjátok.
3: Mind a két oldalon. Mi ez a nyugi, ami most van nálad?
2: Hát, ahhoz képest, hogy most még a gyerekeknek nincs szerelmi élet, ahhoz képest igen, tehát ugye ez így nyugis.
3: Hát ez nagyon kemény.
2: Mikor már jönnek majd a...
3: De ebben nem akarok ebbe belegondolni.
2: Kis suhancok, érted? Ezt kinyitom az ajtót, mondom neki, hogy 30-nak nézlek, cula.
3: Hozunk kellemesebb vagy kedvesebb témákat. 11-12 év.
2: Hát itt lesokkoltad, csak mondom, Zsú.
3: De az nagyon durva. Az, gondolj már bele, 11-12 évesen jó, mi fiúk vagyunk, de még ha a pinyakoládás is a tusfürdőd. De hogy...
2: Neked meg női tusfürdőd van. Na,
3: hagyjál. De hogy... mit csináltál akkor? Én otthon játszottam a kis keverőpultommal, és rádióst játszottam, és vettem fel a Sláger rádióból a szignálokat.
2: Nem emlékszem. Hát akkor voltam 5-es, 6-os.
3: Hát de tényleg...
2: Nem emlékszem. A lányok hamarabb érnek. Igen, most egyébként Zsú is pont azt írja, hogy a legtöbb ilyen kb. 12 éves lányok kinéznek 16-nak. Smink, műköröm, hajruha.
3: Jó, azért nem tudom. Tehát én hál' Isten a környezetemben nem látok 11 éveseket sminkel, műkörömmel, hajjal és ruhával. Lehet, hogy ez így van tényleg. De hogy...
2: Hát, pedig szerintem vannak, ha 11 nem is, de 12-13 ott már egyébként azt gondolom, hogy simán.
3: Na jó, erre egyszer szálljunk egy műsort.
2: Egy komplet műsort?
3: Nem, vagy valami nagyobbat, tehát hogy hívjunk be mindent. Pszichológust, sminkest, műkörmöst, mindenkit.
2: Hát nekik az, érted, nekik az új lehetőség, anyagi lehetőség.
3: Na jó. Oké, akkor csak az lehet, hogy, mert itt írja, hogy menj fel egy napra Budapestre, szoktam, és hogy pislogni fogok, de hogy akkor lehet, hogy csak nem jól értelmezem a lányoknak az életkorát, ami meg még nagyobb baj, hál' Isten, én már nem vagyok veszélyben, de hogy lehet, hogy csak nem feltételezem, hogy ez a valaki 11 éves.
2: Vagy lehet egyébként, hogy ránézel egy lányra, aha, és te azt hiszed, hogy 16-17 éves, de közben meg 13.
3: Nem, mert én eddig abban voltam, engem ez most azért sokkolt nagyon, mert tudtam, hogy romlanak a számok, de én ilyen 13-14-ben voltam eddig. Tehát 11 az sokkol engem.
2: Az mondjuk egy kicsit engem is. De most azt írja Zsolt, hogy nekem a nagyobbik lányom 11, de még egyelőre nem randizik. Hát, hál' Istennek mondom én. De van olyan is, aki már 11-12 évesen 15-16 éves fiúkra hajt. Írja ezt. Drága Zsoltunk, gyakorló apukaként, lányos apukaként.
3: De miért, mert ott jobb a zseppénz?
2: Nézd, azért a kamaszlányoknak rendre a pár évvel idősebb srácok jöttek be, mondom, ez már annó a mi időnkben is így
3: hát
2: volt.
3: Hát szerintem én megmerem kockáztatni, de esküszöm, nincsenek emlékeim sajnos, úgy nagyjából semmiről, de elmondom neked akárki is.
2: Jó, lehet így élni.
3: Elmondom neked akárki is, vagy te itt velem szemben, hogy... kedvesnek tűnt, szóval elmerem mondani. Szerintem én 11 évesen még nem gondoltam lányokra.
2: Hát figyelj, az a baj egyébként, hogy én szoktam a gyereket kérdezgetni, hogy a Dávidot, hogy mi a helyzet, tetszik-e neki valaki, de nekem nem mond semmit. Ami egy dolog, mert az apja vagyok, tehát hogy nyilván nem nekem fogja elmondani.
3: Na jó, ez egy nagyon izgalmas téma.
2: De most én sokkal nagyon, nagyon messzire nyúl. Látom, Ádi egy ilyen konstant sokkal az arcán ül, ezt most úgy képzeljétek el, tényleg. És így most belegondol, hogy a 11-12 éves lányok 5-es, 6-osok. Fiam 11, tehát azért mondom, hogy nekem 5-es fiam van. Lányom ugye 3-os, de hát, hogy ő neki azért még van egy pár éve.
3: Figyelj, én arra gondoltam, hogy hadd ébredjek fel ebből a sokból, beszéljünk kedvesebb témákról, például azokról a texasi diákokról, akik 30 méter magasan ragadtak egy hullámvasútban.
2: Szerencsétlenek!
3: Szerintem szórakoztató lesz amúgy, tehát tudunk majd nevetni a sikerükön. Oh. Senki nem halt meg, senki nem sérült meg komolyabban, tehát egyébként tényleg ilyen sztorik Magyarországon is voltak a Vidám Park utolsó évében. Nekem is van sztorim, úgyhogy ezt majd kitárgyaljuk a napírében.
2: Jó, már csak az a kérdés, hogy vajon a texasi diákok hány éves kortól randiznak?

0: Türüptű, én voltam a vokának a szövegírója.
1: Töpörtyű.
0: Töpörtyű, tehát a töpörtyűja. Na, ilyesmi. Itt van velünk Andi, hello.
2: Hello, sziasztok.
0: Na, és a napíre helyett, mellett, előtt, közben. Után, közben még azért itt az előző témánál egy picit leragadtunk, mert hogy Ádi furra van sokkolva. Ugye itt arról beszélgettünk, hogy vajon hány éves korban kezdenek el a mai gyerekek, kamaszok, kiskamaszok randizgatni, és itt ugye Zsuzsi írt nekünk, megírta, hogy az ő fia 15 éves, és hogy járt úgy, hogy a randi megkérdezte tőle a kis csaj, minek hoztad a virágot, az nem menő, és hogy egyébként már ilyen 11-12 évesen elkezdenek randizni a mai lányok. Bence írt egy sztorit, megtörtént sztori bulin ismerkedés, ránézése 20-nak simán kinézett a lány, majd megkérdi, hogy én mennyi vagyok. Nyilván, ha megkérdezte, akkor visszakérdeztem, ugye 22 éves Bence ezt már korábban leírta, és hát 15 volt. Azt írja, hát le is zártam itt a dolgot, de egy utólag elgondolkodtató. Hogy jutott be a bulira egyáltalán, ami 20 plusznak volt hirdetve?
1: És engem ez a 11 azért sokkolt. Tehát én tudtam, hogy ez visszajött, és ilyen 13-14, és nagyon fiatal, de főleg ez a ruha, haj, műköröm, smink, jó, nyilván ruha, oké. Okay. De
2: hát
1: hogy
2: ezért
1: olyan ruha.
2: Néznek ki 20 évesnek egyébként, mert ugye smink van rajtuk, jó, olyan ruhákat vesznek fel. Húsznak. Hát látod.
0: Nem, hát, 11 éves,
2: 11
0: nem,
2: éves
0: néz
2: nem néz ki 20-nak, de ki tud nézni 15-16 Bárján, évesnek.
1: Beírom a Google-ba, hát, hogy
0: 12 évesen már, 11 évesen ezt azt nem hiszem,
2: attól
0: gyerekek.
2: Attól függ.
0: Hát 11 hát éves a fiam, miért? Látom az osztálytársait, bárján, meg így a korosztályát.
1: Ezt akartam kérdezni, csak beírom a Google-ba, hogy mutass nekem 11 éves lányokat. Nem, ezt még sem.
2: Ne csináljuk, mint a zsáldot.
0: Hát figyelj, Ádi, azért az, na.
1: Na, ezt nem írom be, de most komolyan, akkor a fiad osztálytárs lányai. Nyilván biztos van köztük olyan, aki idősebbnek tűnik. De 20-nak biztos.
2: De hát 20-nak nem. De a 15 éves már ki tud nézni 20-nak.
0: Hát a 15 éves az ki tud azt nézni 20-nak. Az, okay. Az simán,
1: azt
0: persze.
1: Azt eddig is tudtam.
0: 13 évesen ki tud nézni mondjuk 16-17-nek. Tehát, hogy én azt is mondom.
2: Hát jó, a 11 éves az még pici. Igen.
0: Igen. Na, a másik, várjál, mert azért Zsújt még feszegeti a dolgokat, de tényleg ez az igazság. Na, meg a másik téma, hogy fiatalok és a szüzesség. 11-12 évesen nem szüzek, és ismét a lányokról van szó.
2: Igen.
0: Na, az meg aztán a másik.
1: Na jó, én most engedem el ezt a témát.
2: De szerintem Ádi azért van lesokkolódva, mert lánya van, ugye?
0: Igen. Hát nekem is ugye van
2: is
0: egy lányom.
2: Neked is van lányod, igen, csak...
0: Ő még nyugis lehet.
2: Neked van egy fiad, aki ugye el tudja hajtani a többieket.
0: Kivéve, ha majd a saját haverjai nyomulnak a húgára, bár azt szerintem egy ilyen tudathasadásos állapot lesz majd a gyereknél, ha lesz ilyen.
1: Amúgy köztetek tudom, nagy a korkülönbség, de hogy erről beszéltünk, hogy a fiú védi valamennyire a húgát, te védted az öcsédet? De azt hogy? Tehát, hogy úgy konkrétan vele beszélve, vagy a éjszaka a lányokhoz bekopogtatva a baltával?
2: Ja, hogy úgy védtem-e? Ja, úgy nem. Ő nem beszél ilyenekről. Tehát a fiúk nem, szerintem így, ő nem beszél velünk akkor ilyen lány témákról, hogy ő hogy csajozik meg minden. Ja, én azt hittem, hogy úgy gondolod, aha, a védést, hogy bárkitől szemben, de úgy megvédtem, de így nem. Tehát meg, hát nem tudom, szerintem inkább a bátyjaknak kell megvédeni a lányokat. Én azt gondolom inkább, mint mondjuk egy nővér védje meg a...
0: Azt hiszem, az is merő,
2: de az is meg fogja. Hát igen, csak nem akar az ember az elején ebbe beleszólni, még tudod.
1: Szerintem akkor beindítjuk Rolanddal a báty szolgálatot. 18 évnél idősebb lányoknak, bérbátyjának adjuk a Rolandot, hogyha kell, hogy védje.
0: Én?
1: Te leszel a bérbáty.
0: Hát nézd meg a testi adottságaimat, mitől védem én meg őket?
1: Hát te ilyen izé vagy, te most egyrészt...
0: Csúnyán
1: ilyen...
0: tudok nézni.
1: Nem, szerintem te vagy az, aki a Lidl-ben ugye elkezdesz veszekedni az idősebb nénikkel, hogyha rosszat tesznek. Tehát, hogy szerintem benned van egy ilyen svung, amivel legyopod a gonoszt.
0: Ja, hát így lendület az van benne, igen.
1: Szerintem te vagy a csendes gyilkos.
0: Te meg tartasz nekik egy ilyen erkölcsi előadást.
1: Persze, ezt megtartjuk. Hogy? Ez elméleti oktatás.
0: Hogy mégis mit képzelnek magukról, meg hogy viselkedjenek.
1: Uram, én most elmondom, hogy mit tett rosszul. Te meg jössz majd ilyen agresszíven, hogy a rohadt jó, de...
0: Figyelj, te kis
1: gyerek! A kollégám úgy érti. Én leszek az indulatkezelési menedzser.
0: Fordítasz magyarról magyarra. Igen, tanult kollégám azt szerette volna kifejezni, hogy...
1: Nem, de ez nagyon durva. Ez nem tetszik.
0: Ez nem tetszik. De hát lányos apukaként ez egyébként tényleg. Én elhiszem, hogy sokkal. Nem
2: volt régen ez azért, mert a világ az arra felé megy. Tehát, hogy most ha belegondoltak, akkor nálunk még nem volt ez a nagy tiktokozás, meg internetezés. Tehát mi 11-12 évesen lementünk a haverokkal, és ott, mit tudom én, játszottunk, fáramáztunk, nem tudom. Tehát, hogy azért mi el tudtuk magunkat foglalni az internet nélkül, és ők már nem tudják. És az a baj, hogy az a sok inger, ami feléjük jön, az azt mutatja, hogy ez a normális, ez a menő. hogy már 11-12 évesen te intim kapcsolatba lépsz valakivel, meg te így öltözzél, úgy öltözzél. Hát ugye most jött ki egy cikk nemrég arról is, hogy már a 11-12 éves lányoknak is arcápolási rutinjuk van.
1: Nincsen, amúgy nincsen ez az acél erénybugyi a hádában, Hello Kittysben.
2: Nem tudom, de egyébként csináltathatsz egyet, és akkor azt szabadalmaztatod, és akkor indíthatsz egy ilyen vállalkozást, hogy lányos apukáknak.
1: Itt szerintem egy dolog van, amit lehet tenni tényleg a szülőnek, hogy a saját gyerekét, amíg lehet, normális értékrenddel látja el, és aztán bízzik benne.
0: Egyébként hát, én is ugyanezt szoktam mondani, ezt pont múltkor beszéltük otthon a Nórival, és így mondtam neki, hogy figyelj, szerintem a legtöbb, amit tehetünk, hogy kiskamaszkorig próbálunk rájuk a lehető legjobb hatással lenni, meg az általunk legnormálisabbnak tartott értékrend átadni, és utána meg bízunk abban, hogy át is ment a jelentős része.
1: Hát vagy igen, nem engeditek ki soha.
2: Hát vagy ez a másik, igen, bezárjátok a toronyba. De egyébként az a baj, tudod, ha olyan társaságba keveredik, akkor teljesen mindegy, hogy te mit tanítottál neki.
0: Na jó, de én abban bízom, hogy jó a nevelés, ha sikerült olyan értékeket átadni...
2: Szerintem ez nem feltétlenül ezen múlik.
0: Akkor talán elkerüli ezeket a társaságokat.
2: Ez nem ezen múlik.
0: Jó, belecsöppelhet bárki, tudom.
2: Tehát, hogy az a probléma, hogy mindenki azt gondolja, hogy ez a nevelés így, meg a nevelés úgy. Igen, sokat számít, ez valóban így van. De ez nem feltétlenül azon múlik, mert tényleg kerülhet akár bármilyen módon is egy olyan társaságba, ami őt másfelé fogja vinni. De erről meg nem a szülő tehet. Tehát, hogyha te megfelelő értékrendek alapján neveled a gyermekedet, akkor én azt gondolom, nem azt a szülő tehet arról, hogyha ő véletlenül olyan társaságba keveredik, ami el tudja vinni. Mert ő is emberek, tehát mindenkinek mások a... Jó van már, mert mindig beleszólsz, sose tudom elmondani,
1: amit
2: akarom.
1: Nem szóltam bele, csak levegőt veszek, mi a baj? Szóval nem ítélkezve,
2: vagy nekem mondod, hogy vegyek levegőt.
1: Nem ítélkezve, vagy nem beleszorítva senkit olyan dologba, ami ítélkező lenne, de hogy oké, vannak ilyen helyzetek, de szerintem, hogyha megvan a megfelelő nevelés, akkor sokkal jobb paklival megy bele abba a helyzetbe is, ami szembe jön vele, és sokkal nagyobb esélye van felülkerekedni ezen a helyzeten.
2: Persze, de ha befolyásolható a gyerek, akkor viszont nem fog. Tehát, hogy lehet erről vitatkozni, de azért, na, mindegy, vannak olyan tapasztalatok, amik mutatják az én környezetemben is, hogy sajnos nem feltétlenül azon múlik, hogy a gyereket hogy nevelték. Tehát, ha jól nevelték, akkor is bele tud egy ilyen társaságba keveredni, és hogyha befolyásolható az a gyerek, akkor bele fogják vinni, higgyétek el.
0: Igen, benne van ez, és én abban bízom, és akkor ezt most már így mondom, hogy bízom, hogyha olyan a nevelés, akkor legalább a határokat talán egy picit jobban érzi, hogy betartja-e, hát az már megint egy más kérdés, de bízunk benne, hogy igen. Tehát, és én azt gondolom, hogy például ezért lehet jó, hogyha a gyereknek van normális hobbija, az most mindegy, hogy most az a hímzés, kötés, vagy a sportolás, vagy bármi.
1: Azért nem.
0: De hogy én például, ugye nálunk ugye mind a két gyerek sportol.
1: Tehát, hogy mind a két például, gyerek köt.
2: Igen,
0: mit gondolsz, hogy ez a pulcsim is honnan van? Gyerekek kötötték.
1: Íj és burda.
0: Otthon rész munkaidőben.
2: Fizetést is kapnak.
0: Hogy például ugye a sportolás az mondjuk le tudja kötni értelmesen a szabad idejüket, és akkor kvázi idejük meg energiájuk se lesz mondjuk annyi hülyeséget csinálni.
2: Hát
0: szerintem.
2: Ez végül is igaz.
1: Mint például a hullámvas utazás?
0: Mint például a hullámvas utazás, igen. Az milyen hülyeség? Már gyerekkoromban rosszul lettem, a gyerek hullámvasokon. Liftezett a gyomrom.
2: Én szeretem az ilyen hintákat egyébként. Nem mindegyik fajtát, de szerintem jók ezek.
1: Én nagyon szeretem amúgy, de félek. Tehát én félve szeretem, én félve tisztelem.
0: A nőkkel is így voltál sokáig, nem?
1: Amúgy egyébként igen. Csak azért, mert hogy van egy olyan hírünk, hogy 8 diákreket közel 4 óráig Texasban egy hullámvasúton. Andi ki is kereste ezt a hullámvasutat. Majd lehet, hogy holnap még folytatjuk a témát, de mely ez Iron Shark, és tényleg ilyen durvát képzeljen el az ember. Annyi talán szóljon mellettük, hogy ez a fölfelé menő részen van, és nem fejjel lefelé vannak, mert ugye nálunk olyan sztori is volt szerintem, hanem pont a felfele menő rész legmagasabb pontján ugyan, de 90 fokos szögben
2: 45 fokos szögben vannak szerintem.
1: A földhöz képest. Tehát gyakorlatilag a háttámla pont mögötted van, tehát úgy ülsz magasan, hogy kvázi hátulról alátámaszt a háttámla, nem lóksz.
2: Aha. Hát jó, csak hogyha fejednél pont úgy van a háttámla, mondjuk ha te ilyen magas vagy, és mondjuk egy kicsit följebb van, akkor a fejed
1: kényelmetlen,
2: pont mondjuk
1: nyilván.
2: Kényelmetlen.
1: De mi volt Roland...
0: Én kényelmesen tudnék lenni.
2: Hát,
1: mi volt Roland első mondat, amikor arról volt, hogy közel 4 óráig a hullámvasúton ragadtak?
2: Igen.
0: Hát mondtam, hogy a gyerekek, hát annyi idő alatt én kétszer megéhezem.
1: Tényleg ez jut eszébe erről.
0: Hát de 4 órát ott ragadni.
2: Éhes vagy, szomjas vagy.
1: Csak van valaki, aki felküld egy drónnal egy pizzát, hogyha ez eszedbe jut.
0: Hát földobja, tudod. Hát most nem tudom, milyen magas volt az a hullámvasút.
2: Hát tényleg, nekem most a pisilésről jutott, és ilyenkor azért csak eszedbe jut, hogy nem tudsz kimenni sehova se, és hát rigtig rád fog jönni.
1: Lecsorog. Tehát azt mondjátok, hogy jobb esőben felragadni, mert akkor legalább nem tűnik fel.
2: Hát igen.
0: És mi a helyzet azzal, ha valakinek hasmenése van? Ugye az már is kellemetlenebb.
1: Vannak azok a tipikus filmek, amik valahogy mindig vacsorázásnál jöttek föl, talán a Beethoven 7 vagy 8-ban van az, amikor hánynak a körhinten.
2: Én nekem volt ilyen tapasztalatom, hál' Istennek én nem kaptam belőle, de a mellettünk lévő egy-két ilyen szék az úgy...
1: Megtanulod a centrifugális meg a centripetális különbséget.
0: Fú, gyerekek!
2: Úgyhogy igen, ez azért úgy elég
0: kemény élmény. De épségben megúszta mindenki, ugye Texasban?
1: Épségben megúszták, és hát bízom benne, hogy kaptak egy ingyenes bónuszjegyet a hullámvasútra.
0: Amit utána hatalmas nagy örömmel használtak fel.
3: Buenos Morgen! Amikor a dugóban állva is van kivel nevetni.

0: miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Lassú a laptopod? Lefagy a számítógéped a legfontosabb pillanatban? Ne stresszelj tovább! A RAM Tatabányánál most nagy választékkal és szakértő segítséggel várunk. Új PC-k, erős alkatrészek és azonnali szervíz. Keresd minket, ha hálózat és kamerarendszer kiépítésre is szükség van. Megtalálsz a www.ramshop.hu oldalon, vagy a Tatabánya, Károly Mihály utca 1-ben. RAM Tatabánya, a te tech szervízed.
5: Újra fergeteges Neoton koncert a Hotel Gottwald szabadtéri színpadán, június 12-én este. A koncert előtt DJ Dominik, a koncert után DJ Bóli és DJ Boris gondoskodnak a jó hangulatról. Jegyek elővételben a Hotel Gottwald recepcióján kaphatók. Online jegyvásárlás a Blue Hill oldalán. Kapunyitás 19 órakor.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

0: Erre már rádumálunk, mert ennek ilyen prüntje a vége, azt hiszem. Elborít, elborított minket a dal, meg a szerelem, meg a minden is.
1: Manuális üzemmódban voltunk.
0: Igen, na, Manuel Azaria közöse. Figyelj, 9.49 van, 4 perccel járunk 3.4.10 után.
1: Az hogy lehet?
0: Nagyon elszaladt az idő, és nagyon el kell köszönnünk, nagyon gyorsan.
1: Akkor visszhal.
0: Akkor szevasztok, ennyi volt a
1: műsor. Azt mondjuk el, hogy holnap mi lesz, mert holnap rendhagyó műsor jön.
0: Igen, holnap az van, hogy én nem vagyok, tehát jó lesz a műsor.
1: Andi van. De hogy is nem. De jó lesz a műsor, egyébként össze fogjuk tenni, de jössz vissza pénteken, ez csak egy ilyen egynapos dolog, és mire újra tudsz járni az urológus után, azután újra itt leszel.
0: Nem, hát most tehetek én róla, hogy ekkor van bőr, és ne ülhetek gondozóban, rendelés.
1: Hát ez van. Na, viszont akkor nagyon szépen köszönjük Andinak. Tök jó volt, hogy itt volt, jókat mondott, jöjjön máskor is.
0: Így van, szépen nézett, sok kolócsá hozott.
1: Így, nagyjából.
0: Nem tudunk róla rosszat mondani ma. Köszönjük szépen annak a Réd Ládámnak, aki ma tudatosította önmagában, hogy néhány nyugodt éve még van, utána viszont be kell készíteni azt a vadászpuskát oda, a Spice-ba.
1: Na hát engem, így sokkoltak. Jó, és akinek az a néhány nyugodt év már jóval kevesebb, az így és Roland.
0: Ezúton üdvözlünk minden lányos apukát, akire a frászt hoztuk, így ezekkel a történetekkel, meg üzenetekkel. De hát ez van, ez a realitás.
1: Köszi az erőn felüli interakció, tényleg brutál sok üzenet jött ma, úgy látszik a témák is nagyon jók voltak. Akkor én holnap reggel 6 után nem sokkal jövök, Roland visszatér majd pénteken, reggel legyen szép a napotok, sziasztok!
0: Buenos morgen!
2: Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: Balázs Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session ráz fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Parnógraszt, Dániel Fi, K. Kevin, Báj Alex, Korda György és Balázs Klári, Demjén és még sokan mások. Ugye te is jössz? Vízzene Virág Fesztivál. Tarts velünk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
3: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
2: Az Ördöge van Piknik teraszon.
3: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
2: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
3: Tali ott!
4: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros. Akecfa utca 31.
5: Mit nézel, Anna?
6: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
5: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, nyúkárára burkolat.
6: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
7: Mercury Market, otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! Rendszeresen ellenőrzik a motorosokat a Tarjáni Szerpentinen a 11-19-es számú úton. Rekordszámú tűzoltót és légieszközt mozgósít az EU a nyári szezonra az erdőtűzek elleni védekezésre. 12 alkotást vetítenek az idei jubileumi nemzetközi filmfesztivál versenyszekciójában Karlo Vivariban. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, már is hozom a részleteket. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság idén is kiemelt figyelmet fordít a motorosok ellenőrzésére a Tarjáni Szerpentinen a 11-19-es számú úton. A rendőrség tájékoztatása szerint a tavaszi és nyári időszakban, különösen hétvégéken rendkívül nagy a motoros forgalom ezen a szakaszon, ezért a balesetek megelőzése érdekében rendszeresen ellenőrzik a közlekedők szabálykövető megtartását, valamint a járművek műszaki állapotát. A hatóság célja, hogy a népszerű motoros útvonalon minden közlekedő biztonságban érjen haza, írja a dorogimedence.hu. Az Európai Bizottság rekordvolumenű erdőtűzvédelmi készenléti intézkedéseket jelentett be a 2026-os nyári szezonra. Az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében 777 tűzoltót, 22 tűzoltó repülőgépet és 5 helikoptert helyeznek készenlétbe a fokozottan veszélyeztetett térségekben, közölte kedden a brüsszeli testület. A bizottság közleménye szerint a 14 európai országból érkező tűzoltókat Cipruson, Görögországban, Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban és Portugáliában helyezik készenlétbe. A program 2022-es elindítása óta ez a legnagyobb létszám.

0: feldolgozatlan fejezetét tárja fel, közölte a Nemzeti Filmintézet az MTI-vel. A film az 1980-as évek Csehszlovákiájának egyik súlyos társadalmi problémáját, a roma asszonyok kényszer sterilizációjának gyakorlatát dolgozza fel és mutatja be. Szeretettel invitálnak mindenkit Nyilas Attila Műveleti Memória című kötetének esztergomi bemutatójára a Kaleidoszkóp házba június 6-án 18 órára. Az est házigazdája Kali Ágnes erdélyi magyar költő, író és dramaturg. A verseiből felolvas a szerző, a kötetet ismerteti Bodrogi Csongor irodalomtörténész. A belépés díjtalan.
1: Időjárás.
0: Ma a napos időben többször megjelenhetnek fátyol és gomoly felhők az égen. Bármegyénkben az előrejelzések szerint kisebb zápor csak a délutáni órákban fordulhat elő. 21 és 25 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővér Pince Sopron termelői bor kimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Micsoda zenéket hallottatok az előző órában, jó hírem van, így lesz a folytatásban is. Sziasztok! Buenos Morgan Key Cocktail belköszön, indítom a 4 órásat. Kevés Duma, jó sok zene, Bulvárcsokor és persze Tamás, Chloe Kajsa mindjárt, Curtis, DJ Antoine és persze Noel Holler a Safri Duoval, Elele, így oda a címe. De ez komoly!

Ajkás a idei durranása. Itt a koktélban csak slágerek közrepítettem. Hello, hello, a Forrás Rádió 4 órás magazinja pörög már nálad. Egészen 2 óráig lehetünk együtt. Kevés Duma, jó sok zene és Tony Curtis. Igen, ő is. Na meg a Clotildok és persze a Bulvár Csokor. Kereken 4-szer. Tovább is van, mondjam még. Mondom ám, 0-20-94-8-94-85-ös a számom. Bármi nemű információd van, akkor hozd meg velem. Továbbítom mindenkinek, köszi. Aki viszonozza a gyűlöletet, az legyőzetett. Ancsel Éva, magyar filozófus, esztéta és egyetemi tanár. Na neki köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Tegyétek fel a memóriába. Én pedig a fületekbe ültetem a következő dalokat, például az Apexből, a The Chemical Brothers nótát. Itt lesz Camaro egy nagy klasszikkal, elsőként pedig Internet Money, Gana és Danza Lever. Csak slágerek közrepül a Limonádé.

The Chemical Brothers, és persze, hogy a Go csak slágerek közt hoztam. Koktél 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével is, Tamással. No meg maximálisan 24-25 Celsius fokkal. Igen, változékony időnk lesz ma, akár csapadék is lehet, de felhővel és napsütéssel is fogtok találkozni. Itt nálunk pedig a Bulvár Csokorral, rövidesen Olivia Dina terítéken. Ígérem, hogy énekelni is fog, jó? Jön a Sound of Legend egy klasszikkal, a Kungstól is kaptok egyet, Power of Star, Nicky Williams-el, no és The Kid Leroy Justin Bieber-rel. A kereskedelmi szünet után tiétek a Stay!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tavaly jó volt, idén még jobb lesz. Vízzenevirágfesztivál. Találkozunk Tatán.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
4: Gyermeknapot rendez a hídgyülekezetet Tatabányán, a Köztársaság út 1 percében, a Vértesag órájával szemben, június 7-én vasárnap 1 órától. Ugrálóvár, rodeóbika, arcfestés, kézműveskedés várja a gyerekeket. A zseniális lögdakecskét játékkal az apukák is összemérhetik erejüket. A vidám és örömteli hangulatot a finom street food falatok fokozzák. A részvétel és a játékok igénybevétele díjtalan. Szeretettel vár minden kis és nagyobb gyermeket, szülőt és nagyszülőt a hídgyülekezete június 7-én vasárnap 1 órától.
0: Ez reklám volt.
5: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Sound of Legend és az I'm So Excited. 3 évvel ezelőttről hoztam neked, a Pointer Sisters egykoriát vették elő, és mit is mondjak, egész jól tették. Cocktail 4 órában, én Tamás. Köszönöm, hogy itt vagy. Hozom ám a bulvár csokrot. Gondoltátok volna, hogy a kolbász sütés közben is érheti az embert élete sokja? Olivia Teen járt így, a brit neo-soul hercegnő épp egy Velszi kempingben sütögette a vacsoráját a barátaival, amikor megcsörent a telefonja, a vonal másik végén pedig nem más, mint maga Sir Elton John beszélt. Olivia utólag bevallotta, hogy teljesen lefagyott a zsíros deszka és a szaftos kolbászok felett, mert egyáltalán nem volt felkészülve arra, hogy egy világ legenda facetime-oljon vele a sátrak mellől. Nos igen, a szupersztárok élete sem csak a vörös szőnyegből áll. Nos, a rajongók megőrülnek érte a vadonatúj, de Art of Loving című világkörüli turnéjának jegyeit pillanatok alatt elkapkodták. Úgyhogy, ha élőben akarjátok hallani az 1 milliárdos Spotify rekorder Man I Need slágerét, akkor nagyon gyorsan kell kattingatnotok a jegyértékesítő oldalakon. Olivia Teen a Bullard csókorban. Jön mindjárt a Moonshine és Bandana közös. K. Kevin BSV-vel együtt száll bele a jacuzziba. Olivia Teen pedig énekel egy nagyot, jó?

0: Ebben az Opel Eye-t volt a tiétek, Andi, na legfrissebbekkel, aztán Brazíliába utazunk, Oksi. Jó az idő ott, csak egy picit párás. Jön a Switch Disco, mutatom!
1: Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható. Levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
3: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje, korlátoznák a túlhangos motorkerékpárok behajtását a Magas Tátrában. Hangverseny lesz ma Esztergomban. 3 perccel járunk 11 óra előtt, a részleteket itt Taller Andreától hallják. Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje, közölte ma a Fejérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház az MTI érdeklődésére. Mint írták, a férfi ma hajnalban halt meg. A kórház részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak. Hétfőn omlott össze egy bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit instabil, súlyos, életveszélyes állapotban több órás megfeszített munkával mentettek ki hivatásos tűzoltók, önkéntes mentőszervezetek. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság azt közölte, hogy a székesfehérvári rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást az ügyben foglalkozáskörben elkövetett veszélyeztetés miatt. Egyre komolyabb problémát jelentenek a túlhangos motorkerékpárok a szlovákiai Magas Tátra egyes részein, és ezért a helyi önkormányzat a hangszennyezés visszafogását célzó rendkívüli ellenőrzéseket tervez a nyáron, illetve törvényi megoldást is sürget az ilyen járművek behajtásának korlátozására, jelentette a TASZR szlovák közszolgálati hírügynökség. A kialakult helyzettel kapcsolatban József Stefanák, Magas Tátra polgármestere arról tájékoztatott, hogy a nyári turisztikai szezon kezdetével a probléma tovább fokozódott, és mivel azon felül, hogy nemzeti parkról van szó, számos lakossági panaszt is kaptak az ügyben, úgy döntöttek, hogy az állapot megoldást igényel. A jelenleg hatályos szlovákiai szabályozás szerint a motorkerékpárok okozta maximális megengedett zajszint 95 decibel, bár bizonyos korlátozott esetekben a törvény ennél magasabb értéket is megengált. Várják az érdeklődőket Esztergomba a Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola hangszeres együtteseinek tanévzáró hangversenyére. A zeneiskola vonós zenekara mellett fellép a zeneiskola fúvós zenekara és kórusa. A hangverseny a mai napon 18 órakor kezdődik a Dobó Katalin gimnáziumban. A belépés díjtalan, adományokat köszönettel fogadnak. És végül sport. Szerződést hosszabbított monakói versenyzőjével, Charles Leclerrel a Ferrari Forma 1-es istálló. A maranellói csapat ma a közösségi média felületein és a honlapján számolt be a megállapodásról, ugyanakkor azt nem közölte, hogy pontosan mennyi ideig lesz érvényben a 28 év.

0: délutáni órákban fordulhat elő, 21 és 25 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Na ki az a Christian Carson, tudjátok? Egy svéd EDM ikon, a Galantis, persze. Na ő lesz a Bulvár Csokorban rövidesen. Ez a koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Jön mindjárt Sean Paul, Endor, Rihanna, na meg a Switch Disco, ahogy ígértem. Kezd már is a Brazil. Jó utazást, ott meleg van. Rádiózz vele!

Igen, és Sean Paul, persze a Lenny Cogtum, mi volt a tiétek? A tavalyi évből hoztam. Na persze, hogy csak slágerek közt. Koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével, és persze Tamással. Van egy új hírem az M1-esről. Ugye ritka az ilyen, amikor így mondjuk, de most van. A főváros felé vezető oldalon ugyanis megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát. Na jó hír volt, ugye? Mondtam én, hogy az lesz. Jó hírem van a Galantis-szel kapcsolatban is, a bulvár csokorban tudja, hogy ő érkezik, előtt azonban biztos, hogy regélek például Tony Curtisről, na meg a Clotildokról, mert hogy névnapot ünnepelnek, a nevük eredetét megkapjátok nem sokára. Jó dalokat hozzak addig is? Oké! Itt lesz mindjárt Pitbull, nagyot fogtok rá táncolni, ígérem. A Gangsters Paradise feldolgozása Rudimentától, elsőként pedig hazai vonal Lumen Prala és a BLR közös. Nagy király vagyok! Na jó, de úgyis ez csak a dal címe, csinál van írva. Hozom!

Soul és TGR, a Don't Stop the Party volt a tiétek, és ígérem, hogy kettőig tuti, hogy nem állítom meg a koktélos partit, addig töltögetem a poharadat, jó? Aztán akkor majd eltesszük, de arról még később mesélek. Clotildok, ti jöttök, germán eredetű névet név a tiétek, dicsőséges, híres és harc a jelentése. Boldog névnapot, és ha már kalendárium, akkor jöjjön Tony Curtis, magyar származású amerikai színész. A beköszönés ember egyébként pont azt akartam mondani, hogy én nagyon forrón szeretem. Ez igazából nem igaz, anyukám az, aki forrón szereti például a húslevest, ő már simán lapátolja befelé, amikor én még sehol nem vagyok, csak így nézem, hogy gőzölök. Hogy bírja? Én mindig mondtam, hogy a hősök köztünk járnak. Most éppen ő. No de vissza Tony Curtishez. Eredeti nevén egyébként kapaszkodj Schwarz Bernát, New Yorkban született, családja pedig Máté Szalkáról származott. De figyelj, milyen érdekes, először előnyös megjelenése miatt foglalkoztatták, aztán később színészi tehetsége is megmutatkozott, komoly és humoros szerepekben egyaránt. Ja, és még el nem felejtem, volt festő is. Úgyhogy, ha te most festő vagy, legyél akár falfestő vagy képfestő, még amerikai színész is lehet belőled. Mindjárt a Galantis, előtte a New Level Empire, a Draft Note a feldolgozásával, Eric Iglesias Latinthoz kötelezően, Benson Boone is énekel, a Gemper és Dadoni közös pedig most hozom neked. Csak slágerek közt, itt az On Repeat!

Ha a zene a lélek tükröződése, akkor mi vagyunk a legszebb tükör. Forrás Rádió. Mindig veled.

Galantis. Az úr gondolt egy merészet, és karriere során először teljesen hátat fordított a nagy multinacionális lemezkiadóknak. Igen, jól halljátok, nincs többé multi kötöttség. Emberünk fogta az utcát és leszerződött a legendás Ninja Tune egyik legmenőbb alkiadójához, a Kanto Recordshoz. Christian azt nyilatkozta, hogy a 90-es évek óta imádja őket, és most végre teljesen szabad kezet kapott, ami brutálisan megváltoztatta azt, ahogyan a zenét szerzi. Már ennek a szabadságnak meg is van az első gyümölcse, alig néhány napja jelent meg a vadonatúj elképesztően fülbemászó slágere, a Stay Alive, amiben a misztikus The Devil's Tax Return Project is közreműködik.

0: Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai téli csomaggal 7.990.000 forinttól a Nissan császárnál. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissancsászár.hu oldalon, vagy a márka kereskedésünkben. Tatabánya, Bárdos László utca 1.
3: Hello, szia Komárom! Június 5-én pénteken Open Air Retro. Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt az Észak-Komáromi Meet Heads Gardenben. A legjobb zenékkel DJ Bóli és BRK a Forrás Rádió lemezlovasai várnak mindenkit. Szuper hangulattal. Ajándék óriás világító habrudak, hiszen ahogy szoktuk, csináljuk a fesztivált is. A belépő 23 óráig csak 5 euró, és a Vodka Energy Shot mindössze 1 euró 23 óráig. Start 22 órakor. Tehát június 5-én pénteken megnyitja kapuit Észak-Komárom kedvenc szabadtéri helye, a Meatheads Garden. Open Air Retro, Meatheads Pub, ott a lit.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép napot kívánok! Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, ingyenes online kiberbiztonsági rendezvénysorozatot indított az MKIK a KKV-k számára, görög táncház lesz Tatabányán. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, hozom a déli hír összefoglalót. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, közölte a kabinet a kormány.hu oldalon. A tájékoztatás szerint a közigazgatás megújítása érdekében a minisztériumokban megindultak az intézményi átszervezések, minden esetben az érvényes munkaügyi jogszabályok, az arányosság elve és a tisztességes eljárás követelményeinek teljes körű betartásával. Az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágítási eljárásokkal, amelyek célja az elmúlt évek bűneinek és működési anomáliáinak feltárása, írták. Ingyenes online kiberbiztonsági rendezvénysorozatot indított a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a KKV-k számára, hogy az uniós előírás szerint kötelező kiberbiztonsági auditra segítsen felkészülésükben, tájékoztatta az Iparkamara az MTI-t. A közleményben kiemelik, a kiberbiztonsági törvény szerint a törvény hatálya alá eső cégeknek június 30-áig kell átesniük az auditon. Felidézték, hogy a tavalyi programban több mint 300 vállalkozás vett részt, amelyek összesen mintegy 1 milliárd forint megtakarítást értek el. A program folytatásával a cégek nem csak a jogszabályi követelményeknek felelhetnek meg, hanem biztonságosabb működést is kialakíthatnak a digitális környezetben. Az online eseményeket novemberig 2 hetente rendezik meg, ezekre a nis2.mkik.hu oldalon lehet jelentkezni, áll a közleményben. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartanak ünnepséget Táton június 4-én 17 órakor a Hősök terén. Az eseményen beszédet mond Brandner Ákos egyetemi hallgató, közreműködik a Táti férfi kórus, Müller László és a zeneiskola tanárai növendékei. Görög ételkóstolóval egybekötött görög táncház lesz Tatabányán. Június 5-én pénteken 19 órai kezdettel az Erkel Ferenc zeneiskolában rendezik meg a programot. A táncokat Miklós Zoltán, az Ilios Tánc Együttes táncosa tanítja be. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma a napsütés mellett többször jelennek meg majd fátyol és gomoly felhők, csapadék előre láthatólag csak a délutáni órákban várható, záporok, zivatarok alakulhatnak ki. 21 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.

Puffin, és persze, hogy az óriások, Sophie and the Giants itt a forráson, csak slágerek közrepült, koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével, egészen 2-ig tölthetjük együtt az időt. Ancsa Léva köszi a mai napi koktélos bölcsességet, aki viszonozza a gyűlöletet, az legyőzetett. Amikor ugye a gyűlöletre gyűlölettel válaszolunk, valójában hagyjuk, hogy az negatívan befolyásolja az érzelmeinket és a döntéseinket, így mi is a gyűlölet rabjává válunk. Summa summarum, ne viszonozzátok a gyűlöletet, inkább mosolyogjatok aranyosan. Bár igazából attól még idegesebbek lesznek. Apropó lesznek, lesz például Buenos Morgan visszatekintő ebben az órában. Ádi kerül terítékre és a rattan, vagy a rattant hetetlen Ádi. Na, nem sokára hozom a részleteket. Előtte viszont a bulvár csókor benne a focista Shakirával. És persze egy dalt is kaptok tőle. Az Utópia 2-ből hozom, jön a Portugál The Man, Marshmallow pedig Kelly-del közösködik. Most csak slágerek közt itt a Numb.

0: király, és jó, hogy a Zoo az Zootopia 2-ből. Bulvár Csokor, ígértem, hát itt vagyok vele. Úgy gondolom, hogy most már bátran kijelentetem, hogy Shakira nélkül nincsen világbajnokság. A 49 éves elképesztő formában lévő kolumbiai énekesnő a riói Macarena stadion gyepén forgatott videóval robbantotta fel az internetet, és bemutatta a vadonatúj VB himnuszt, a Tai-Tai-t. Nos, a vaka-vaka után szabadon? A csípők most sem hazudnak majd, ugye? No, de az énekesnő nem csak a stadionokban, hanem a tengerparton is történelmet ír. Alig néhány hete durván 2 millió embert vonzott be a riói Copacabana strandra egy teljesen ingyenes megakoncerttel. Hogy én miért nem arra lakom, kérem? Bizti, hogy ott csápoltam volna. Nos, hangolottunk a közelgő VB-re. Shakirával az imént a Bulvár Csokorban, előtte pedig persze, hogy a Zootopia 2-ből a Zoo-val. Buenos Morgan visszatekintő mindjárt, addig para for Cuba. Itt lesz velünk Alok, Kylie Minogue-kal, Flo Rida is, Gregory Porter pedig egyből a kereskedelmi szünet után bombáz téged. Jön a Revival!
1: Ha túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább! Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással! Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nyár, tópart, koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, óriáskerék, műrepülősó.

0: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
1: Mit nézel, Anna?
2: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
1: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, nyúkárára burkolat.
2: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
3: Mercury Market, otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést

0: Club. Az egykori Chris Isaac dallal a Wicked Games-el jelentkeztek. Csak slágerek a nap 24 órájában, köszönöm, hogy itt vagy. Jártál mostanában kertészetű boltban, árudában, akárhol? Ádám gyakran látogat ilyeneket, és persze vásárol is. Van neki egy kedvence, azt nem mondta el melyik, de van neki egy kedvence, ahol rottan cuccot vett. Nos, az ezzel kapcsolatos élményeket meséli már is.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Nézem a cikkeket, milyen aktualitások vannak, mit kell most figyelni a világból. Elém ugrott, megéri-e kerti bútort vásárolni 2 millió forintért?
3: Hát nem. Köszönjük.
2: Hogy mondtad volna?
3: A hülyének is.
2: Persze. Kerti bútor, hallod, a múltkor bementem a kedvenc kerti bútoros boltomba, mert nekem van olyanom.
3: Kerti bútor volt?
2: Van egy ilyen kedvencem, ahol ki lehet fogni jó dolgokat, meg vannak ilyen nagyobb akciók. Nem az, amire gondolsz, egy másik.
3: De szóval bementél,
2: bementem, és a születésnapi ajándékomat ilyet kaptam, egy ilyen csöppfotelt, ami ilyen láncol, lóg és csöpp, és annyira jó. A minden estémet abban töltöm, mint az öregek, kiülök a teraszra, nincs kert, tehát kiülök a teraszra, és nézem ott a fiatalokat. Clint Eastwood amúgy. Na, de az a lényeg, hogy a kerti bútorok, és akkor van nekünk egy ilyen régi műrattanunk. Nem igazi rattan, mert az nagyon drága, hanem ilyen műrattan. De nem volt annyira olcsó. Tehát, hogy azt hiszem, hogy két fotel van, és ilyen 100 000 forint körül volt. Tehát, hogy hátra is dönthető, meg párnás, meg mit tudom én. 3 éve van meg. Viszont a rattan, a műrattan elkezdett így pattogni rajta, tehát így szétjönni.
3: Tehát nem rattan, hanem pattan.
2: Pattan. Ez egy pattanbútor. Hogy nem gondoltam erre? Várjál, valamit át kell értelmeznem a teljes életemben. És megkérdeztem tőlük, hogy tudom, már nem garanciális, de látom, még mindig forgalmazzák, hogy nincs esetleg valami kontaktjuk, hogy aki ezt így meg tudja, egy rattanthatatlan emberük, aki esetleg ezt helyre tudna nekem hozni. Há, olyan nincs. Na, jó, hát de akkor hogy van ez, hogy a rattan pattan? És mondták azt, hogy hát ezek a bútorok mind olyanok, hogy ilyen egy év után, hogyha napéri, akkor így elromlik. Mondom, kerti bútor, napéri, egy év után mi van? Nekem 3 éve megvan. Hát akkor maga jó járt. Na meg a nénikéteket. Tehát, hogy és akkor mondták, hogy ez így van. Elkezdtem nézni az interneten, hogy akkor mit lehet csinálni. És képzeld el, adnak ilyen tanácsokat, lehet kapni csíkba műrattant, és akkor ez újra lehetne fonni. Látsz engem, ahogyan teraszon rattan azok?
3: Látom, de hogy baromi vicces, az biztos.
2: És várjál, azt kerestem, mert hogy nekem a fejemben megvolt, hogy kell, hogy legyen ilyen találmány, végül ilyen Temu szintű helyen, vagy Shein, vagy ilyesmit találtam. Kell, hogy legyen olyan, hogy mint a duct tape, mint a szikszallag, de az egyik fele rattan, a másik fele ragad.
3: És van.
2: És szereztem, egy kicsit vastagabb csíkba meg van szőve, egy ilyen körülbelül 20 centi szélességű, és olyan, mint egy ilyen szikszalag csík. Azt akarom most valahogyan összeragasztgatni, hogy az úgy maradjon egy.
3: Tehát ez egy ilyen műrattannak látszó ragasztó?
2: Igen, és azon gondolkozom, hogyha bejön, akkor lehet, hogy bevonom bele körbe a kocsit, mert akkor nem lesznek karszolások,
3: ilyen leszek a rattanos autós. Ratta Honda. Csak ez magyaráz meg a rendőrnek, mikor megállít, hogy ez egyébként teljesen legális.
1: Buenos Morgan! Minden hét

0: Tavaly egy koriával a Remember Me-vel Ali G-je jelentkezett. Ez a Cocktail 4 órában a harmadikat zártam most, de rögves nyitom a negyediket. Jön Kitty a legfrissebbekkel, aztán Üzsel és Szaltó közöse, ilyen lesz a Jamaikán!
1: Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session ráz fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tata újra felébred. Vízzene Virág Fesztivál 2026. Június 25-től 28-áig. Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu. Még nap, végtelen élmény.
3: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
4: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
3: Az Ördöge van Piknik teraszon.
4: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
3: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
4: Tali ott.
2: Újra fergeteges Neoton koncert a Hotel Gottwald szabadtéri színpadán június 12-én este. A koncert előtt DJ Dominik, a koncert után DJ Bóli és DJ Boris gondoskodnak a jó hangulatról. Jegyek elővételben a Hotel Gottwald recepcióján kaphatók. Online jegyvásárlás a Blue Hill oldalán. Kapunyitás 19 órakor.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Felmentette a belügyminiszter a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét, a Samsung nyilvánosságra hozza a környezeti mérései adatait és párbeszédet vállal a gödiekkel, mosószerek hamisításával több 100 millió forintos kárt okozó hálózatot leplezett le a NAV. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Magyarország belügyminisztere Pósfai Gábor keddi hatállyal felmentette vezetői beosztásából Terdik Tamás rendőrvezér őrnagyot, a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét, közölte a belügyminisztérium szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a tárcavezető szerdai hatállyal megbízta Baricska Norbert Tamás rendőr ezredest a budapesti rendőrfőkapitányság vezetésével. A Samsung SDI Hungary a Gödért Egyesület által szervezett lakossági fórumon bejelentette, hogy rendszeresen nyilvánosságra hoz a független szakértőkkel végzett környezeti mérési eredményeit, és folytatja a gödi közösséggel a párbeszédet. Az első mérési adatok már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán. Az üzemből származó zaj a mérési pontokon határérték alatt maradt, közölte a vállalat az MTI-vel. A közlemény szerint a cég péntektől rendszeresen megosztja a független szakértők által végzett mérési eredményeket a vállalat közösségi oldalán, majd hamarosan induló új honlapján is. Több 100 millió forintos kárt okozó mosószer hamisító hálózatot lepleztek le a nyomozók, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pénzügyőrök iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indítottak büntető eljárást, amelynek adatai szerint az elkövető gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott mosószerekhez népszerű keresett termékek címkéihez megszólalásig hasonlító címkéket mellékeltek. A termékeket a tovább értékesítést végzők címkézték fel. A sértettek közismert márkájú mosó és tisztító szereket, illetve kozmetikumokat gyártó cégek. Vidám családias hangulatú gyermek horgász versenyre várja az érdeklődőket a DBHE Dorogi Bányászok Horgász Egyesülete június 7-én szombaton a Dorogi Palatinus tónál. A rendezvény nem csak a horgászatról szól, a verseny után számos színes program és közös élmény várja a gyerekeket és családjaikat. A megmérettetés 3 korosztályban zajlik, minden kategória legjobbjai díjazzák, ugyanakkor minden résztvevő ajándékkal térhet haza. A rendezvény ingyenes, azonban

utolsó óra, üdv neked a koktélt hallgatott. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással. Jön Minálli is a Bulvár csokorba, bepakolom, ígérem. Na meg a búcsú ideje is elérkezik majd. Ray Antigrab, Shania Twain, jó lesz. Itt meg Üzsel és Szavató közöseket. Szerintem énekelheted és akár mozoghatsz is rá. Jamaica 4 a dal, rádiózz velem!

0: Egy újabb darab az újdonságaink közül, Ray és a Where Is My Hands Band volt a tiétek. Koktél 4 órában, kevés duma, jó sok zene, mindezt Tamással. Hello! Ez az óra még mindenképpen a miénk, például a napi bölcsességgel. Ancsa Léva köszi, aki viszonozza a gyűlöletet, az legyőzetett. No és aki jó zenéket küld feléd, az pedig egy szuper srác, ugye? Na az vagyok én, Tamás. Ebben az órában még jó néhány darabból bombázlak. Bulvár Csokorral is benne, Minelli, ahogy ígértem. No de, addig sem maradtok jó zene nélkül. Sean Kingston mindjárt Chris Brownnal, egy jó kis R&B klasszik, jön Donna Summer is Mausteevel, a Compact Disco pedig most érkezik. Engedd el! Így a dal! Jelzem? Oké, elengedem. Csak slágerek közt a tiéd!
1: Sziasztok, Valkó Csabi vagyok.

Koktél 4 órában. Ez az óra még tuti, hogy a miénk. Én Tamás, köszi, hogy itt vagy. Budapest felé az M1-esen, Tata és az M0-as autóút csomópontja között kiépített terelésben igen-igen erős a forgalom. Már miatt torlódnak a járművek, főleg a külső sávban, aki személyautóval közlekedik, és Budapest a célja, annak érdemes a belső sávot választania. De azt hiszem, hogy ezt elmondjuk napi 147-szer. Remélem, hogy egyszer el is hiszitek, hogy így van. 0620 97 8 97 85-ös a számom. Ha van közlekedési infód, dobd, mindenképpen megköszönöm. Ahogy nézem a pollen terhelést, ma talán nem is annyira veszélyes, ma minden közepes tartományban van. Tegnap emlékszem, hogy baromi erős volt, például a pázsit fűfélék és a csalánfélék pollenje. Na, ma csak közepes, úgyhogy erre bontok már is egy pesgőt. Minelli is így tett szerintem, amikor kijött a vadonatúj albumával. No, mindjárt regélek róla, jó? Addig hozom őt is, itt lesz a Bad is Only, a Maliano Tanno meg Justin, és a Four of Diamonds. Superstar, menj nyaral, csak

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Tavaly jó volt, idén még jobb lesz. Vízzenevirágfesztivál. Találkozunk Tatán.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Hello, szia Komárom! Június 5-én pénteken Open Air Retro. Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt az Észak-Komáromi Meet Heads Gardenben. A legjobb zenékkel DJ Bóli és BRK a Forrás Rádió lemezlovasai várnak mindenkit. Szuper hangulattal. Ajándék óriás világító habrudak, hiszen ahogy szoktuk, csináljuk a fesztivált is. A belépő 23 óráig csak 5 euró, és a Vodka Energy Shot mindössze 1 euró 23 óráig. Start 22 órakor. Tehát június 5-én pénteken megnyitja kapuit Észak-Komárom kedvenc szabadtéri helye, a Meatheads Garden. Open Air Retro, Meatheads Pub, ottali.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenik.

Minelli és a Heart Instructions. 4 évvel ezelőttről hoztam. Cocktail 4 órában, benne a bullát csókora, hogy ígértem, és persze, ha jó, hogy Minelli. Nem tudom, hogy vagytok vele, de a Ram Pam Pam, na meg az MMM című slágereit egyszerűen képtelenség kiverni a fejemből. Imádom őket. Egyébként csak úgy súgok, teljes titokban Budapesten járt nem oly rég a hölgy, imád utazni, és ha egy városban jár, akkor azonnal rohan a múzeumokba, mivel Madridban lemaradt a híres Prado kiállításról, kárpótlásul elfogadott egy meghívást egy budapesti művészeti galériába. A látogatásról egy szuperlatívuszokban beszélő videót is posztolt, sőt külön üzenet a magyar rajongóinak is, akiket egyszerűen imád a hazai koncertek elképesztő energiája miatt. Ami viszont nekünk, zeneimádóknak jó hír, nem csak a képeket nézegeti, hanem muzsika ügyben is durvá fokozatba kapcsolt. Yesterday, ez egy új dal, egy új track, no meg Sangos Down címmel is kiadott egy videóklipet. Szóval, ha a nyári buli hangulatot keresitek, akkor Minellinél tuti, hogy megtaláljátok. Az imént ő, na és a bulvár csókorban is, jön Fastboy Ráffal, Bagosi Brothers Company dalt is hozok, Avicii pedig Sandro Cavazzával közösködik, imádjuk ezt is. Itt a We Let You.

Az IIU nagy klasszikjával zártam az órát, ez volt a Rapture, de nem csak az órát, hanem magát a koktélt is, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmeteket, 10 órától mostanáig a 4 órásat. Kevés dumával, jó sok zenével hallottad és Tamással, fogod holnap is jövök 10-kor, addig tedd el a koktélos porrad, de akkor vedd elő, újra töltjük, gyere szomjasan. A folytatás Lackói, egészen 6-ig itt a délutáni csúcs, 6-ra pedig ígérem, hogy érkezem, jövök a hazai kedvencekkel a charterben, majd pedig, no persze, hogy Spy the Ghost a Light Session 2 óráját tőle kapjátok. Na ciao, ciao mindenkinek, sziasztok! Viz MC és Vizent Hani közös az első a következő órában. Lackó első dala, na show me love! Na holnap gyűszök!

0: Minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Parnógraszt, Dániel Fi, K. Kevin, Báj Alex, Korda György és Balázs Klári, Demjén és még sokan mások. Ugye te is jössz? Vízzenevirág Fesztivál. Tarts velünk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. Négy nap, végtelen élmény.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai téli csomaggal 7.990.000 forinttól a Nissan császárnál. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissancsászár.hu oldalon, vagy a márka kereskedésünkben. Tatabánya, Várdos László utca 1.
3: Ragyog a nap, és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Új éghajlati portált indított a Hungaromet. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. Balesetben meghalt egy rendőr. Hozom a részleteket a mikrofonnál Nemes Kitti. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidék és Településfejlesztési Miniszter szerdán a közösségi oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amelyet a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyi hatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Egy mélykerék közelében szerdán délelőtt történt balesetben életét vesztette a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság 34 éves munkatársa. Posvai Gábor belügyminiszter részvétét fejezte ki az elhunyt rendőr családjának, hozzátartozóinak és kollégáinak. Posvai Gábor azt írta szerdán a közösségi oldalán, hogy mély megrendüléssel és fájó szívvel értesült a tragikus balesetről, amelyben szolgálatteljesítés közben életét vesztette Szülősi Tamás rendőr zászlós járőrparancsnok. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet közleményében azt írta, az éghajlatváltozás hatásai hazánkban is egyre gyakrabban jelentkeznek, a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. Június 7-én Komáromban kerül sor a Vivace Zenei Egyesület ünnepi koncertjére, mellyel megalakulásának 30. évfordulóját köszönti. A hangverseny a Győri Filharmonikus Zenekar tolmácsolásával csendül fel, a program 19 órakor kezdődik a Petőfi Sándor Művelődési Házban.
0: Időjárás.
1: Egyre több felé megnövekszik a felhőzet, beborul az ég és esőre záporokra, zivatarokra is számítani kell, helyenként hevesebb zivatarok is lehetnek, felhőszakadás, illetve apróbb szemű jég kíséretében. 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap az ország keleti észak-keleti részén még újabb záporok várhatók, máshol már száraz időre, sok napsütésre van kilátás.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel is. Hello, bello, szép délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Bizony a délutáni csúcs ebben a pillanatban el is rajtolt, és természetesen ebben az órában is hozok nektek érdekességeket, információkat. Még hogyha az eső pityereg, mi biztosan nem fogunk. Wisdom C és Bizony Honey következik már is. Forog

Chris Cross Amsterdam és Sofia Reyes közöse, Tini Tempával közösen még ráadásul. Itt a Forrás Rádióban mindig veled, csak slágerekkel. És most, hát a szomorú idő ellenére én azt gondolom, hogy egy olyan dallal folytathatjuk, ami nem szomorú, sőt, Morionesz igencsak sikeres hazajelöltőnek számít. Úgyhogy az ő dalával és Olivia Rodrigóval is közösen folytatjuk, mert a Drop Dead nem sokára érkezik. Viszont itt van most a Végtelen, ami egyébként egy hazai kedvenc, és eközben a közlekedési információkat meg nem csak a kedvencek közé rakhatjátok, mert hogy ezeket is mindjárt még jól megvizsgatjuk, és persze számítunk a ti segítségetekre is a 0620 98 98 5-ön. Most pedig, ahogy mondtam, már nagyon sokat jár a Morionesz jön.

0: Kedves rádió, csak slágerek és természetesen időnként a Buenos Morgan visszatekintő is. Pont egy ilyen pillanat érkezik most a munkahelyi mobilozással kapcsolatban.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Itt van velünk Andi, hello, jó reggelt!
3: Hello!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Aki közben telefonozik, természetesen, miközben arról beszélgetünk, hogy vajon a munkahelyeken ne lehessen telefonozni, mert hogy ugye a parlamentben vetődött ez fel, hogy ott sem nagyon lehessen telefonozni, mert azért lehet látni, hogy időről időre ott ülnek képviselők, ja. És hát nem tudom, hogy éppen tüntereznek, facebookoznak.
3: Amúgy engem tökre érdekelni, és régen, még nagyon régen, amikor voltak ilyen parlamenti közvetítések, és tudom, a nagypapám nézte, akkor mindig lehetett látni ilyen különleges dolgokat. Volt, aki nemzeti sportot olvasgatott ott a padok között, akkor még nem a mobiltelefon volt, talán tetriszeztek, nem tudom, de hogy tamagucsiztak,
2: mit tudom. Gémbolyoztak.
3: De hogy valahogy ezzel a munkakörrel így mindig összeállt ez, és egyébként most pont azt akartam mondani, hogy érdekelné is, hogy ki miket csinál ott a mobilján, vagy mit néz, közvetít-e, live-ozik, vagy Facebookot görget, vagy Tinder, TikTok, tényleg tökre érdekelne. Lehet, hogy a közvetítésekben látszik is, hogy így rázumolunk.
2: Hát,
4: rázumolnának, de nem nagyon szoktak szerintem.
2: Nem, szerintem sem, meg azért szerintem rakkósak, tehát hogy úgy tartják általában a képviselők a telefont, hogy ne lehessen látni.
3: Jó, de
4: hát meg már van ez a, na jó, de van már ez a, az a fajta, ugye ilyen, mi a franc ez, amit ráteszel az elejére, ez a fólia, jó, ami ne ugye ne látszódjon, igen, mert hogy ugye ilyen.
3: De erre, hogy a szemből látsz egy politikus, most fönn vagyunk videóban is, és ennyit látsz, hogy
4: jó, hát az igen.
3: Balra húz, jobbra húz. Azért sejtheted.
4: Trükkösen kell csinálni, mert a TikTokon is az van, ugye, hogy fölfelé húzigálod, és akkor lehet, hogy valahogy úgy kell mozgatni az ujjadat, hogy ne tűnjön fel, hogy összeütöm
3: az ujjadat. Átutoltam, hogy a gyerek húzzon a pénzét, nem semmi.
2: Hát, hogy lenne egy-két olyan politikus, akiből kinézné, hogy jobbra, akik lehet jobbra. Na, igen. Na, de nem, erről fogunk nyilván
3: maga
2: beszélgetni.
3: Maga felvetés érdekes amúgy.
2: Az, igen, hanem, hogy úgy általánosságban vajon mit gondolunk a munkahelyi telefonozásról. Nyilván szerintem a baromira függ a munkakörtől, tehát hogy vannak olyan munkakörök, ahol egyébként nem is tudod megtenni, meg egyébként ne is nagyon törvénk egy buszsofőrnek.
4: Veszélyes lenne, igen.
2: Tinderezni, miközben vezeti a buszt.
3: Igen, ezen egyébként nagyon röhögtem, mert majd itt dobálunk be közben SMS-eket, többen írtátok, és írjátok is meg, hogy mit dolgoztok, ott szabad-e telefonozni, meg okése. De például Móni írta, hogy Buenos Morgan, apám kapott külön powerbanket, hogy ne merüljön le a telója, amíg játszik a melóban. Hát, hogy ez, és visszaírtam neki, hogy remélem buszsofőr írta, hogy nem targoncás kamionokat szed le. Na, az se rossz.
1: Buenos Morgan, minden hét

0: Magyarországon vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
3: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
4: Az Inoxform tovább bővíti csapatát. Lakatos részlegünkre keressük új kollégánkat. Az önéletrajzot az office@inoxform.eu e-mail címre várjuk.
5: Mit nézel, Anna?
6: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
5: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, nyúkárára burkolat.
6: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
7: Mercury Market, otthon és kert berendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. I was a

Hát egy kis eső ugyan lepottyant, de egyébként ezen felül semmi különös nincsen az autópálya tájékán, környékén. Legalábbis egyelőre az Útinform sem tájékoztatott bennünket különösen kirívó eseményekről. Mondhat, hogy a szokásos ütemben zajlik a felújítás, és azzal együtt a korlátozás által okozott forgalom csökkenés, illetve forgalom növekedés, ahogy nézzük, ugye a csökkenést igazából arra mondhatjuk, hogy hát ott nehezebben tudtok időben haladni. Na jó, mindegy, ez egy picit cifra volt, de a lényeg, hogy ott most még minden a megszokottak szerint halad, tehát nincsen semmiféle különös korlátozás, baleset, hála jó Istennek sincs, úgyhogy reméljük, hogy ez így is marad. Ziggy and the House érkezik a folytatásban az It's Raining-el, valamit őt showmennes követi, mégpedig a Venyor Gunnal, sőt, még a Weekend egyik dalát is meghallgatjuk 2024-ből, mindjárt forog a Dancing in the Flames, előtte ez a Ziggy and the House.

Weekend és a Dancing in the Flames itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel. Kitty pedig már majdnem, hogy tűkön ül, hogy hozza nektek az információkat, ám azért még egy picit itt maradunk. Már csak azért is, mert egy olyan dal érkezik, amely hazai kedvencek közül való, és nem is akármilyen kedvencek közül. Hát azt gondolom, hogy Dash Youngfly, meg egyébként Azi is, aki ebben a dalban nem lesz benne amúgy, szintén a felkapottabbak közé tartozik manapság, de akár Jude Law-t is említhetném ebbe a sorrendbe, meg mondjuk a Halott pénzt, és sok minden más hazai előadót, akik rengeteg kiváló dallal örvendeztetik meg halló járatainkat évről évre, úgyhogy most Dash és Youngfly jó voltából az újdonság a kis

0: 21 okom is lehetne arra, hogy miért tartsatok a folytatásban is velünk, de ezt inkább nem sorolnám fel. Én inkább azt mondom, hogy hallgassuk meg Kitit a hírekkel, és aztán pedig hallgassuk meg a legjobb slágerek közül Dusit és az Anxiety-t, mert hogy ő érkezik majd Kitty és a hírek után. Mutatom!
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyaghegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
3: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
1: Az Ördöge van Piknik teraszon.
3: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
1: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
3: Tali ott.
4: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
5: Gyermeknapot rendez a hídgyülekezetet Tatabányán, a Köztársaság út 1 percében, a Vértes agórájával szemben, június 7-én vasárnap 1 órától. Ugrálóvár, rodeóbika, arcfestés, kézműveskedés várja a gyerekeket. A zseniális lögdakecskét játékkal az apukák is összemérhetik erejüket. A vidám és örömteli hangulatot a finom street food falatok fokozzák. A részvétel és a játékok igénybevétele díjtalan. Szeretettel vár minden kis és nagyobb gyermeket, szülőt és nagyszülőt a híd gyülekezete június 7-én vasárnap 1 órától.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 3 óra előtt, köszöntöm Önöket. Feloszlatta magát vérteszülős önkormányzata. Június 2. felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. Nem szabad az utolsó pillanatra hagyni az egységes kérelmek benyújtását. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Vértesszőlős önkormányzatának 6 képviselője lemondásra szólította fel Bogár István független polgármestert, majd ennek elmaradása után rendkívüli ülésen a képviselők megszavazták a testület feloszlatását, írt a közösségi oldalán a Tatabányával szomszédos község alpolgármestere. A független Szamos Boglárka tájékoztatása szerint a döntést mind a 6 független képviselő megszavazta, többen lemondtak juttatásaikról. Az időközi választásokig a testület tagjai ügyvívő szerepkörben látják el feladatukat, számolt be az MTI. Június 2. felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról, mondta Gémesi György Gödöllő polgármestere, a MÖSZ elnöke szerdán Budapesten. A nap folyamán Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel egyeztetett. A tárgyalásról beszámoló Gémesi György elmondta, konkrét ügyekről nem esett szó, de a MÖSZ átadta az önkormányzati rendszer átalakítására vonatkozó javaslatait. Megjegyezte, azt a tájékoztatást kapták, hogy június 2. felében megkezdődik a formális egyeztetés a kormányzat és az önkormányzatok között. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri a gazdálkodókat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását, közölte a NAK az MTI-vel. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Kiemelték, a közös agrárpolitika stratégiai terve és a vonatkozó rendeletek, pályázati felhívások változásait, ezek miatt ugyanis módosul a kérelmek beadása. Segítségért telefonon lehet keresni a falu gazdászokat, elérhetőségüket a NAK keresőjében tették közzé. A várandósok állnak az idén 21. alkalommal megrendezett országos patika nap középpontjában, hangzott el az esemény megnyitóján. A gyógyszerészek számára a várandós gondozásról szóló irányelv tavaly decemberben jelent meg az egészségügyi közlönyben. Elkulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész arról beszélt, hogy 100 millió gyógyszerész beteg találkozás jön létre Magyarországon évente, az országban pedig mintegy 3000 gyógyszertár működik. Hozzátette, ezek a számok mutatják, hogy a gyógyszertárak könnyen hozzáférhető részei az egészségügyi ellátórendszernek.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is borult marad az ég, és sokfelé lehet zápor, zivatar, a legtöbb csapadék a nyugati tájakon várható, az északnyugati szél többfelé élénké, helyenként erőssé válik, a hőmérséklet 19 és 22 fok között alakul. Csütörtökön a Dunántúlon többnyire napos idő ígérkezik, legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik a napsütést.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővérpince Sopron termelői borkimérése. Komárom, Mártírokutya 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrásra.

Forrás Rádiót hallgatjátok, mindig veled csak slágerekkel, és Ed Sheeran Bad Habits című dala után járva megyünk is tovább egy kis sztárinfóval, mert közlekedési infónk is lesz majd utána, úgyhogy most egyelőre ez jön. Hát kiderült, hogy Terry Scales-t hol látták a Bahamákon egész pontosan, és hogy hát mivel tölti a legimbúcsúját. Nos, ugye a Kansas City Chiefs 36 éves játékosát ott látták golfozni a Bakers Bay nevű exkluzív üdülőhelyen. Többek közt Matthew Stafford, a Los Angeles Rams irányítója is elkísérte az utazásra, amely a közösségi média szerint akár egy legénybúcsú előkészítése is lehetett. Nem is tudtam, hogy Taylor Swiftnek van háza a Bahamákon, biztosan rengeteg titkos ingatlan lehet itt az egyik rajongó. Mások pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy nem kell minden lépés mögött esküvői előkészületeket keresni, lehet, hogy csak buliznak. Hagyják már golfozni a srácot, ne találgassunk a minden apró részleten, a legénybúcsú sem kötelező. Ja, talán így. Hát azért szerintem a srácok ebben már benne vannak, hogyha már házasságra adják a fejüket, meg azért szerintem a csajok is egy jó legénybúcsúra, de megírhatjátok ti is, hogy nektek volt-e, van-e, lesz-e, tervezitek-e 0620 978 978. Ami most jön, az Damiano David dala, amit egyébként Tylával és Neil Rogers-el közösen készített, ez a Talk to Me.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Pihenés, utazás, napozás, lángos. Te is nagy tervekkel vágsz bele a nyárba. A Plazma Center segít, hogy megvalósíthasd őket. Látogass el hozzánk alkalmassági vizsgálatra, hiszen plazmaadóként nem csak egy-egy extra óra büntetlen kikapcsolódást nyerhetsz, de már életed első nagy plazmaadásával is összesen 100 000 forintot zsebelhetsz be. Életmentő segítségednek hála pedig nem csak te, hanem számos rászoruló is boldogan élvezheti ki a nyarat. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
4: Újra fergeteges Neoton koncert a Hotel Gottwald szabadtéri színpadán június 12-én este. A koncert előtt DJ Dominik, a koncert után DJ Bóli és DJ Boris gondoskodnak a jó hangulatról. Jegyek elővételben a Hotel Gottwald recepcióján kaphatók. Online jegyvásárlás a Blue Hill oldalán. Kapunyitás 19 órakor.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Hát akkor informálódjunk a közlekedés kapcsán. Jelen pillanatban csend és nyugalom honol, eddig ezt nagyon szeretjük. És mondhatni, hogy ezt szerethetjük is, hiszen ezen kívül semmi nem történt. Az erős forgalom miatt ugyan torlódás van, főleg a külső sávban Tata és az M0-ás között, de hát ez a kamionos sáv, azt megszokhattuk. Egyébként pedig jól lehet haladni az átterelt sávon, azt pedig, hogyha kerülni szeretnétek, akkor inkább a főutat válasszátok és választjátok is. Úgyhogy ez már egy átlagos nap, semmi különleges, azt kell mondjam, normál esetben talán torlódásnak hívnánk, a külső sávon főleg. Na de ennyit erről, amennyiben van más információtok, a 0620 978 98-re elküldhetitek azt, nagyon szépen köszönjük, balesetmentes és jó utat kívánok mindannyiótoknak.

slágerekkel, és hát és már megint közeleg az óra vége, úgyhogy mielőtt Kitti és a hírek terepe érkezne el, ajánlom figyelmetekbe a szórakoztatás, illetve a szórakoztatóipar különféle hát jelenlévő tagjai, Jetleget, Ekűt, James Arthurt, vagy éppen Kid Laroit és Justin Biebert, előtte pedig Kylie Minogue-ot, Bibi Rexát és Tavlót, a Májomáj ugyanis 2024-ből velük érkezik most itt a délutáni csúcsban, én meg a helyetekben semmiképpen se hajnám ki, úgyhogy menjünk is tovább ezzel a dallal, és persze a közlekedési infókat bővítenétek, akkor tudjátok 0620 918 918-et.

0: Laroy és Justin Bieber közös a Stay, ezzel zártuk az órát itt a Forráson. Kit jön a hírekkel, aztán pedig Sophie Ellis Bextor és a Freedom of the Night. Mutatom!
1: Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Idén először Rocksziget a Vízzenevirág Fesztiválon. Bikini, AVS, Ród, Ossian, Leander Kills, Mobilmánia és még sokan mások. Találkozunk Tatán 2026. június 25-e és 28-a között.
3: Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu.
2: 4 nap, végtelen élmény.
4: Mit nézel, Anna?
5: Nézd, Mari néni erkélyére olyan szép burkolatot tesznek.
4: Szerintem láttam az új Mercury Market szórólapban. Aha, megvan, nyúkárára burkolat.
5: Tudod, drágám, én is ilyet szeretnék.
3: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Tökéletes látást szeretne, Tatán az aranyszemet keresse. Szürke hályog műtét gyorsan, rövid határidővel, a legkorszerűbb technikával. Kérjen időpontot most! 0620 50 20 179. Aranyszem optika. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
1: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra lesz 3 perc múlva, köszöntöm Önöket. Közös érdek a korrupció ellenes fellépés. Magyar Péter szerint a meleg a reakcióképességünkre is hatással lehet, hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Beköszöntött a jó idő a nyár, ilyenkor fontos, hogy körültekintően közlekedjünk, mert a meleg a reakcióképességünkre is hatással lehet, hívta fel a figyelmet Rasné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője.
2: Én mindenkinek azt javaslom, hogyha tudja azt magáról, hogy ilyen időjárási körülmények között tompultabb, nehezebben tud koncentrálni, akkor kerülje azt, hogy volán mögé üljön. Persze nem lehet ezt minden esetben megtenni. A tompult reflexek, a reakcióidő a növekedése az mindenképpen erre az időszakra jellemző, főleg akkor, hogyha valaki hosszabb útra indul, akkor érezheti magán, hogy fáradékonyabb, nem tud úgy koncentrálni. Ez rendkívül balesetveszélyes, főleg most az M1-es autópályán, ahol bővítési munkálatok folynak, tehát nagyon oda kell figyelni az előjelző táblákra, az aktuális munkálatokra, a sebességkorlátozásra.
1: A korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyar embereknek és a külföldi befektetőknek, jelentette ki Magyar Péter magyar kormányfő a párizsi Élysée palotában szerdán. Magyar Péter az Emmanuel Macron francia elnökkel folytatandó megbeszélés előtt tett sajtónyilatkozatában kiemelte, Franciaország az egyik legfontosabb partner és szövetséges, a gazdaságban például 45 ezer magyarnak adnak munkát francia cégek. Üdvözölte Macron elnök javaslatát a két állam közötti stratégiai megállapodás megújítására, azt javasolva, hogy a megállapodást minél több tartalommal töltsék meg, gazdasági, diplomáciai, uniós és kulturális területen is. Magyar Péter meghívta a vendéglátóját Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, felvetve, hogy ekkor kerülhetne sor a stratégiai megállapodás aláírására is. Hőségvédelmi cselekvési tervet mutatott be a spanyol kormány szerdán Madridban. A már május közepén életbe léptetett és szeptember 30-áig érvényes stratégia célja a magas hőmérséklet emberi szervezetre gyakorolt hatásainak előrejelzése, amelyet kiemelt egészségügyi problémának tekintenek, mivel a szélsőséges hőség epizódok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és hosszabb ideig tartanak. Tájékoztatása szerint a 2015 és 25 közötti időszakban 27 ezer halálesetért felelt a hőség Spanyolországban, tavaly pedig több mint 3800-an vesztették életüket emiatt. Mónika Garcia beszélt arról, hogy a hőség nem egyformán érinti az egész lakosságot, mást jelent azoknak, akik jól szigetelt otthonban élnek, és mást azoknak, akik a szabadban dolgoznak.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is borult marad az ég, és sokfelé lehet zápor, zivatar, a legtöbb csapadék a nyugati tájakon várható, az északnyugati szél többfelé élénké, helyenként erőssé válik, a hőmérséklet 19 és 22 fok között alakul. Csütörtökön a Dunántúlon többnyire napos idő ígérkezik, legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik a napsütést.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven a

Szegen egy rolleren a Well Hello-val és Pap Szabival itt a Forrás Rádióban, mindig veled csak stágerekkel, és természetesen adott esetben a sztárinfókkal is, ám azonban most előtte még egy picit a közlekedéssel foglalkozunk. Jelen pillanatban mondhatni, hogy torlódással szembesülhettek Tata térségében, az M1-esen, főképpen a külső sávon, de hát mivel mindkét oldal torlódik ilyenkor, még azért hát érdemes ezt fenntartással kezelni. Én azt mondom nektek, hogy kerüljetek, ha tudtok, és hát azért tudtok a főút irányába, ezt meg is teszitek rendszeresen. Amennyiben közlekedési információtokon természetesen szívesen és köszönettel veszük a 0620 98 98 5-ön, és amennyiben szeretnétek ti magatok valami mással kapcsolatban is felvenni a kapcsolatot velünk, akkor nyugodtan ezeken az elérhetőségeken is tudjátok megtenni. Ja igen, és ami még mindig következik, hát kiváló dalok. AJ Tracy és Mabel.

0: Loco, Gordóval és René Zonnebelder itt a Forrás Rádióban. Slágerek közt egy kis Buenos Morgan, már csak azért is, mert Ádi rettenthetetlen tud lenni. Hogy mennyire? Na, az jön most.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Nézem a cikkeket, milyen aktualitások vannak, mit kell most figyelni a világból. Elém ugrott, megéri-e kerti bútort vásárolni 2 millió forintért?
3: Hát nem. Köszönjük.
2: Te hogy mondtad volna?
3: A hülyének is.
2: Persze. Kerti bútor, hallod, a múltkor bementem a kedvenc kerti bútoros boltomba, mert nekem van olyanom.
3: Kerti bútor volt?
2: Van egy ilyen kedvencem, ahol ki lehet fogni jó dolgokat, meg vannak ilyen nagyobb akciók. Nem az, amire gondolsz, egy másik.
3: De szóval bementél, néztél kerti bútort, vagy néztél?
2: A születésnapi ajándékomat ilyet kaptam, egy ilyen csöppfotelt, ami ilyen láncológ és csöpp, és annyira jó. A minden estémet abban töltöm, mint az öregek, kiülök a teraszra, nincs kert, tehát kiülök a teraszra, és nézem ott a fiatalokat. Clint Eastwood amúgy. Na, de az a lényeg, hogy a kerti bútorok, és akkor van nekünk egy ilyen régi műrattanunk. Nem igazi rattan, mert az nagyon drága, hanem ilyen műrattan. De nem volt annyira olcsó. Tehát, hogy azt hiszem, hogy 2 fotel van, és ilyen 100 000 forint körül volt. Tehát, hogy hátra is dönthető, meg párnás, meg mit tudom én, 3 éve van meg. Viszont a rattan, a műrattan elkezdett így pattogni rajta, tehát így szétjönni.
3: Tehát nem rattan, hanem pattan.
2: Ez egy pattanbútor. Hogy nem gondoltam erre? Várjál, valamit át kell értelmeznem a teljes életemben. És megkérdeztem tőlük, hogy tudom, már nem garanciális, de látom, még mindig forgalmazzák, hogy nincs esetleg valami kontaktjuk, hogy aki ezt így megtudja, egy rattanthatatlan emberük, aki esetleg ezt helyre tudná nekem hozni. Há, olyan nincs. Nem, jó, hát de akkor hogy van ez, hogy a rattan-pattan? És mondták azt, hogy hát ezek a bútorok mind olyanok, hogy ilyen 1 év után, hogyha napéri, akkor így elromlik. Mondom, kerti bútor, napéri, 1 év után mi van? Nekem 3 éve megvan. Hát akkor maga jól járt. Na, meg a nénikéteket. Tehát, hogy és akkor mondták, hogy ez így van. Elkezdtem nézni az interneten, hogy akkor mit lehet csinálni. És képzeld el, adnak ilyen tanácsokat, lehet kapni csíkba műrattant, és akkor ezzel újra lehetne fonni. Látsz engem, ahogyan teraszon rattanozok?
3: Látom, de hogy baromi vicces, az biztos.
2: És várjál, azt kerestem, mert hogy nekem a fejemben megvolt, hogy kell, hogy legyen ilyen találmány, végül ilyen Temu szintű helyen, vagy Shein, vagy ilyesmin találtam. Kell, hogy legyen olyan, hogy mint a duct tape, mint a szikszallag, de az egyik fele rattan, a másik fele ragad.
3: És van.
2: És szereztem, egy kicsit vastagabb csíkba meg van szőve, egy ilyen körülbelül 20 centi szélességű, és olyan, mint egy ilyen szikszalag csík. Azt akarom most valahogyan összeragasztgatni, hogy az úgy maradjon egy.
3: Tehát ez egy ilyen műrattannak látszó ragasztó?
2: Igen, és azon gondolkozom, hogyha bejön, akkor lehet, hogy bevonom bele körbe a kocsit, mert akkor nem lesznek karcolások, el leszek a rattanos autós. Ratta Honda.
3: Csak utána ezt magyaráz meg a rendőrnek, mikor megállít, hogy ez egyébként teljesen legális.
1: Buenos Morgan, minden hét

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgés. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolok nálunk a bulira. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai téli csomaggal 7.990.000 forinttól a Nissan császárnál. Ez most van, és addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissancsászár.hu oldalon, vagy a márka kereskedésünkben. Tatabánya, Bárdos László utca 1.
3: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
0: Ez reklám volt.
4: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem

Szalomon Lendel folytatjuk most itt a Forrás Rádióban, ugyanis hát a pókember gárdája Tom Holland és Christopher Nolan miatt olyan döntésre volt hajlandó, ami ritkaság. Hajlandók voltak odét csúsztatni a pókember vadonatúj nap forgatásának kezdetét. Hollywoodban ugyanis általában szent és sértetetlen egy-egy produkció munkálatának kezdete, ezért is olyan nehéz összehozni azoknak a filmeknek a forgatását, amelyekben több nagy sztár szerepel, mert hát nehéz összehangolni az időbeosztásukat. Az Euphoria legutolsó évad a többek között ezért is készült egy ideig például. De Christopher Nolan és ezek szerint Tom Holland is kellően nagy név volt ahhoz, hogy még egy olyan óriási volumenű produkció, mint a pókember film munkálatainak kezdete is csusszon. Tom ugyanis az egyik magazinnak mesélt arról, hogy amikor elfogadta Nolan ajánlatát, hogy az Odüsszeiában Télemakoszt játssza, akkor jött rá, hogy hát teljesen azonos dátummal kezdődik a pókember és a fent említett film forgatása is. Tehát azt mondtam Chrisnek, hogy nézd, szeretnék benne lenni a filmben, de ha ez megtörténik, akkor fel kell hívnom a Sonyt, és lesz velük egy nagyon kellemetlen beszélgetésem, mesélte a színész, aki végül szerencsével járt, mert a stúdió rábólintott a változtatásra. Azt hiszem, az egyik oka volt ez annak, hogy a Sony ebbe a dologba belement, hogy Chrisnek van egy olyan megítélése a szakmában, hogy a forgatása nem fog 5 hónapot csúszni, és nem fog mondjuk 2 évre elveszíteni Tomot emiatt, úgyhogy bármely másik rendezőnél ez egy másfajta párbeszéd lett volna, és hát így igaza lett, mert az Odüsszei a forgatása időben elkezdődött, és a tervezetnél 9 nappal korábban véget is ért. Hát kíváncsi vagyok egyébként majd arra is, meg persze a pókember filmre is, ami ugye már elvileg július 31-én debütál majd a mozikban. Amire viszont nem kell sokat várnatok egyáltalán 2 hónapot se, hogy semmiképpen, az Mojo és a Chillin, vele folytatjuk most.

Ne legyetek útba, nem hiszek az úrba, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppant, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a durma rólam, de itt kusavrú sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vannak, bassza meg a propaganda. Mi a f***t csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak, razzi.

0: Tonight, Sophie and the Giants itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel és Kittivel, mert hogy jönnek a hírek, infók, és aztán innen folytatjuk, nem sokára Porrás szerelés Medivel jön a Ted Girl, mutatom!
1: Hangolódj velünk a bulira! Az ország legismertebb DJ-vel! Szecs

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Ubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Van az a pillanat, amikor minden összeáll. A nap lemente az öreg tó fölött, a kedvenc dalod élőben és a barátaid melletted. 2026-ban újra Vízzenevirág Fesztivál Tatán. Tatán. Dash, Halott Pénz, Bagosi Brothers Company, Pornó Graszt, Dani Elfi, By Alex, Demjén, Bikini, Ród, Osztián és még sokan mások. Találkozunk 2026. június 25-e és 28-a között Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
2: Jön a meleg? Ne akkor kapkodj, amikor már forr a lakás. Megnyílt Tatabányán a meleget.hu klímakis és nagykereskedés. Klímát keresel? Segítünk választani. Szerelőt keresel? Ebben is segítünk. Szerelő vagy? Nálunk megtalálod azt, ami a munkádhoz kell. Gyere el bemutató termünkbe. Tatabánya, Búzavirág utca 8. Meleget.hu. Klíma, kazán, hőszivattyú.
3: Hello, szia, Komárom! Június 5-én pénteken Open Air Retro. Jön a várva várt szezonnyitó a szabad ég alatt az Észak-Komáromi Meet Heads Gardenben. A legjobb zenékkel DJ Bóli és BRK a Forrás Rádió lemezlovasai várnak mindenkit szuper hangulattal. Ajándék óriás világító habrudak, hiszen ahogy szoktuk, csináljuk a fesztivált is. A belépő 23 óráig csak 5 euró és a Vodka Energy Shot mindössze 1 euró 23 óráig. Start 22 órakor. Tehát június 5-én pénteken megnyitja kapuit Észak-Komárom kedvenc szabadtéri helye, a Meatheads Garden. Open Air Retro, Meatheads Pub, ottali.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 5 óra előtt, köszöntöm Önöket. Pályázatot írnak ki a Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. Erősödött a vállalkozások pályázati aktivitása az év elején. December 3-ától látható a mozikban Herendi Gábor karácsonyi vígjátéka. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Írják a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói pályázatát. Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszer működésének megerősítéséért, közölte az egészségügyi miniszter szerdán. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, szerdán egyeztetett a Magyar Pszichiátriai Társaság elnökével, Vernig Róberttel és két alelnökével, Slezák Adriennel és Szekeres Györggyel, akikkel áttekintették a mentális egészségügyi ellátás, ezen belül a pszichiátriai ellátás jelenlegi helyzetét. A tárcavezető jelezte, az elmúlt hetekben már komoly szakmai munka zajlott ezen a területen, feltérképezték a sürgős és halaszthatatlan beavatkozási pontokat, áttekintették a közép- és hosszú távú terveket, valamint a lehetséges megoldásokat is. Erősödött a vállalkozások pályázati aktivitása az első negyed évben, egyre több cég keresi a fejlődéshez szükséges forrásokat, közölte az egyik népszerű bank az MTI-vel. Vállalati kutatásuk alapján a cégek fejlődtek a támogatási rendszer ismeretében, egyre jobban képesek eligazodni a kiírások között. Egy éven belül minden harmadik pályázott, és bár a hozzáférés továbbra sem egyszerű, a kedvezőtlen körülmények a visszajelzések alapján nem jelentenek akadályt. A kihívások közül a bank kiemelte a gazdasági környezet okozta nehézségeket és a pályázati adminisztrációt. A felméréshez 400 magyarországi székhelyű, 2 milliárd forint éves árbevétel alatti társaság üzleti döntéshozóját kérdezték meg. December 3-ától látható a mozikban Herendi Gábor új vígjátéka, a Karácsonyra megjövök, amiben mások mellett Csányi Sándor, Lovas Rozi, Fehér Tibor, Csúlya Imre, Hernádi Judit és Töröki és Orsolya szerepelnek. Az állami támogatás nélkül készült alkotás egy argentin sikerfilm magyar feldolgozása, az eredetiből pedig már francia és olasz adaptációt is forgattak. Június 6-án lesz Bajza Sándor könyvbemutatója Tatabányán, a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthonban 16 órától. Közreműködnek Bércesi Marika és Vér Károly. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: A záporok és zivatarok mellett kiemelten a Dunántúlon, illetve a Duna-Tisza közén helyenként tartós eső is várható. A hőmérséklet 20 fok körül alakul, késő estére 12 és 17 fok közé hűl a levegő. Holnap keleten is szakadozik, komolyosodik a felhőzet, ezt követően mindenhol napos idő várható komoly felhőkkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel is. Sziasztok, szép délutánt mindannyiótoknak, a Forrás Rádiót és a délutáni csúcsot hallgatjátok a mikrofonnál Bálint Lászlóval. Rengeteg érdekességgel mellette, és természetesen ezen érdekességeket hát abszolút nem hagyjuk ott, mondjuk úgy az interneten, de egyébként hozzuk nektek a slágereket is. Porrasserrel, Ösetett Körrel például.

ez a Forrás Rádió, mindig veled és csak slágerekkel megyünk tovább, meg egy kis közlekedési infóval. Tatabánya térségében viszonylagosan nehéz a közlekedés jelen pillanatban az autópálya környékén. Mondhatom, hogy már Tatától azért elindul ez az idézőjeles buli, úgyhogy Budapest felé abba az irányba úgy készüljetek, hogy azért ott némi fennakadás tapasztalható. A főúton egyébként jelenleg minden jól járható, itt nem tapasztalható különösebb fennakadás. Ha viszont nektek van valami, amit megosztanátok, akkor tudjátok. 0620 978 978. Amivel mi megyünk tovább most, az Rácz Gergő és Orsovai Reni közöse, a Mind a tiéd lehet, eztán pedig Evan McVicker is érkezik a Tell Me Something Good-dal.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, csak slágerekkel, és időnként egy kis Buenos Morgan visszatekintővel. Ebből pedig kiderül, hogy a Z-generációval kapcsolatos, hát vélemény az miként alakult a ma reggel folyamán, úgyhogy ebből kaptok most egy kis aprócska visszatekintőcskét.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Brett Crumbly.
3: Tedd mondatba.
2: Várjára, nem jön össze, megkerézted nekem meg, is, hogy mit jelent.
3: Értsd meg, és mondd el Rolandnak. Mondj, Rolandnak mondj egy mondatot ezzel. Z-generációsok agyával próbálunk
2: de,
3: gondolni.
2: De ez nem lehet. Ez nem lehet.
4: Sose hallottam.
2: Egy kifejezésben ezt nem lehet meg.
3: Jó, akkor próbáljuk meg először megfejteni. Mi ez a bread crumbling? Hát bread ugye kenyér.
2: Bread crumb az a morzsa, nem?
3: Igen. Tehát a kenyér morzsa.
2: Tehát amikor csak csepegtetsz. Amikor csak kicsit.
4: Jaj, várjál, ez valami esmi, hogy üzét, hogy azért lájkolgatom a posztjait, meg hasonlók, de hogy egyébként nem írok rá, meg nem kezdeményezek.
2: Ja.
4: De hogy folyamatosan adok ilyen kis jelzéseket.
3: Ez, amit régen az MSN-en kiírtunk, hogy ó, bárcsak veled lehetnék. És ő sejtheti, hogy neki gondoltad ezt az üzenetet, de nem biztos, mert nincsen odaírva.
4: Igen, de lesz, hogy egyébként egyszerre 10 lánynak írtad ezt, hogy, hogy bárcsak
3: megmorzsolnálak.
4: Haverjaim mesélték.
3: Ezt is rólad.
4: Ekkor MSN-en így ment.
3: Mennyi barátod van neked, akik mesélnek?
4: Nagyon sok nagy dumás haverom van.
3: Ez?
2: Igen, ez a pont annyit ad, hogy a másik fél fenntartsa az érdeklődést, de nem annyit, hogy valódi kapcsolat alakuljon ki.
4: Na, ezt erre gondoltunk mi is, nem tudtuk ilyen szépen megfogalmazni, mert rádiósok vagyunk.
3: De ebben egyébként van valami, ezt használjuk, ez jöhet.
4: Jó, nem fogom használni a kifejezést, de a jelenség azt tudom, hogy létező.
2: Igen.
3: Miért morzsázod azt a csajt? Lehetnél vele korrektebb?
4: Ja,
3: nem morzsázd meg.
2: Miért morzsázod? Hát igen. Na, benching.
3: Benching?
2: Ez a következő. Roland, ez egy sportos metafora állítólag.
4: Ja, a bench, igen. A bench az kispadot jelent egyébként, igen, a sportban. Azt vágom.
2: Ezt tudom. Te, hogy felélénkült, kimondtam a sport.
4: Megértettem, hogy arra a benchre utal.
3: Ez igen. Megvan, ez lesz a tartalékcsaj. Vagy az ilyen tartalékpasi. Tehát amikor valakit leültetsz a kispadra, de nem zárod ki, meg nem szakítasz vele, vagy tartod a levegőben, hogyha nagyon nincs senki, akkor még be lehessen állítani a meccsre.
2: Ez jó.
4: Hogy be lehessen állítani. Így van, az fontos, hogy be lehessen állítani.
3: Nem,
2: hát ennél szebben
3: ez a tartalékpasi, tartalékcsaj.
4: De egyébként tényleg ez
2: tényleg
4: szerinti?
2: Ez, amit Ádi mond, igen.
4: Ah, ez de szép volt, öcsém.
3: Na jó.
4: Értette ezt.
3: A sportnyelvet. Én az életem a sport.
4: De hogy fel? Mert hogy én hirtelen megértettem, hogy az a bench, igen.
3: Na jó, megjöttünk, igen.
2: Na jó, hát csak ennyit kell mondani nektek a sport, és már mindjárt felélénkül.
4: Hát valami, amihez tudjuk kötni, tudod, és jó. Akkor egyből tudunk gondolkodni.
1: Buenos Morgan! Minden hét

érkezett. Most éppen Teddy Swims csodálatos hangján szólalt meg a Bad Dreams, és természetesen még mindig itt vagyunk az érdekességekkel. Ugye Tom Hollandről ma már beszélgettünk, viszont most érkezik Robert Pattinson, aki hát a Rocksportba akarná iratni a kislányát. A híresség a GQ-nak adott interjúban arról mesélt, hogy a Batman folytatását Londonban fogja forgatni, nagyon közel ahhoz, ahol a Warner az új Harry Potter sorozatot készítette. Pattinson, aki Cedric Diggoryt alakította az eredeti filmsorozatban, különösen nosztalgikusan mesélt az ötletéről. Elárulta, hogy most már keresgélt, és talált egy Harry Potter iskolát, vagyis azt az intézményt, ahová a sorozatban szereplő gyerekszínészek jártak. Úgy voltam vele, hogy ez az, ahova járnod kellene. A Rocksportba viccelődött, de aztán hozzátett, hogy szerint azért megvan rá az esély, hogy kislányát majd tényleg a fent említett londoni iskolába fogja íratni, úgyhogy Robert Pattinson Londonban tanítatja majd gyermekét. Ezt is megtudtuk most már. És azt is tudjátok, hogy Eva Max érkezik a folytatást, illetően a Dancing's Done, valamint Joel Corey és Jennifer Lopez közöse is felcsendül Get Right címmel itt a Forrása nem sokára. Ne megyetek sehova, ez még mindig a délutáni csúcs.

Es rádió csak slágerekkel, és természetesen csak veletek együtt. Viszont én már a búcsúzom tőletek, mert hogy elérkezett az az idő, amikor time to say goodbye van, úgyhogy még egyszer köszönöm a figyelmeteket. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok, jön viszont most a charter, és természetesen Zimmerer Tamással tarthatok a következő 2 órában, aztán pedig majd a Light Sessionben jön Spider Ghost 8-tól 10-ig. Itt a forráson a Light Sessionben természetesen most is mix formájában találkozhatok az előbb említett úriemberrel, velem pedig holnap délután 2-kor, és addig is persze lesz Buenos Morgana meg koktél is, úgyhogy addig is minden jót nektek, ciao, szép estét!

0: aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak?
2: Június 6-án, szombaton este 8 órától vár téged a szezonnyitó Garden Retro Piknik Bajon, az Ördöge van Piknik teraszon.
1: Az Ördöge van Piknik teraszon.
2: A hangulatról DJ Hubik gondoskodik, aki elhozza az elmúlt 40 év legnagyobb retro, dance, latin és house slágereit. A helyszín tehát Baj, Ördöge van Piknik terasz.
1: Baj, Ördöge van Piknik terasz.
2: Tali ott!
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, köszöntöm Önöket. Robotpostás jelent meg Ljubljana utcáin, új éghajlati portált indította a Hungaromet, fesztiválokon, strandokon ellenőriz augusztus végéig a NAV. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet közleményében azt írta, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek, a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntés ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. Szlovénia első asszisztált robotkézbesítő járművét mutatta be a szlovén posta és a városvezetés Ljubljanában szerdán. A kis teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A teszt időszak alatt a robotkézbesítő mindössze óránkénti 3 kilométeres sebességgel halad majd, miközben egy kezelő a közelében felügyeli működését. A jármű viszont műszakilag ennél jóval többre képes, végsebessége akár az óránkénti 60 kilométeres sebességet is elérheti, és teljesen autonóm üzemmódban is közlekedhet. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a csomagforgalom az elmúlt években jelentősen megnőtt, miközben egyre nagyobb kihívást jelent a munkaerőhiány és a környezetvédelmi célok teljesítése. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatósága június 1-e és augusztus 30-a között a turisztikailag frekventált területeken, fesztiválokon, strandokon ellenőrzi a szezonális szolgáltatókat, kereskedőket és vendéglátókat. Vizsgálják a nyugtai számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését. A Táti Német Nemzetiségi Önkormányzat vár minden fúvós zenét kedvelőt és táncolni szeretőt június 7-én, vasárnap 17 és 20 óra között a Táti Kultúrházba. A Polka partin fellép a Táti Német Nemzetiségi Fúvós Zenekar, a belépés ingyenes.
0: Időjárás.
1: A záporok és zivatarok mellett kiemelten a Dunántúlon, illetve a Duna-Tisza közén helyenként tartós eső is várható, a hőmérséklet 20 fok körül alakul, késő estére 12 és 17 fok közé hűl a levegő. Holnap keleten is szakadozik, komolyosodik a felhőzet, ezt követően mindenhol napos idő várható komoly felhőkkel.
0: Az időjárás jelentést a Carnet Ford Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friend.

estét a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok! Indítom a Forrás Charter szerda van, jönnek a hazai kedvencek a visszatek rovat, és Martin Garrix, valamint Jax közöse a Told You So, mert hogy a 20. Én Zimmer

A 20. héten Martin Garrix és Jax kollabja, ez volt a Told You So. Szép estét kívánok mindenkinek. A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznap jelentkező sláger is, tehát indítom nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem a hazai kedvenceket, és ne felejtjetek, jövök ma is visszatekintő rovattal. Itt lesz a következő órában The Weeknd és Ariana Grande közöse a Save Your Tears. Imádom benne Ariana Grande hangját. Érkezik Spider Ghost is, hiszen a Light Session 2 óráját ma tudja, hogy tőle kapjátok 8 és 10 óra között. Előtte jön majd BB Rexa, itt lesz veletek Teddy Swims, és mindemellett a One Republicos Ryan Tedderrel is foglalkozom egy picit. Addig legjobbjaink Martin Garrix és Ed Sheeran újdonsága, na meg Felix Jan és a Shows Collab kezdi a blokkot a Walk With Me a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a hazai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

0: paradise with you.
1: A 18. Kygo és a One Republic Collapchasing Paradise. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter nem más, mint a hazai listával, és a folytatásban plegyköszinten a One Republic-kal, ha már az imént ugye őket hallottátok. Jó hírem van, a csapat hivatalosan is visszatért a zenei térképre, pár héttel ezelőtt ugyanis április elején dobták be a vadonatúj slágerüket, Need Your Love ennek címe. A track, amit Ryan Tedder James Eisendel közösen írt, pont azt hozza, amit a srácoktól megszoktunk és imádunk. Hatalmas érzelmeket, főbemászó dallamokat és azt a tiszta üzenetet, hogy a szeretet bizony sokkal fontosabb a pénznél és a csillogásnál. Ez egyébként a banda legelső nagy dobása azóta, hogy tavaly globális szerződést kötöttek a BMG-vel, szóval a háttérben már nagyon dübörög egy új nagy lemez előszele is. Meglátjuk, de várjuk. Várjuk a Sugar Daddy-t is, mármint hogy a hölgyek ugye. A dalt is, jó van persze, Tóth Abigail és

Sheeran kamerázott az imént a 16. pozícióban. Szerda hazai lista, egészen 8-ig töltetjük együtt az időt. David Guettával most és a One Republic-kal az I Don't Wanna Wait most a 15.

Vitt a 14. pozícióban. Te a chartert hallgatod. Én Tamás, köszi, hogy itt vagy. A hazai lista egészen 8 óráig a tiéd. Teddy Swims-el a folytatásban. A gyémánt lemezes Loose Control óta hivatalosan is a világ egyik legnagyobb énekese, aki egyébként fellépett az American Music Awards gáláján. Egy elképesztően látványos, bedeszkázott házat formázó színpadon adta elő a legfrissebb áprilisban megjelent dalát, a Mr. Noirault, ami egy szakítós, érzelmes bomba a párkapcsolati szabotás. Úgy gondolom, hogy ezt a pasit képtelenség megunni. A Loose Control helyett én most a The Doorral jelentkezem. Teddy Swims, a hazai list.

adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. Felosztatta magát Vertes Szőlős önkormányzata. Nem szabad az utolsó pillanatra hagyni az egységes kérelmek benyújtását. 3 perc múlva 7 óra Nemes Kittit hallják. Vertes Szőlős önkormányzatának 6 képviselője lemondásra szólította fel Bogár István független polgármestert, majd ennek elmaradása után rendkívüli ülésen a képviselők megszavazták a testület feloszlatását, írt a közösségi oldalán a Tatabányával szomszédos község alpolgármestere. A független Szamos Boglárka tájékoztatása szerint a döntést mind a 6 független képviselő megszavazta, többen lemondtak juttatásaikról. Az időközi választásokig a testület tagjai ügyvívő szerepkörben látják el feladatukat, számolt be az MTI. Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról, mondta Gémesi György Gödöllő polgármestere, a MÖSZ elnöke szerdán Budapesten. A nap folyamán Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel egyeztetett. A tárgyalásról beszámoló Gémesi György elmondta, konkrét ügyekről nem esett szó, de a MÖSZ átadta az önkormányzati rendszer átalakítására vonatkozó javaslatait. Megjegyezte, azt a tájékoztatást kapták, hogy június második felében megkezdődik a formális egyeztetés a kormányzat és az önkormányzatok között. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri a gazdálkodókat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását, közölte a NAK az MTI-vel. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Kiemelték, a közös agrárpolitika stratégiai terve és a vonatkozó rendeletek, pályázati felhívások változásait, ezek miatt ugyanis módosul a kérelmek beadása. Segítségért telefonon lehet keresni a falu gazdászokat, elérhetőségüket a NAK keresőjében tették közzé. A várandósok állnak az idén 21. alkalommal megrendezett országos patika nap középpontjában, hangzott el az esemény megnyitóján. A gyógyszerészek számára a várandós gondozásról szóló irányelv tavaly decemberben jelent meg az egészségügyi közlönyben. Elkulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész arról beszélt, hogy 100 millió gyógyszerész beteg találkozás jön létre Magyarországon évente, az országban pedig mintegy 3000 gyógyszertár működik. Hozzátette, ezek a számok mutatják, hogy a gyógyszertárak könnyen hozzáférhető részei az egészségügyi ellátórendszernek.
0: Időjárás.
1: Késő este éjjel a keleti északkeleti határmegyék fölé helyeződik az egyre kevesebb szorványos csapadékot is adó felhőzet. Csütörtökön ismét javuló kellemes időjárással számolhatunk. A nyugati és középső országrész felett már reggeltől szakadozott, illetve vékony áttetsző felhőzet melletti napsütés várható. A hőmérséklet holnap reggel 12, délután pedig 25 fok körül alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

10. helyeten Lady Gaga és a The Deed Dance. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a Forrás Charter szerda lévén, itt vagyok a hazai kedvencekkel, és természetesen hozom nektek a visszatekintő rovatot is. The Weeknd és Ariana Grande a Save Your Tears-szel szerepel benne. Jön majd Spider Ghost is a Light Session 2 órájában, ma tuti, hogy ő lesz. Addig pedig legjobbjainkat kapod. Kamrád és a Be Mine repül nem sokára, no meg BB Rexával is találkozol. Hyperton, Norman Jim Martin, és az Out of My Head pedig itt nyit most, hiszen ma a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a hazai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást! Kell

0: 8. Kamrád és a Be Mine, a 7. Lady Gagával varázsoltatok az Abrakadabra szólt. Ez a Forrás Rádió, benne a Charter, nem más, mint a hazai listával. De mondom a menetrendet, Fülej, hétfő Európa, kedve Amerika, szerda, tehát hazai lista. Csütörtök internet, péntek Dance Chart, és ha már emlegettük a hazait, 2021 legyen a dátum, nem is volt olyan régen, ugye? Na, abban az évben ezen a héten The Weeknd és Ariana Grande közöse volt az első. Íme itt a Save Your Tears.
1: Please welcome The Weeknd!
2: Hey, how's it going? This is Abel.

6. helyen Taylor Swift, itt volt a The Fate of Ophelia, szerda, hazai lista, köszönöm, hogy itt vagy. Reid Altont hozom, a Blood Running érkezik, most az 5.

Bibi Rexa és a Faithless Call of Neural Lesion szerepelt most itt a negyedik helyen. Apropó Bibi Rexa, ha úgy gondolnátok, hogy egy American Music Awards gála csak a díjakról szól, akkor megmondom őszintén, nagyon tévedtek. Hát például Bibi Rexa is gondoskodott a szaftos pletykákról. A 36 éves énekesnő egy elképesztő szegecsekkel és fűzőkkel teli dögös fekete bőrcucban érkezett a vörös szőnyegre, amit egy méregdrága kristályos skorpióval díszített magas sarkúval fejelt meg. A divat őrületnél viszont sokkal izgalmasabb volt, ami az interjú közben történt. Figyeljétek, Bebe a Billboard kamerái előtt állva hirtelen kiszúrta a sármos country énekes Really Green-t, na azonnal elakadt a szava, majd kerekperec kijelentette, idézem: atyám, de dögös ez a pasi, remélem szingli. Na hát, hogyha ezt így meghallotta az úr, akkor most már biztos, hogy szingli. Na, hogy mi lesz a folytatás, ennek kiderül majd. Loi, ő érkezik, a Get Lucky, itt a hazai listán a

Cars és Purple Disco Machine Call a Wonderful Life a második pozícióban. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy. Maradj mindenképpen, mert hogy már is az első helyezettet hozom. Ő Ed Sheeran, aki ma már kamerázott, most viszont ázizamozik. Ez tehát a Number One.

0: Az első ezen a héten Ed Sheeran szólt az Azizam, én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint a hazai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, itt leszek majd a netes kedvencek, valamint Ray Dalton is mindenképpen mesélek az úrról. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában a Spidey Ghost lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, attól pedig élőben Buenos Morgan, én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, csáó-csáó mindenkinek a viszont hallásra az éjszakás műszaknak. Jó munkát, kitartást, a Light Session az pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

0: remény.
1: Azt hitted csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
2: Buenos Morgen!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
3: Szép estét kívánok! Új forgalmi rend lépett életbe Budapest irányában az M1-es autópályán. Elkezdődtek a felújítási munkálatok a Dorogi Mária barlangnál. 50 éves a komáromi Petőfi Sándor általános iskola testnevelés tagozata. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött. Hozom a hírperceket 2026. június 3-án, szerdán este 8 órakor. Május 31-én befejeződtek az útépítési munkálatok a Biatorbágyi felhajtón. A forgalomba helyezés engedélyek megérkezése után használatba vehetik a közlekedők a felhajtót, ezzel együtt pedig a megnyitással új forgalmi rend lép életbe Budapest irányába. Tájékoztat az MKIF, Magyar Koncesziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT az M1-es autópálya bővítésével kapcsolatosan. A Budapest felé közlekedők a következőképpen haladhatnak az M0 és Budapest Budaörs irányába. Az M1-en Győr irányából az M0-as autóút felé az átterelt sávból csak a 17-es kilométernél egy sávon lehet majd visszatérni az át nem terelt sávba. Emellé beérkezik a Biatorbágyi felhajtóról, vagyis az 1-es főútról felhajtók sávja. A két sáv egymás mellett halad majd az M0 csomópontig, ahonnan az M0 és a Budapest felé tartó irány is elérhető. Akik az 1-es főútról Budaörs-Budapest irányába szeretnének közlekedni, ők a Biatorbágyi felhajtást követően a belső át nem terelt sávot válasszák, hiszen onnan tudnak egyenesen tovább haladni az M1-en a főváros irányába. Akik Győr felől érkeznek és Budapest Budaörs irányába szeretnének tovább haladni, ők maradjanak az átterelt belső sávon, hasonlóan a jelenlegi forgalmi rendhez. Számukra a forgalmi rend nem változik. A Hegyeshalom felé közlekedőket az új forgalmi rend nem érinti. A kivitelező kéri, hogy a főváros felé haladók ne megszokásból közlekedjenek, figyeljék és tartsák be a kressz táblák jelzéseit, írja a tata.hu. Elkezdődtek a felújítási munkálatok a Dorogi Mária barlangnál, ahol a következő hetekben megújul a lépcsősor. A beruházás célja, hogy a város egyik jelentős, több mint 100 éves helyszíne biztonságosabbá és esztétikusabbá váljon, írja a dorogimedence.hu. Dorogváros önkormányzata tájékoztatása szerint a munkálatok várhatóan másfél hónapig tartanak, azonban ez idő alatt is biztosított lesz a gyalogos közlekedés, mivel a lépcsősor egyik oldalán folyamatosan lehet majd közlekedni. Az önkormányzat közel 6 millió forintot fordíthat a beruházásra. A felújítás során eltávolítják a meglévő műgyanta burkolatot, majd a felületet adalékszeres betonjavítóval állítják helyre. Emellett megújulnak a lépcsőelemek függőleges felületei, valamint a korlátok acélszerkezeteit is felújítják és újra mázolják. A felújítás megvalósulásával a Mária barlanghoz vezető lépcsősor hosszú távon biztonságosabbá és rendezettebbé válhat. 50 éves a komáromi Petőfi Sándor általános iskola testnevelés tagozata, Dél-Komárom egyik legpatinásabb

0: nagyszabású Petőfi Kupa kispályás labdarúgó tornát is. A programsorozat pénteken ünnepi gálaműsorral zárult, amelyen részt vett többek között dr. Molnár Attila polgármester, dr. Árvai Nikolett országgyűlési képviselő, képviseletében Haris Gábor kabinetfőnök, Zsidenyiné Horváth Krisztina és Proceller Tamás önkormányzati képviselők, Győr Béla a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára, valamint Pekler Zalán olimpikon sportlövő, az iskola egykori diákja is. A rendezvényen elismerésben részesítették azokat a diákokat is, akik az elmúlt tanévben vármegyei és országos versenyeken elért kimagasló eredményekkel öregbítették az iskola és Komárom hírnevét. A gálaműsort követően a meghívott vendégek közösen vágták fel azt a hatalmas ünnepi tortát, amely méltó megkoronázása volt a jubileumi rendezvénysorozatnak, számolt be a komárom.hu. Június 25-e és 28-a között rendezik meg idén a Vízzenevirág Fesztivált Tatán, amelynek az Öregtó partja lesz a helyszíne. Mikli József Tata polgármestere rádiónknak a turisztika jelentőségét emelte ki.
1: Tata fölkerült most már a 47. helyre a vendégészakák számát illetően, ami azt jelenti, hogy 120 ezer körül van az itt töltött vendégészakák száma egy esztendőben. Minden ilyen hétvégén, amikor valamilyen nagy programban a városban, a Patara, talán a Sokadalom idején is, Vízzenevirág Fesztivál is egy ilyen, különböző nagy sportrendezvényeink ilyenek, ugye a minimaraton futóversenyünk, vagy a triatlon verseny, és folytathatnám, szóval mindig megtelnek a szállodák. Ők a legkedvesebbek nekünk, mert hát ők fizetnek idegenforgalmi adót, itt vannak több napon keresztül, fogyasztanak, élvezik, több mindent megnéznek, de hát természetesen a vendégeknek, vagy kirándulóknak is örülünk, akik csak néhány órára jönnek a városba, ők kevesebbet hagynak itt, de nekik is örömet tudunk szerezni. De az biztos, hogy ezekre a nagy fesztiválokra jó szívvel jönnek a turisták, és több napot itt töltenek a városban. Ez mindig is igénye meg kérése volt a városnak, hogy azok a rendezvények, különösen is, ahova az önkormányzat valamilyen támogatást ad, ott adjon komoly kedvezményt azoknak, akik veszik a fáradtságot, meg kiváltják a Tata kártyát, hogy ezzel egyértelműen lehessen igazolni, hogy ők erre a lehetőségre jogosultak, és az ő számukra adjon kedvezményt. Ez így van a Vízzenevirág Fesztiválnál is. Az önkormányzat volt egy nehéz időszak, amikor újra kellett rajzolni az egész fesztivált, és akkor egy komoly összeggel megtámogattuk a fesztivált, ebből a pénzből maradt, úgyhogy a további évekre is eltettünk ebből, és most is ennek köszönhetően Tata kártyával rendelkezők a teljes értékű, teljes áru jegyből 50% kedvezménnyel vásárolhatnak maguknak jegyet.
0: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartanak ünnepséget Táton június 4-én 17 órakor a Hősök terén. Az eseményen beszédet mond Prantner Ákos egyetemi hallgató, közreműködik a Táti Férfi Kórus, Müller László és a zeneiskola tanárai növendékei. És végül sport. Pisterer Dorina és Rózsahegyi Bori a magyar U20-as válogatottban versenyez június 6-án. Évek óta megszokott, hogy a Tatabányai Sportklub fiatal atlétái tagjai lehetnek a korosztályos magyar válogatott kereteinek. Ez természetesen ebben az évben is így van, közölte a Tatabányai Sportklub a közösségi oldalán. A sprinter Pisterer Dorina, valamint az U20-as Európa-bajnok távolugró Rózsahegyi Bori ott lehet a hamarosan megrendezendő 6 nemzet sportolóit felvonultató válogatott viadalon a lengyelországi Raciborz városában. Dorina 100 méteren és a 4x100 méter váltóban, míg Bori távolugrásban indul magyar színekben. A hírperceket hallották Hittaler Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session. A mai műsor rezidense Spider Ghost.

Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. And it goes a little something like this.

0: Mára ennyi volt a Light Session.
1: A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig,
0: amikor jön a Light Session ismétlése.
2: Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.
3: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: nálunk. Ítelnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Soft lunch.
2: Hát ez ilyen kis lazák, kis lunch-os.
3: Lunch.
2: Ja, lunch.
4: Soft lunch.
1: Hát nem tudom.
2: Ezt be tudod rakni mondatba? Vagy tudsz a Rolandnak?
1: Ez mindig a mondatokat akar alkotni velem,
2: de vegyek. Hogy környezetben, tehát tudsz soft lunch-olni a Rolandot?
3: Most először elolvassa, hogy ez mit jelent.
1: Nem tudom, várjál.
2: Ezek az égenerációsok.
3: Jó, mondd el, esélyünk nem lesz.
2: Nem leszek.
1: Nem, ez azt jelenti,
3: soft,
1: hogy
3: puha.
1: Amikor valaki finoman Pino. Beharangozza a kapcsolatát a közösségi médiában.
3: Jaj, ez a kétfogós kép, amikor kiteszünk.
1: Két pohár az asztalon.
3: Ó, igen.
1: Egy félbevágott közös kép.
3: Oh. Jaj, igen, ez amikor nem mutatjuk meg, hogy van valaki, de úgy utalgatunk rá.
1: Egyszerre privát és nyilvános, de cuki.
3: Addi arcán közben a hány ingert tudod.
1: Hát mert édes Istenem, tehet, hogy...
3: Vagy fölvállalod, vagy nem vállalod.
2: Most Andi is felhúzta magát.
1: Ja, majd, én most ezzel húztam fel magam.
2: Gyerekek!
3: Nem. Ez amikor ki akarod tenni, hogy valaki kezelged, de azért azt úgy nem akarod fölvállalni, ki az.
1: Hát ha bejelölöd, akkor igen, de ha nem, akkor...
2: Hallod, itt hát nem, nagyon jó üzenet, ezt muszáj elmondani úgy, ahogy van. A Zsuzsi írja, gyerekek és a randizás. Fiam 15 éves, arra nevelem, hogy első randin legyen férfias, valami aprósággal kedveskedjen a lánynak, virág vagy csoki. Elment egy randira, és a kis csaj megkérdezte tőle, minek hoztad a virágot, az nem menő. De ha macsó pasi vagy, aki megcsal, az mindent visz. Mi van? Írja Zsú.
1: Úristen, gyerekek, nagyon el vagyunk deformálódva, már el vannak már deformálódva a fiataloknak a...
2: Ezt egyből orbitingolni
1: kell. A kapcsolati...
3: Ezt az
1: egyet megjegyezte.
3: Egyébként Zsú, maximális respekt, hogy így neveled a fiadat. Szerintem ez egy klassz dolog.
2: Rolandnak van egy lánya.
1: Nem meg mondd meg akartam, neki, hogy ne higgyen az ilyen lányoknak.
3: Mondd el, ő még kicsi. Nem, de hogy én is egyébként ezeket próbálom így azért átadni a fiamnak, hogy azért a nőkkel úriemberként bánunk nagyvonalúan, tényleg, tehát, hogy adunk ajándékot, stb. Szerintem ez fontos. Én még hiszek abban, hogy lehet virágot vinni.
2: Pénzt lehet ilyenkor adni?
1: Nem lehet, kell.
3: Már mindenki örül.
1: Szép kártyát. Már minden pénz virágot.
3: Nem lehet,
1: a
3: kell.
1: A virágra mondtam, nem a pénz.
2: És csak páratlan összeget szabad?
1: A virágra mondtam.
3: Virágot nem, de az árát el lehet venni. Egyébként ez valahol tényleg ez szomorú.
1: Tudod, mi lenne, ha a kezembe adna a pénz, hogy tessék, vegyél magadnak egy szárózsát.
2: Hát vagy nem, hogyha nem akarsz annyira bunkó lenni, akkor egy kupont. Ósamban 20%.
3: Nem, de most jó, gyerekek.
1: Neked adom a spáros kuponomat.
3: Tessék, hogy csak kell kupon, bármire jó.
2: Ha veszel 10 párnát, kapsz az a kerti butor.
3: Na jó, de nem, de gyerekek, valahol azért tényleg rohadt szomorú ez, amit a Zsú ír, hogy most 15, gondolom, hogy akkor az ifjú hölgy is valahogy 14-15 éves lehetett, és hogy azt mondja, hogy gyerekek, ne adjál virágot, mert nem menő. Hát ott azért a kis csaj fejébe volt gáz szerintem.
1: Ez szerintem is.
2: És én még egyet szeretnék. A zombiing mit jelent? Van ilyen, hogy zombiing.
1: Ezt nem tudom.
2: Valaki megzombiz téged. Hát,
3: Magyarországon több millió ember életet.
1: De...
2: Szabad megzombizni valakit?
1: A harabdál?
3: De Andi! Hogy fölcsillant a szeme? Ha halljátok, itt ülünk reggel 6-tól, ez az egyetlen, amitől így fölcsillant az Andi szeme, hogy meg harabdál! Jöhet!
2: Orbitingol a zombi.
1: Nem, és de hirtelen a zombiba indul.
2: És nekünk a zombi dal, akkor már Andinak legyen egy jó 4 perce.
3: Szerintem 2 percén is olyan, már nem hogy 4 év.
2: Na, Roland egy tip. Egyébként
3: zombi.
2: Messze jársz.
1: De nem. A harabdálással.
3: Valami morzsát kincsél el.
1: Tessék.
2: Jó. Köze van a ghostinghoz. A ghosting utáljon.
3: A ghosting utáljon a zombiing?
1: Uh-huh. Mi, azután még lehet valaminek jönnie,
3: hát
1: hogy valaki eltűnik. Ja, és utána a zaklat, vagy mi?
2: Ő nem is zaklat. Igen, ez történik. Az, hogy ghostingolt, váratlanul eltűnt, és utána hónapokkal ismét megjelenik, felbukkan, és úgy folytatja, mintha mi se történt
1: aha,
2: volna.
1: Igen, jó.
2: Ez amúgy szerintem tök jó, mert ilyen van.
1: Van, persze.
3: És magára a jelenségre mondod, hogy tök jó.
2: Nem, én arra mondom, hogy maga a kifejezés, tehát hogy erre lehet szükség.
3: Ja, hogy igen, egyébként a ghostolás is ilyen, a zombiing is ilyen.
2: A mi korunkban mi volt ez, amit példaként használtunk, hogyha valami eltűnt, aztán sok idő után visszatért, herpesz.
1: Te kis herpesz, visszajöttél.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I. és Roland és Riedl Ádám. koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

szeretné. Hangerőd fel, jön egy újabb hazai kedvenc. Forrás Rádió. Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. No one knows about the things that I've been through with you.

Millás Rádió, mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel.

0: Rádió. Esztergomban az FM 98.1-en.
1: Nézem, hogy táncolsz és úgy bánt. Látom, hogy magányos vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád. Pedig ez a város nagy.

Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Ez az egyetlen meccs, ahol nincs les, és nincs piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az ittszert a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

0: ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Nem vagyok más, mint egy...

beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től

a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Jöjjön egy hazai kedvenc! Forrás Rádió. Mindig!

hatalomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.